dala szólt az utóbbi percekben itt a Petőfi Rádióban. Kívánunk nagyon szép augusztus 23-át. Vasárnap van a hosszú hétvége utolsó napja. Remélem mára is megvan a programod. A Bencéket Isten éltesse, őket köszöntjük, ha pedig másokat szeretnél még megtisztelni üzenettel, erre is megvan a lehetőség a Petőfi Rádión keresztül, amíg Horányi Júli dalol, itt van a Sosem elég, amit hallgatunk.

A Binit My Skin-dal szólt az augusztus 23-ádban, ez volt a Várok rád, amit hallgatunk a Petőfin. Kívánunk neked nagyon kellemes napot, a Bencéket Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ha pedig érdekelne, hogy milyen időjárásra lehet számítani most a vasárnapban, már is segítünk. Összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás a következő órákban, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, az északi északnyugati szelet pedig több felé kísérhetik élénk olykor erős széllökések. Hajnalban 11 és 20, még délután 25 és 32 fok között mérhetünk, meg közben mérjük folyamatosan a jobbnál jobb dalokat. Dankó tündem mindjárt, de most egy szuper népdal feldolgozás. Repülj madár, repülj, itt a Petőfi Rádióban. Repülj.

0: bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal 3 után egy picivel, de a hangulat továbbra is a tetőfokán. Üdv neked a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, a vasárnapodban, és azért, mert minket választottál, nagyon jó dolgokat tudunk cserébe nyújtani. A Maxisán mindjárt érkezik, de előtte még a Sour Under című felvételt hallgatjuk.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

Anám Aria és a Retrograde szólt itt a Petőfi Rádióban. Üdv neked a mikrofonnál, Kenész Kolos. Segítünk az allergiásoknak, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen a következő napokban, és tovább emelkedik majd, szóval nem jön sajnos fel lendülés és fel lélegzés az allergiásoknak. A csalánfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja pedig országszerte közepes tartományban alakul. Nálunk pedig alakul a folytatás a Kingfishers-szel. Ez a Szórakozni, amit hallgatunk a Petőfi.

Szerint. Varga Zsuzsát hallottad a Petőfi Rádióban. Te beszéled a nyelvemet című felvétele szólt, és nálunk még a következő előadó Búzás Benceként van itt a rendszerben, azonban lehetett olvasni róla, hogy már Almási Benjamin néven alkot és él, ugyanis egy családi történés miatt bizony-bizony megváltoztatta a nevét. Így tehát, Benjamin, tiéd a terep, minden álmunk a következő dal címe. Most hazamegy.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 4 múlt itt a Petőfi Rádió, minden magyar, ciao, szia, Kenész Tolos, köszönt téged. Vasárnap van, augusztus 23-a, nem is akarok ránézni a naptár, hogy mennyi marad hány nap a nyárból. Jó, azért mindjárt közösen kiszámoljuk, oké? De előtte még az Oreo árdala, ez a 100 év.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

Altas se leszólt a Name Projector itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Egy hét múlva még nyár lesz, viszont 8 nap múlva már az utolsó napját tapossuk majd ennek a gyönyörű évszaknak. Remélem, hogy sok élménnyel, sok szuper élménnyel telt és emlékezetes pillanatot sikerül elraktároznod 2026 nyaráról is. Sose feledd, Kökény Dani is ezt kívánja neked!

A Pink Dragon és a Kánoán szólt a Petőfi Rádióban. Köszöntünk az éjszakádban a mikrofonnál Kenész Kolos. Káprázás, szemszárazság vagy épp retina elváltozás. Többek között a Semmelweis Egyetem szemklinikáján ilyen tünetekkel kötöttek ki emberek a múlt heti napfogyatkozás után. Pedig mindenki szólt, vegyük fel a védőszemüveget. De hát mindig van, hogy én csak azért is megoldom így. Remélem, hogy te nem tartozol ezek közé.

nem játék lesz, csak egy nagy játék. S hogy megolsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő megálló
3: hajnal 5 óra. A mikrofonnál pedig Kenész Kolos, együtt utazunk, és kapaszkodj, mert lesz lendület ebben az órában is. Felébresztünk a vasárnapod első óráit is velünk töltheted, meg Berkes Oliverrel, de előtte még Mihály Réka érkezik.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

Andalgó, vigyen a szél, ez szólt a Petőfi Rádióban. Jól is esik ez a szél, amely jött a lehűléssel, és úgy tűnik, hogy a következő időszakra beáll nagyjából ez a 25-30 fokos maximum, és ilyen igazi 40 fok már hála jó égnek nem lesz. Elköszöntünk a nyártól, utolsó napjait tapossuk, viszont te is taposhatod még az SMS falunkat 06303030380. Ide várjuk az üzeneteket, nem sokára pedig megosztom, hogy milyen szuper műsorok jönnek még a Petőfi Rádióban a folytatásban.

0: folyik az egész. Már látom az emberek szemében csillogni a reményt. Az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll. Válaszúthoz értem, már tudnám merre most tovább.
1: Ha úgy érzed, hogy kész,

Az OVS dalát hallottad az utóbbi percekben. Ez volt a Csak egy hős a Petőfi Rádióban. Kívánunk neked nagyon kellemes reggelt a mikrofonnál, az augusztus 23-ában is Kenész Kolos, és Korcsok Laura pedig már közelít a stúdió felé. Őt hallgathatod 6 órától az Éles Stílus magazin műsorban is, ahol vendége Szabó Norton csillagász lesz. Beszélgetnek például arról, hogy az év további részében milyen különleges csillagászati események várhatóak a fejünk felett. Aztán lesz főzés is. 11 órától Jerkovics Boglárka érkezik majd a stúdióba. Addig pedig kifőzzük a folytatást Laurival. Itt lesz az E-naptár mindjárt, de most a Metszeddala, a Most vagy soha!

0: Igen, király hangulat a Vadfruttik dalával. Kicsit futurisztikus, remélem sikerült felébresztenünk. Már is hajnal 6 óra, Korcsok Laura a stúdióban, kívánok vele kellemes napot, mi pedig délután 2-kor folytatjuk. Ciao, Kenész Kolost hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül. Már 3 turbina termel áramot Pakson. Kanadai turisták gyújtogattak Horvátországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Sikeres volt az újraindítás. Megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. A kormányfő emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél több csapaték gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb részek. Eső sehol sem várható. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30 fokra számíthatunk. Estére 19-25 fok közé hűl a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ismét együtt töltjük a reggelt, augusztus 23-a vasárnap reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem ma is Szabó Oliver Norton csillagász lesz. Tarts velünk a kezdésben, hova tűntél a 4-es street-től?
1: Itt egy újabb óra,

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A Perszeidák meteorrajról már mindent megtudhattunk Szabó Olivér Norton csillagásztól. A mai nap viszont visszajött hozzám ide a stúdióba, és egy kicsit bennünket is tanítani fog, ha minden igaz, ugyanis szeptembertől a Corvinus Egyetemen tanítani fog közgazdászokat, jól mondom?
2: Igen, közgazdaságtan hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hogy kell ezt elképzelni? Már gondolom gőzerővel készülsz az órákra. Milyen témákat fogsz említeni náluk, vagy milyen témában tartasz előadásokat?
2: Nagyon izgulok. Kértek tőlem egy olyan előadás vázlatot, vagy ilyen tematikát, ami nagyjából lefedi a teljes csillagászat, asztrofizika témakört. Mondanom, hogy kell, hogy fél évben azért előadni, hogy erről szól a csillagászat, az nem egy kis feladat, tehát hogy ezt nem véletlenül tanuljuk éveken keresztül az egyetemen valójában, de igyekeztem azért a legtöbb témába bele nyúlni egy picikét, minél több mindenről lássanak, és az a cél, hogy felkeltsem az érdeklődését a hallgatóknak, hogy ezeknek a témáknak érdemes még egy picikét utána nézni, és egyébként meg mennyire menő, hogy ezzel foglalkoznak emberek.
1: Újabb kihívás. Itt nálunk reggel percek alatt kell elmesélni nekünk egy kicsit. Például egy ilyen tévhit, vagy nem is tudom, hogy a csillagok élnek. Ezt hogy kell elképzelni?
2: Ja, a csillagászok gyakran beszélnek a csillagok életéről, a csillagok haláláról. Ez egy ilyen antropomorfizálása az egész szituációnak. Nyilvánvalóan nem élő lényekről van szó, de azért mégiscsak valahol elkezdődik az ő létezésük, meg valamikor véget ér, és akkor ezt a csillagász szereti életnek nevezni. Ugye egy csillag úgy születik meg, hogy van egy hatalmas gáz- és porfelhőnk valahol a világegyetemben, és egy ilyen felhőmag az elkezd összesűrűsödni. Mert egy közeli szupernóva mondjuk meglöki, vagy összeütközik két ilyen felhő, emiatt egy kicsit sűrűbb lesz egy-két helyen. És emiatt a saját gravitációja elkezdi egyre jobban összehúzni. Minél sűrűbb lesz, minél több tömeg van ott, annál nagyobb a gravitációja, annál több port húz össze, annál nagyobb a gravitáció, annál több port meg gázt hoz oda össze, egészen addig, ameddig ilyen néhány tízmillió fokrásra fel nem izzik a közepe. Egyszerűen csak azért, mert egyre kisebb helyen van egyre több gáz, mint amikor a bicikli pumpa felmelegszik, ugyanaz a jelenség igazából, csak kicsit extrémebb körülmények között. Ilyenkor beindul egy magfúzió nevű folyamat. Ez nagyon hasonló a most mindenki nyilván mindent tud az atomreaktorokról. Ez egy hasonló folyamat, mint ami a reaktorokban van, csak fordítva. Egy atomreaktor belsejében nagy tömegű atomok esnek szét, és ez az, ami hőt termel, amit mi fel tudunk utána használni. Ez spontán történik. Hogyha valakinek van otthon Lego készlete, akkor képzelje, hogy a két legnagyobb Lego kockáját szétszedi, és hirtelen egy picikét melegebb lesz. Nagyjából így lehet ezt az egészet elképzelni. A magfúzió ennek a fordítottja. A legapróbb elemek egyesülnek ilyenkor, hidrogénből hélium lesz, aztán épülnek szépen a nagyobb és nagyobb elemek, megfogom a két legkisebb Lego kockámat, összepattintom, és hirtelen 100 fok lesz a szobában. Tehát, hogy egészen más szinten működik maga a jelenség.
1: Mitől függ, hogy mennyire fényes?
2: Gyakorlatilag ez a kezdeti tömegtől függ minden a csillagnak az életében, hogy ő mennyi tömeget szed össze eleinte. Attól függni a végső hőmérséklete, a fényessége, az élettartama. Lehetnek ilyen befolyásoló tényezők, mint van mondjuk egy társa, és akkor egymás körül keringenek, az még tudja befolyásolni, de attól függ, hogy mennyit szed össze. Egy pici csillag általában halvány és hűvös, ezek a vörös törpék. Minél vörösebb egy csillag, annál hűvösebb, minél kékebb, annál forróbb. Ugye a csapon fordítva van, mert a vízvezetékszerelők nem tanulnak asztrofizikát. Ezek nagyon-nagyon hosszú ideig élnek, akár több százmilliárd évig. Még nem telt el elég ide az univerzumban, hogy kihunjon akár egy is. Naptípusú csillagok egy picit több tömeget tudtak összeszedni, ők 10 milliárd évig élnek, még a fele hátra van a mi napunk életének is. A legnagyobb kék hiperóriások pedig néhány 10 millió év, tehát ezerszer kevesebb idő alatt, mint a nap, elégetik gyakorlatilag a teljes készletüket, és felrobbannak szupernóvaként.
1: Tehát akkor, ha ilyen sokáig élnek, akkor az valós, hogy kinézünk egy csillagot, és életünk végéig látjuk az égbolton.
2: Így van. Tehát nagyon kevés olyan csillag van az égen, aminél várjuk azt, hogy mikor fog felrobbanni. Tehát a közkeletű kép, hogy felnézünk az égre, és látunk olyan csillagot, amik lehet, hogy már ott sincsenek, csak a fényük még jön felénk. Ez olyan szempontból nem igaz, hogy a szabad szemmel látható csillagok azok még nagyon-nagyon sokáig fognak világítani. Távoli galaxisokban nyilván látunk ilyeneket, hogy tényleg felrobbant, és akkor ki lehet számolni, hogy ez 50 millió évvel ezelőtt történt például.
1: Most, hogy említetted a nap, meg a naptípusú miket?
2: Csillagokat.
1: Naptípusú csillagokat, akkor ezzel folytatjuk majd a nappal, ugyanis most részleges napfogyatkozás volt, de Spanyolországban például teljes napfogyatkozás, úgyhogy erről a jelenségről beszélgetünk majd a folytatásban. A vendégem Szabó Olivér Norton csillagász, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk az égi jelenségek, és azon belül is az, hogy mire számíthatunk még mondjuk ebben az évben, vagy a közeljövőben. A vendégem pedig Szabó Olivér Norton csillagász. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Köszi a meghívást, szia.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a naptípusú csillagoknál tartottunk, és ha már említetted a napot, akkor most részesei lehetünk egy részleges napfogyatkozásnak itt Magyarországon, 12-én, augusztus 12-én, 19 óra 22 perctől lehetett ezt látni, jól mondom?
2: Igen, innen Budapestről ez volt a kezdés.
1: Nagyon jó, de ez mit jelent? Mi az, hogy részleges napfogyatkozás?
2: Ja, a napfogyatkozásnál három égitest a főszereplő, a nap, a föld és a hold. Ahogyan kering a föld a nap körül, a hold pedig a föld körül, időnként évente kétszer előfordulhat az, hogy egy vonalba kerülnek. Hogyha a napot kitakarja ilyenkor a hold, tehát kvázi árnyékot vett a hold a földre, akkor napfogyatkozást lehet látni a föld felszínen, mert nem látjuk a napot, egyszer csak ott van előtte a hold. Ha teljesen be tud menni elé, akkor teljes napfogyatkozásról beszélünk. Ez a Földön nem egy ritka esemény, de egy adott pontról nem gyakori, hogy látszódik, mert gyakorlatilag egy nagyon vékony sáv az, amit csak a hold árnyéka le tud fedni. Ettől északra vagy délre részleges napfogyatkozást látunk, nem az egészet, csak a napnak egy kis részét takarja ki ilyenkor a hold, ezt lehetett látni most Magyarországról is.
1: De szabad szemmel nem lehetett nézni.
2: Szabad szemmel gyakorlatilag, amikor lenyugodott nap, akkor az utolsó fénysugarakat még el lehetett kapni tényleg szabad szemmel, de egyébként ilyenkor mindig javasolt valamilyen védőeszköznek a használata. Ahogyan egy átlagos hétköznapon sem bámulunk bele a napba, úgy nem tanácsos napfogyatkozáskor sem, tehát ilyenkor hegesztűveggel, vagy esetleg napfogyatkozás nézőszemüveggel érdemes nézni.
1: Amit könnyen be lehetett szerezni?
2: Hát az utolsó napokban azért már annyira könnyen nem lehetett beszerezni. Beszéltem kollégákkal, akik távcsőboltban dolgoznak, egész Európában elfogytak
1: aztán
2: a napnézőszemüvegek, mert ugye Spanyolországban totalitás volt, tehát ott teljes volt a napfogyatkozás, de Londonban is 90% fölött volt, Berlinből is hatalmas részét takarta ki a nap, de gyakorlatilag Finnországtól egészen Észak-Afrikáig mindenki részleges napfogyatkozást nézett, hogy ilyenkor ezek jó előre elfogynak. Hogyha valaki esetleg lemaradt most erről, akkor már most kezdje el nyugodtan beszerezni a napnéző szemüvegét, mert hogy jövőre augusztus 2-án ismétlés lesz.
1: Na de hol?
2: Ugyanis Spanyolországban lesz a totalitás.
1: Ismét?
2: A spanyolok azok ilyen mázlisták most, hogy két teljes, és utána egy koronás napfogyatkozásuk is, bocsánat, egy gyűrűs napfogyatkozásuk is lesz, tehát hogy ott most hatalmas mázli van az Ibériai félszigeten, de Magyarországról részlegesen látszódni fog majd jövőre augusztus 2-án.
1: Akkor már most érdemes Spanyolországba augusztus 2-ára jövőre repjegyet intézni? Vagy egyáltalán számít az, hogy Spanyolországon belül melyik területre megyünk?
2: Ez most délen látszik, de Dél-Spanyolország Malagától délre, akár Gibraltár, vagy Észak-Afrika, Tunézia, Marokkó, Egyiptom, ahol végig megy majd az árnyéknak a maximuma. Már most elkezdtek meg drágulni a szállások és a repjegyek, tehát hogyha valaki ezt szeretné, akkor le lehet rá csapni. Már most láttam ilyen beharangozókat, nyilvánvalóan szeretik a ilyen szenzációhajház címeket, hogy az évszázad napfogyatkozása. Ugye minden évben az évszázad napfogyatkozása gyakorlatilag beharangozásra kerül. Most tényleg annyi igazság van benne, hogy ez a leghosszabb napfogyatkozás lesz ebben az évszázadban.
1: Az mit jelent?
2: Most a totalitás 12-én, augusztus 12-én másfél percig tartott nagyjából az árnyéknak a közepéről. Ez 6,5 percig fog tartani.
1: Oh.
2: Ugye eddig a modern történelemben a leghosszabb az 8,5 perces napfogyatkozás volt, amit látott az emberiség. Tehát ilyen hosszút a 21. században nem fogunk látni még egyet. Aki Spanyolországnak a déli részére megy, ott nagyjából ilyen 2-3 perces lesz, tehát hogy a teljes tényleg maximumhoz, Észak-Afrikához kell utazni.
1: De hogy mit érdemes még mondjuk idén megnézni, ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Szabó Olivér Norton csillagász, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Magyarország termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Tímea.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Kellemes nyári időre számíthatunk. Már 3 turbina termel áramot Pakson. Népművészeket díjaztak a mesterségek ünnepén.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Aszfaltoznak az 1-es főút és a 8101-es út körforgalmi csomópontjában. A munkavégzés ideje alatt a csomópontban 40 km/h sebességkorlátozásra és útszűkületre készüljenek. A forgalmat jelzőrök irányítják. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. A kormányfő emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Romániában újabb fenékküszöböt építenek a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az új fenékküszöb az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű, melynek egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. Az ország áramtermelésének mintegy ötödét adja.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. 3 fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás. A második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. A tárcavezető hangsúlyozta, a javaslat véglegesítése előtt több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést kell tisztázni. Tanács Zoltán a hónap elején tartott bejárást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a beázás miatt 2017 óta lezárt Népligeti épületben. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátéve fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra továbbadódhasson.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több 100 millió euróért

0: Értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról. Az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiindulópontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csaknem ezren haltak meg vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban, legutóbb Spanyolországnak segített. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Šibenik közelében. A lángokat tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
0: Egy 17 éves lány a pinteki svédországi iskolai merénylet halálos áldozata, ezt tegnap közölték a hatóságok. Egy 18 éves fiatal karddal támadt a diákokra egy Stockholmtól északnyugatra fekvő településen lévő középiskolában. A támadásban további három diák megsebesült. A merénylőt őrizetbe vették. Úgy tudni, az iskola egy korábbi diákjáról van szó. A támadó tettének indítékáról továbbra sem adtak hivatalos tájékoztatást. Rendőrautóba rohant egy autó az angliai Middlesbrough közelében. A balesetben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A balesetet okozó jármű menetirányjal szemben hajtott. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek fel forgalomban szemben az utakra. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén. A fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás veszítette el vele a kapcsolatot. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a kellemes nyári idő mérsékelt meleggel. Eső nem várható. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30 fok valószínű. Hasonló időre számíthatunk hétfőn is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jurek Gábor duplázott, legyőzte az MTK a Nyíregyházát. Köszöntöm hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2-1-re nyert az MTK hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. A játéknap első mérkőzésén 1-0-ra győzött a listavezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rabol Dizsár piroslapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. A bajnoki és német kupa címvédő Bayern München nyerte a labdarúgó német szuperkupát, miután 2-1-re legyőzte az előző szezonban a Bundesliga második helyezettjeként zárt Borussia Dortmundot. A magyar válogatott Willi Orbán gólt szerzett és továbbjutott az RB Leipzig a labdarúgó német kupa első fordulójában, miután 6-0-ra verte negyedosztályú ellenfelét. Góllal kezdte a görög bajnokságot Varga Barnabás. Az AEK Athén magyar válogatott játékosa kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetés csapatának. A címvédő végül 4-0-ra győzött az Iraklis ellen. Vereséggel kezdte a magyar női röplabda válogatott a török, cseh, azeri, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot Isztambulban. A miénk három játszmában veszítettek a lengyelek ellen. 7. helyen végzett Mészáros Krisztófer korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. A számot az egyéni összetett győztese, a hazai közönség kedvenc, az ukrán születésű Ilja Kovtun nyerte nagy fölénnyel. Tadej Pogacsár 900 másodperces különbséggel nyerte a Vuelta spanyolországúti kerékpáros körverseny nyitó szakaszát a monakói egyéni időfutamon. Walter Attila a 138. időt tekerte. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az érről. Norris mellől a sprint futamon győztes George Russell, a Mercedes brit versenyzője indulhat, míg a harmadik pozíció a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a másik Mercedes-szel. Serena Williams és Carlos Alcaraz vegyes párosban indul a US Open-en. Kettejüknek összesen 44 egyéni és páros Grand Slam sikere van, szabad kártyával vehetnek részt az észak-amerikai nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Szabó Olivér Norton csillagász. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Említetted már, hogy most hétvégén, hogyha kifekszünk esetleg csillagokat nézni, akkor nagyon mázlistának kell lenni már nekünk ahhoz, hogy lássunk perszeidák meteorrajból származó meteorokat, vagyis hullócsillagokat, ugyanis már egészen a végét járja, ha mondhatom így. Viszont más meteorrajt elcsíphetünk, jól értettem?
2: Folyamatosan vannak meteorrajok, most is több látszik az égen ilyenkor, például az Eta Aquaridák meteorraj, vagy a Kappa Cygnidák, ilyen csodálatos neveik vannak ezeknek. Ezek mostanában szépen látszódnak, de az év hátra lévő részében ősszel lesz majd az Orionidák és a Leonidák meteorraj 2. Hát mondjuk óránként ilyen 20-30 meteort produkáló, de így is nagyon szép meteorraj. Aztán decemberben pedig szerintem a meteorrajoknak a csúcsa, a Geminidák, ami szépen látszódik majd. Kicsit hideg lesz, ezt már most bemerem vállalni, így december 14-i maximumnál, hogy valószínűleg hűvös lesz, de ott látszik a legtöbb hullócsillag és a legfényesebbek is akkor vannak. De igazából szerintem az évben, a hátralévő időszakban az egyik leglátványosabb jelenség az nem egy meteorzápor lesz, vagy bármi hasonló, hanem lesz egy részleges holdfogyatkozásunk is.
1: Ó, mikor?
2: Két hét múlva, sőt most már csak egy hét múlva, augusztus 28-án lesz egy részleges holdfogyatkozás. Tehát mindig, amikor van egy napfogyatkozásunk, ugye 12-én volt egy napfogyatkozásunk, másfél héttel ezelőtt, rá két hétre van, vagy előtte két héttel van egy holdfogyatkozás is. Ugye ez teli holdkor történik mindig a holdfogyatkozás, tehát annyian a teli holdra fel tudunk pillantani, hasonló lesz most is, de látszódni fog a föld árnyéka a holdon. Tehát megint egy vonalban van a nap, a föld és a hold, ezúttal viszont a föld van középen, tehát kitakarja a napfényt, nem éri el a holdat, nem tudja megvilágítani a teljes holdfelszínt. Ezért látjuk azt, hogy egy kis körív ott van a holdon, nem olyan, mint amikor holdfázisok vannak, és látjuk a kifli holdat, hanem más lesz az alakja, és enyhén barnás, vöröses, ahogyan a földnek a légköre megszűri a napfényt, egy ilyen vöröses, barnás fény vetül majd oda, úgyhogy szép látvány lesz.
1: Ha már a holdat említetted, akkor nagyon sokszor látok mostanában, remélem nem mondok butaságot, de olyat, hogy vérhold. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanígy egy ilyen narancssárgás színt kap. Azért mi felelős?
2: Vérhold hagyományosan pont a holdfogyatkozásnak az elnevezése egyébként. Ugye, amikor a nap átsüt a földnek a légkörén, akkor a föld légkörének a részecskéi szórják a napfényt. Ez az, amit mi kék égként látunk napközben. És ahogyan a naplemente vörössé válik, az azért van, mert egyre több és több levegőn kell átjönni a napfénynek, egyre több fényt tud kiszórni belőle a föld légköre, a vörös az, ami el tud jutni hozzánk. Ezért vörös a naplemente. Ahogyan átsüt ez a napfény a föld légkörén, és ez a szűrt fény világítja meg a holdat, vörösre festi. Tehát ezért van holdfogyatkozáskor vérhold, mert ugye a teli holdat gyakorlatilag csak és kizárólag a föld légkörön átszűrődő ez a vörös fény világítja meg. De hogyha valaki nézett már holdkeltét, az egy fantasztikus látvány egyébként, tehát hogy van olyan, hogy napnyugta nézés, meg napkelte nézés, a holdnyugta, holdkelte szintén fantasztikus, ugyanez a megszűrt vörös fény miatt olyankor gyönyörű szép vörösen kell fel, vagy nyugszik le a hold is.
1: Tényleg nagyon szép, többször is láttam mostanában. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Akkor van még mint néznünk idén, tehát akkor augusztus 28-án nézzük a részleges
2: holdfogyatkozást.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást, és derülteget kívánok minden hallgatónak.
1: Derülteget bizony. A vendégem Szabó Olivér Norton csillagász volt ma reggel is az Élet Stílus magazinban.
0: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: A belga dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A Csukás Meseóra a következő állomásunk, ahol meséket, zenéket, mondókákat, nyelvtörőket hallgathatsz, utána pedig az iskola kezdésről fogunk beszélgetni vendégemmel, Pincz Petrával, akivel az lesz a témánk a mai napon, hogy azok az iskolások, akik újra iskolapadba kell üljenek, milyen nehézségekkel találkoznak. Úgyhogy tarts velünk a továbbiakban, addig is mesés időtöltést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
4: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
4: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
4: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Tímea.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, már 3 turbina termel áramot Pakson. Tovább tombol a valenciai erdőtűz.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a művelettel 500-ról körülbelül 750 megawattra nő a létesítmény, a teljesítmény. Szerdára a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. A kormányfő emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy már itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél több csapadék gyűlt össze, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Mintegy 1000 embert telepítettek ki Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. Az autóval nem rendelkezőket buszokkal evakuálják. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gatovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem kellett elrendelni. Először rendeznek IndyCar autóversenyt Washington belvárosában. A mai eseményt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják. A Freedom 250 elnevezésű nagy díj versenyzői a 2,7 km hosszúságú körpályán mintegy 400 km-t tesznek meg. A pálya érinti egyebek mellett a Kapitólium és a Fehérház között húzódó Pennsylvania sugárutat. A versenyautók a rövid egyenes szakaszokban óránként 300 kilométernél is gyorsabban száguldanak majd.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb részek. Eső sehol sem várható. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30 fokra számíthatunk. Estére 19-25 fok közé hűl a levegő.
3: A hírek után. És most...
6: Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
7: Itt a Petőfi Rádióban.
8: Csukásmese Rádió.
9: Én nagyon szeretem.
6: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
10: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok. Most én mesélek nektek. Hervai Gizella. Elfelejtő mese. Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját. Kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton a tanítónéni megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni. Mert persze szombaton is otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét. Vasárnap a tanítónéni beszélt mamával, hogy mit? Nem tudni. De mama hétfőn kifelejtette a levesből a sót. Kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni. Mert szombaton meg a rakott krumplit felejtette mama a sütőben, még jól oda nem égett. Vasárnap elmentek sétálni. Menjünk csónakázni! Ugrándozott Kobak. De mama elfelejtett jegyet váltani. És jegy nélkül nem lehet csónakázni. Vegyünk fagylaltot! Kiáltott fel Kobak. De mama elfelejtett pénzt hozni magával. Menjünk haza! Szomorodott el Kobak, de mama elfelejtette, merre kell hazamenni. Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni, vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor órákon át kanyargott velük visszafele a villamos, harmadszor este lett, mire hazaértek. Legközelebb a fejemet felejtem itthon, mondta otthon mama, és Kobak egyszerre megértette, hogy miért hiányzott hétfőn a levesből a só, kedden a paprikásból a paprika, szerdán a palacsintából a lekvár, csütörtökön a töltött káposztából a hús, pénteken a vajas kenyérről a vaj, és szombaton miért égett oda a rakott krumpli, és vasárnap miért tévedtek el? Ezért senki se csodálkozzon azon, hogy hétfőn Kobak nem felejtette otthon a ceruzát, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton nem csóválta meg a tanítónéni a fejét, és nem mondta többet. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni, mert Kobak sem felejtette otthon többet az ellenőrzőjét.
2: Mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
11: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések rajongója. Ma egy olyan kérdést teszek fel, ahol a megfejtésben a rím is segíthet. Így hangzik. Gyümölcs vagyok, édes vagyok. Ha megértem, piros vagyok. Télen jól elrejt a kamra, mi is volnék, ha nem... Édes, piros gyümölcs, amit télen is fogyasztunk, és a neve rímel a kamra szóra. Már is tudjátok? Ez remek! Igazatok van! Ez bizony az alma! Nagyon ügyesek és okosak vagytok! A következő találkozásunkra valami nehezebb feladvánnyal kell előrukkolnom.
2: Csukásmese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent röpülne a fecske, hogy a földet érni a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a cirmosnak. Még ki se értünk, mint eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban. Tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor meleg nyáridőben nagyban ment a kukorica kapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebben, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé, ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet, Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megismert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipke kalapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Hal a csinta, csörögje fán, csoki torta!
1: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, úgy szégyellem magam.
3: Mesélj, miért?
2: Tegnap az iskolában süti vásár volt, anyukám is sütött egy tálcával a kedvenc kakaós csokis sütimből. Már épp indultunk volna, de telefonon hívták, és azt mondta, vigyázzak rájuk. De amikor visszajött, már csak a fele volt meg.
3: Ezek szerint nem tudtál ellenállni, és megdizsmáltad.
2: Igen, nagyon sajnáltam, de a sütik szinte beugráltak a számba.
3: Nagyon jó, ezek szerint anyukád kecskére bízta a káposztát.
2: Kecskére? Káposztát? Ezt nem értem.
3: Ez a mondás azt jelenti, hogy valaki olyanra bízunk valamit, aki nagyon szereti azt, vagy nehezen tud ellenállni. Ha egy kecskére bíznánk a káposztát, valószínűleg hamar elfogyna.
2: Akkor én voltam a kecske, mert rengeteg káposztát, akarom mondani, sütit megettem.
3: Bizony. Néha jobb olyas valakire bízni valamit, akinek nem akkora a kísértés.
2: Igen, anya nagyon ritkán eszik sütit, inkább nekem kellett volna telefonálnom, és neki kellett volna vigyázni a sütire.
1: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon szeretem a meséket, gyermekkoromban is mindig hallgattam, ahogy édesanyám egy nagy könyvet kinyit, és újabbnál újabb, érdekesebbnél érdekesebb történeteket hallhatunk. Következzen most egy mese, ami biztosan tetszeni fog nektek. Döbrentei Ildikó, égből pottyant új mesék. A világjáró teknős. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy házi teknős. Nóri volt a kis gazdája. Egy kényelmes dobozban tartotta Nóri a kedvencét, hűséggel gondozta, etette, minden este lefektette, úgy elkényeztette, hogy a teknős jó dolgában unatkozni kezdett. Egy hajnalban kimászott a dobozából, és nekivágott a nagyvilágnak. Hova, hova, teknős koma? Kíváncsiskodtak a kerti nyulak. A teknős valami nagyot akart mondani. Megyek a tengerhez, válaszolta. Tengerhez, tengerhez, két eszed van egy fejhez. Ugrabugráltak a nyulak, aztán faképnél hagyták. Egyedül vándorolt a szökevény teknős egész nyáron. Zöld lomb susogott a feje felett, éjszakára a bokrok tövében húzta meg magát, napközben makacsul menetelt tovább. Ám el ne feledjem, ébredés után mindig talált a fűben egy tálka friss élelmet. Egyet se töprengett, hogy vajon ki készítette oda azt a tálkát, gondtalanul bereggelizett, aztán döcögött tovább. Eljött az ősz, a teknős egyre csak gyalogolt. Hova, hova, teknős koma? Víjogtak csodálkozva a vándor madarak. A teknős most még nagyobbat akart mondani. Megyek a sivatagba, válaszolta. Sivatagba, sivatagba, napernyő a zivatarba, legyintettek a vándormadarak, és tovább repültek. A teknős megint magára maradt. Hűvös szelek fújdogáltak, a zöld lomb aranyszínűre váltott. Kop, kop, tarka fa levelek koppantak a teknős hátán. Éjszakánként a föld alá vackolta magát a hideg elől. Néha eszébe jutott a régi kényelmes doboza, meg a gondos kisgazdája. Sóhajtozva aludt el. Minden ébredéskor hűségesen várta a tálkája a fűben. Vacogva megeszegette a reggeliét, és tovább döcögött. Egy reggel szokatlan hidegre ébredt, elgémberedett tagokkal mászott elő. Körülnézett, és rémülten visszabújt. Mi a csuda, gondolta. Úgy láttam, odakint minden fehér. Megint kikukucskált. Fehér, állapította meg dideregve. Akkor ez már a tenger? Vagy a sivatag? Lépett egyet a fehérségben. Hű, de hideg ez a tenger! Lépett még egyet. Hű, de hideg ez a sivatag! És hol a reggeliző tálkám? Én hazamegyek! Megfordult, és csalódottan elindult visszafelé. Ho-ho-ho! Hova-hova, teknős koma? Hallatszott ekkora magasból. Szeretnék hazamenni, válaszolta megszeppenve a teknős, és felpillantott. Három piros orrú, jókedvű gömböc állt felette. Kérem, maguk kicsodák? Ho-ho-ho, hóemberek vagyunk, húzták ki magukat a gömböcök. Hó, mi az a hó? Ho-ho-ho, a hó a legfontosabb dolog a világon. A hó betakar, a hó öltöztet, a hó hidegen tart, a hó melegen tart, a hó... Hófehér, a hó, én nem szeretem a havat, döntött a teknős. Reménykedve megkérdezte, nem látták kérem a reggeliző tálkámat? Ám a hóemberek nem látták a reggeliző tálkát, néztek jobbra, néztek balra, ho-ho-ho, de a tálka nem volt sehol. Mindennek vége, gondolta a teknős, és keservesen sírni kezdett. Hát, ahogy ott sírdogál, egyszer csak egy meleg kéz érinti meg a hátát, és egy ismerős hang így szólítja. Megvagy te kis szökevény! Ez Nóri hangja, dobbant nagyot a teknős szíve. Hogyan kerül kisgazdám ide, a világ végére? Meghoztam a reggelidet, mutatta Nóri az ismerős tálkát. Ebből lettél minden nap, annyira bujkáltál a fűben, hogy sohasem találtalak. Végre megvagy! Hát

0: ki belőle soha többé.
1: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. Az iskola kezdés nem csak az első osztályosoknak nagy változás, hanem a már iskolába járó gyerekeknek is, ugye vissza kell szokniuk a korai keléshez, a kötött napirendhez, a figyelemhez és a tanuláshoz a hosszú nyári szünet után. Hogyan lehet ezt fokozatosan megtenni? És mit tehet a szülő, ha a gyerek nehezen veszi fel újra az iskola ritmusát? Erről beszélgetünk ismét Pinc Petrával, óvodapedagógussal, tanító és mozgásterápiás fejlesztő szakemberrel. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma is.
1: Én is köszönöm.
0: Ha most iskolás lennék, akkor nem biztos, hogy örülnék annak, hogyha anya már a nyári szünet vége fele vagy a közepén letenne elém egy fejlesztő füzetet vagy gyakorlást, akár matekot, mert akkor még a nyarat szeretném élvezni. Ez egy jó mentalitás szerinted, hogy már nyáron tréningezzük a gyerekeket és készítsük fel őket az iskolára?
1: Hú, hát lehet, nem leszek népszerű, de igen, valamennyit muszáj gyakorolni a nyáron is. Érdekes, hogy nagyon sok gyerek rengeteget felejt a nyáron. Nyilvánvalóan, hogyha semmit nem gyakorlunk, főleg az első osztályosokkal, akkor egyébként egy csomó gyerek úgy megy vissza a suliba, hogy azt kérdezgeti, hogy ó, ez milyen betű, ez hogyan is volt, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sokat felejtenek a nyári szünetben, és én nem azt mondom, hogy minden nap le kell ülni, és gyakorolni kell a matekot, az olvasást, a szövegértést, de hogy valamennyit érdemes a nyáron is játékosan. Ehhez nem is kell feltétlenül feladatgyűjteményeket kitölteni, bár az sem egy rossz stratégia egyébként, hanem egyszerűen játékosan, akár egy utazás alatt, egy nyaralás alatt, a kocsiban ülve, bárhol lehet a gyerekekkel olyan játékokat játszani, ahol mondjuk ismételjük a már megtanult betűket, hangokat, számolunk egy kicsit, matekozunk egy kicsit, memóriajátékokat játszunk, ezek mind segíteni fognak.
0: De talán nem csak az olvasás, írás felejtődik el a nyári szünet alatt, hanem az is, hogy hogy kell korán felkelni.
1: Igen, ezt a szülők is rendszeresen mondják, és erre is azt mondom, hogy az a jó stratégia, ha itt az utolsó hetekben már elkezdünk minél korábban lefeküdni, korábban felkelni, nem hagyjuk délig aludni a gyereket az utolsó napokban is, hanem egy picit visszarázódunk abba a ritmusba, amit szeptember 1-től újra fel kell venni az egész családnak.
0: Hogyan lehet így nem az anyuka a mumus, hogy ő most felkelti a gyerkőcöt? Hogyan lehet ezt megértetni vele, hogy hát fiam, nem sokára ez vár rád?
1: Szerintem, hogyha ezt így kommunikáljuk a gyerek felé, illetve hát ha az ébresztő órát beállítjuk, és nem anya fogja ott zargatni a gyereket és rázni, hogy na most már akkor tessék jönni reggelizni és felkelünk, hanem hogyha van egy ébresztő óra, van egy jelzés a gyereknek, van akár egy folyamatábra erről a kicsiknek, hogy na most akkor már tényleg kelni kell, reggelizni kell, öltözni kell, hiszen egy hét múlva már suli van, és ugyanezeket meg kell tenni, akkor itt az utolsó héten egy kicsit lazább tempóban mégiscsak rá lehet készülni arra, hogy tényleg, ha suli van, ott már nem lesz kecmec, és muszáj felkelni reggel.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy mi a különbség az alsósok és a felsősök körében abban, hogy vissza kell rázódni az iskolába. A vendégem Pinc Petra, óvodapedagógus, tanító és mozgásterápiás fejlesztő szakember itt a Csukás Meseórában.
2: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Pincz Petra, óvodapedagógus, tanító és mozgásterápiás fejlesztő szakember. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is köszönöm.
0: Nem sokára itt a szeptember, itt az iskola kezdés, úgyhogy arról beszélgetünk Petrával, hogy azok, akik már iskolásak, és nyári szüneten voltak, egy hosszú nyári szüneten, hogyan tudnak visszarázódni minél hamarabb az iskolai rutinokba. Nos, hát van-e különbség a között, hogy az alsós, illetve a felsősöket hogyan próbáljuk visszazökkenteni, vagy hogyan segíthet nekik egy szülő?
1: Nem lennék a felsős gyerekek szüleinek helyébe, tehát én azt gondolom, hogyha kiskortól kezdve önállóságra szoktatjuk a gyerekeket, akkor sokkal egyszerűbb lesz azért az élet a szülő számára is, hiszen mondjuk a felsős gyerek már önállóan fog tudni készülni, önállóan felkelni. Mondjuk ki, hogy minden gyereknek, legtöbb gyereknek van okostelefonja, bármilyen telefonja, aki már felső tagozatos, tehát be kell állítani az ébresztőt magának, ki kell tudni számolni, hogy mennyi idő kell nekem ahhoz, hogy elkészüljek reggel. Tehát, hogyha ez jól megvan alapozva kiskortól kezdve, akkor igazából a szülőnek ott már csak annyi a feladata, hogy ezt kommunikálja a gyerekkel, figyelmezteti arra, hogy na, most akkor újra suli van, újra ez a rendszer, és megpróbálja önállóságra bíztatni és nevelni a gyerkőcöt. Nyilván egy alsósnál sokkal többet fog ebben segíteni a szülő, akár a napi készülődésben, a reggeli elkészülésben, de én mindenképp arra bíztatnám a szülőket, hogy már az alsósoknál is kezdjék meg ezt az önállóságra törekvést.
0: Ha megvan ez a kellő önállóság, amit említettél, ezen felül mennyire van szükség arra, mondjuk tegyük fel az alsósoknál, hogy a szülő azért úgy megszabja a rutint, vagy azt, hogyha az iskola után hazaérkezik, akkor mennyi időt töltsön tanulással, leszkeírással, mennyire szólhat bele így az önállóság mellett?
1: Mindenképp én azt gondolom, hogy azért a kereteket szervezni kell a szülőnek. Tehát ugye ez az önállóságra nevelés, ez nem azt jelenti, hogy akkor hazajön a gyerek és azt csinál, amit szeretné, és ő osztja be az idejét, hanem mondjuk azt, hogy megbeszéljük, hogy mikor van a vacsora idő, előtte te osztod be, hogy előbb játszol, utána tanulsz, vagy előbb elkészíted a házit, megtanulod, amit kell, és utána játszol, tehát ez mondjuk lehet egy szabad döntése a gyereknek, de az, hogy mondjuk milyen időpontban vacsorázunk, vagy utána, mikor van fürdésidő, ezt már egy alsós gyerekkel ugyanígy le lehet kommunikálni, és a keretek között meg mozoghat szabadon.
0: Ha nem sikerül neki, mert mondjuk előre veszi a játszást, és utána a tanulás, de kicsúszik az időből és nem sikerül, akkor itt a retorziónak jó szerepe van ebben?
1: Nem gondolom, hogy ezzel tudjuk motiválni a gyerkőcöt. Inkább itt is arra figyelmeztetném a szülőket, hogy azért a szülőnek ilyenkor egy alsós gyerek életében még abszolút jelentősége van annak, hogy a szülő megszabja ezeket a kereteket, határokat, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy igen, ezen a napon ez elcsúszott, akkor holnap figyelmeztetlek arra, hogyha te először játszol, és mondjuk már 6 óra van, és 7-kor vacsorázni fogunk, akkor figyelmeztetlek arra, hogy a tanulásnak is, a leckének is, vagy a gyakorlásnak is bele kell férni az időbe.
0: Ahogy most említetted is, azért nagyon nagy szerepe van a szülőknek, akár első osztályos tanulóknál, vagy akár alsó tagozatosok a későbbi évfolyamoknál. Hogyha esetleg a szülő tanácstalan, vagy kicsúszik a kezéből az irányítás, és tanulási nehézségek, vagy időbeosztási problémák vannak a gyerkőcnél, akkor ő kihez fordulhat már, mint a szülő?
1: Nagyon sok szakember van, én tényleg azt mondom, hogy Magyarország a fejlesztő szakemberek kánaánja. Rengeteg fejlesztő módszer van, nagyon sok jó gyerekpszichológus, tehát én azt gondolom, hogyha ilyen szervezés, időbeosztás, motiválás, önállóság a téma, akkor nyilván inkább mondjuk érdemes egy gyerekpszichológust, vagy egy hasonló konzulenst felkeresni, nevelési tanácsadást kérni, hogyha tanulási problémák merülnek fel, már így az iskolába való visszazökkenéskor, vagy a karácsonyi időszak előtt, tehát az első fél évben, akkor meg valamilyen fejlesztőpedagógust, tanulási terapeutát, gyógypedagógust felkeresni, hiszen minél előbb sikerül a probléma gyökerét megfogni, annál könnyebb lesz ezt helyrehozni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és beszélgethettünk erről a fontos témáról.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: A vendégem Pincz Petra, óvodapedagógus, tanító és mozgásterápiás fejlesztő szakember volt ma reggel a Csukás Meseórában.

0: nekem is jár.
1: Ahogy neked is jár a boldogság, a kis kecét hallottad Dashtől és Young Flytól, itt a Petőfin Minden Magyar. A legfrissebb hírek következnek, egy kis közlekedés, egy kis időjárás, utána pedig nincs más dolgunk, mint tovább menni a legjobb magyar zenékkel, ezt hallod majd kezdésképp.
2: Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A kemény hétköznapok után.
4: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
3: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
4: De azért legyél éber.
3: A magyar zene most szombaton és vasárnap
4: nyereményt ér.
3: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Minden magyar.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Demet Tímea.
3: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ma is napos időre számíthatunk. Már 3 turbina termel áramot Pakson. Jövő pénteken tartják az állatkertek éjszakáját.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a művelettel 500-ról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény. Szerdára a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. A kormányfő emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésére, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalták az összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység 2 tagját ki tudták menteni, 22 matróz eltűnt. A panamai zászló alatt közlekedő és Szingapurba tartó hajón kínai, myanmari és bangladesi matrózok dolgoztak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban a nemzetközi katolikus találkozón. Több 10 000 fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottság. 14. Leó a 3. egyházfő, aki ellátogatott a mini államba. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb részek. Eső sehol sem várható. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30 fokra számíthatunk, estére 19-25 fok közé hűl a levegő.
4: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, aki bújt, aki nem, megyünk is tovább, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Délig utazunk együtt a legjobb magyar zenékkel, itt lesz például a Balkán VIP, a Zanzibárdal kezdésben a Random Trip, aki bújt, aki nem.
3: Itt egy újabb óra,

0: utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A hosszú hétvégénk utolsó napját töltjük, úgyhogy itt minden másodpercet ki kell használnunk. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ma is nyeremény hétvégénk van, vagyis nyereményjátékunk. A mai nap 3 családi mozijegyet fogok kiosztani neked, csak játsz velem. Tudod, annyi a dolgot, hogyha meghallod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor SMS-ben a leggyorsabbként küld el nekem az óra zenéjének címét és előadóját. Pofon egyszerű. Annyi a lényeg, hogy figyelj, mert bármikor játszhatom, illetve, hogy mi ez a film, ezt még nem árulom el, viszont azt igen, hogy a vetítés augusztus 26-án lesz, este 6 órakor, hogyha ez az időpont jó neked, akkor mindenféleképpen játsz velem. Ugyanis, hiszed vagy sem, tied is lehet ez a jegy. Hiszed vagy sem, ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

hülyeség, ezt hallottad most Ákostól itt a Petőfin, minden magyar, és bizony, játszottam már az óra zenéjét, ami, na mi volt, ki tudja, bizony a szabadabb

Balkán VIP-tól, de még mielőtt a nyertest hívnám, ahogy ígértem, elárulom, hogy melyik mozifilmre lehet premier előtti családi jegyet nyerni. Ez nem más, mint a Ted és a csodalámpa. Ez egy nagyon kedves kis történet, egy kicsit időutazós, egészen visszarepülnek a filmben 1502-be, de hogy miről szól a történet, ezt viszont nem sokára elárulom neked. Nem sokára tehát a nyertest is hívom, meg egy kicsit még a történetről is mesélek, most viszont válasz. Ez szól Kristóftól és Sose Holtól. Itt a Petőfi.

0: Az Intim Tornai Legáldalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, nem sokára pedig az első nyertesünket fogod hallani a mai napon, ugyanis őt hívom most. Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok, ki van a vonal túloldalán?
1: Emília vagyok, szia!
0: Szia, Emília! Jó reggelt! Ezekben a korai órákban te már játszottál nálam, és képzeld, te voltál a leggyorsabb.
1: Új, de szuper!
0: Most már csak annyi kell ahhoz, hogy megnyerd a családi mozi jegyet, ráadásul te vagy az első, aki ma nyerhet nálam, hogy elmondd nekem, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója.
1: A Balkán VIP-től a szabadabb.
0: Bizony! Szereted ezt a dalt?
1: Nagyon, igen, nagyon szeretem.
0: Igazi nyári. Na és mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió Minden Magyar.
0: Biztos?
1: Nem. Várjál. De ez a szlogen.
0: Ne hagyd, hogy elbizonytalanítsalak. Valóban, Petőfi Rádió Minden Magyar.
1: Jaj,
0: gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Ne ijedj meg. A nyereményed egy családi mozi jegy, a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
1: De jó. Köszönöm szépen.
0: Augusztus 26-a szerda este 18 órakor lesz a Mamutban. Remélem, hogy ráérsz.
1: Ráérünk, persze.
0: Jaj, de jó. Hát akkor nagyon jó mozizást majd nektek, és játsz velem legközelebb is.
1: Rendben, köszönjük szépen. Sziasztok.
0: Maradj még itt a vonalban, mert egyeztetjük a részleteket majd.
1: Rendben.
0: Köszönöm, szia!
1: Köszönöm, szia!
0: Az első családi mozi jegy elkelt, van még kettő családi mozi jegyem, úgyhogy mindenféleképpen játsz velem a folytatásban. Most viszont Girlhood, csendháborítás. Ezt játszom neked itt a Petőfin.

0: hangosan énekelek. Ezt hallottad most a Blaha Louisianától és Kovács Katitól, itt a Petőfin Minden Magyar. Egyet biztosan megígérhetek neked, hogy én soha nem fogok rád szólni, hogyha hangosan énekelnél, úgyhogy csak nyugodtan, a hangerőt is abszolút tekert feljebb. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig szükség is lesz arra a hangos hangerőre az autóban, hiszen egy csoda jó dal következik. Méghozzá Péter Fibori, Hajolj bele a hajamba!
1: Tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod velem, hogy labamba.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Sok napsütés várható, hőség nélkül. Már 4 turbina termel áramot Pakson. Kereskedelmi hajózáshoz tesztelik az északi sarkvidéket.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás autóút déli szektorában az M51-es csomópontjánál az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 25-ös kilométernél a gyűjtő elosztó sávban vesztegelnek a sérült járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet. Paks az ország áramellátásának 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet azt közölte, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél több csapadék gyűlt össze, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Tesztelik az északi sarkvidéket, hogy használható-e rendszeres kereskedelmi hajózásra Európa felé. Egy dél-koreai hajó Puszán városából indulva várhatóan 45 nap múlva köt ki Nagy-Britanniában. Ha az útvonal beválik, Puszán kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, közölték a dél-koreai hatóságok. A Hormuzi szoros forgalmának csökkenése óta már több ország elkezdte alternatív tengeri útvonalak keresését. Japánban mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt 70 kilométeres mélységben. Szökőárriadót nem kellett elrendelni. Először rendeznek IndyCar autóversenyt Washington belvárosában. A mai eseményt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják. A Freedom 250 elnevezésű nagy díj versenyzői a 2,7 kilométer hosszúságú körpályán mintegy 400 kilométert tesznek meg. A pálya érinti egyebek mellett a Kapitólium és a Fehérház között húzódó Pennsylvania sugárutat. A versenyautók a rövid egyenes szakaszokban óránként 300 kilométernél is gyorsabban száguldanak majd.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb részek. Eső sehol sem várható. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30 fokra számíthatunk, estére 19-25 fok közé hűl a levegő.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt is vagyok, jó reggelt, augusztus 23-a vasárnap reggel, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és továbbra is nyeremény hétvégénk van, játszhatsz velem családi mozi jegyért, most pedig kérlek, hajolj bele a hajamba!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nagyon-nagyon jó helyen jársz, most Hárs Barnát hallottad, de nem sokára hallani fogod az óra zenéjét. Ami tudod, mit jelent? Hát természetesen azt, hogy nyeremény hétvégénk van, úgyhogy még csatlakozhatsz a játékhoz. Nem kell más tenned, mint hogyha meghallod az óra zenéjének felhívását, vagyis a zene előtt egy olyat, hogy ha most hallod a zenét, akkor SMS-ben küld nekem azt, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója, és ilyenkor tényleg annyit kell csak tenned, hogy SMS-ben leggyorsabbként küld el nekem, és ha te voltál valóban a leggyorsabb, akkor már hívlak is telefonon, hogy személyesen gratuláljak neked a családi mozi jegyhez, ami a Ted és a Csodalámpa című filmpremiér előtti vetítésére szól, a UIP Duna film jó voltából, de hogy ez a kis kedves történet hol, mikor és miről szól, ezt nem sokára elárulom neked. Előtte azonban Sorry Not Sorry, ez szól Király Viktortól, itt a Pető.

0: csúcson, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Továbbra is nyeremény hétvégénk van, ebben az órában is nyerhetsz egy családi mozi jegyet a Ted és a Csodalámpa című filmpremiér előtti vetítésére. Fontos, hogy mivel premiér előtti, ezért kötött a helyszín, tehát a Mamutban lesz, augusztus 26-án szerdán este 18 órakor. Tehát, hogyha az időpont és a helyszín megfelelő, akkor jársz csak velem, mert sajnos bárhol nem használhatod fel a jegyet, csak itt ebben és ebben az időpontban. Nos hát, miről szól a film? Ted túl van élete legnagyobb felfedezésén, apának lenni a legnehezebb meló a világon. Rettenthetetlen kalandvágyó 2 éves lánya Olimpia olyan szülőt csinált belőle, aki a fúvó széltől is óvja a gyermekét. Szerintem nagyon kis aranyos történet lehet, ami egyébként a múltba repít vissza, ugyanis 1502-ben repülnek vissza valahogyan, ezt nyilván nem tudjuk, még nem volt a premier, illetve az utazásuk során átszelik az Atlanti-óceánt Perutól Görögország, onnét a Közel-Kelet mélyére jutnak, egészen Ali Baba és a 40 rabló barlangjáig. Izgalmasan hangzik, mi? Na tessék játszani velem, nem sokára játszom az óra zenéjét, vagy akár most?
1: Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

0: jó! Ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Most pedig úgy a jó, ha felhívom a mai délelőtt második nyertesét. Nem tudtam túljárni az eszén, és az eszeteken sem, ugyanis többen is eltaláltátok az óra zenéjét, annak ellenére, hogy megpróbáltam egy kicsit viccelődni, de hát így is sikerült eltalálni. Na hát akkor tárcsázzuk is!
1: Halló, tessék, Jónás István vagyok.
0: Jó napot, én Korcsok Laura vagyok, és ez a Petőfi Rádió. Jókor telefonálok?
1: Atya úristen, igen, persze.
0: Azzal kapcsolatban csörögtem, ugyanis hát játszottál nálam itt a Petőfin, és te voltál a leggyorsabb, te küldted elsőként az óra zenéjének címét és előadóját. Mi volt ez?
1: Ajaj, a Kuplung zenekartól a Nyomd a gázt
0: címtán. Majdnem. Hogy van pontosan?
1: Nyomod a gázt, bocsánat.
0: Igen, igen, így már jó, így helyes. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok! A nyereményed így vasárnap délelőtt egy családi jegy a Ted és a Csodalámpa című filmpremiér előtti vetítési Rajú IP Duna film jó voltából.
1: De jó, nagyon örülök neki, nagyon szépen köszönöm.
0: Mivel telik a vasárnap délelőtt, áruld el nekem?
1: Hát főzéssel, mert Amerikában jönnek a rokonaink, és szeretném őket egy jó magyaros étellel meglepni, többek között olyannal, amit tőled hallottam pár héttel ezelőtt.
0: Na, jaj, de jó! Hát ennek nagyon örülök.
1: Egy jó magyaros gulyást. Úgy emlékszem, hogy azt nagyon részletesen átvettétek, és az nekem nagyon tetszett.
0: Igen, volt róla szó, ugyan már pár héttel ezelőtt, de örülök, hogy felkeltette az érdeklődésed, és remélem, hogy akkor ízleni fog az amerikai rokonoknak.
1: Az biztos.
0: Hát akkor jó főzőcskézést, és akkor augusztus 26-án szerdán pedig jó mozizás nektek.
1: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, nagyon örülök neki.
0: Köszönöm én is, szép napot, még adáson kívül egyeztetjük a részleteket, kérlek, ne tedd le a telefon.
1: Rendben, köszönöm, oké, szia.
0: Játsz velem a továbbiakban is, ugyanis van még egy családi mozi jegyem, amit oda szeretnék adni neked, úgyhogy tudod, óra zenének címe, előadója SMS-ben 06 30 30 30 380, így játszhatsz te is a következő órában. Most pedig jól leszek újra, ez az újdonság következik Nagy Bogitól és Destől, itt a Petőfi.

0: Rádiótól, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ebben az órában is nagyon ügyesek voltatok az óra zenéjét, illetően annak ellenére, hogy próbáltalak azért megviccelni téged, de hát nem tudok rajtad kifogni, nagyon ügyes vagy. A következő órában is remélem így lesz, akkor is van még egy családi mozi egyem, úgyhogy akkor is játszunk együtt. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Mamma Mia, milyen jó dalok!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
4: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
4: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
4: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Tímea.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Sok napsütés várható hőség nélkül, már 4 turbina termel áramot Pakson, tovább tombol a valenciai erdőtűz.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-as autóút déli szektorában az M51-es csomópontjánál az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A sérült járművek a 25-ös kilométernél a gyűjtő elosztó sávban vesztegelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: A paksi atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése. Folyik az erőmű teljes visszakapcsolása. A létesítmény szerdára újra 2000 megawatton termelhet. Paks az ország áramellátásának 35%-át fedezi. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár arról beszélt, fontos, hogy a népi mesterségek tudása tovább adódhasson generációról generációra. Mintegy 1000 ember telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. Az autóval nem rendelkezőket buszokkal evakuálják. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gatovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaruló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket, egy áldozatot pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az RTL híradó értesülése szerint a kapitány magyarországi védője július elején közölte a bírósággal a halálhírt. A büntetőeljárás a halotti anyakönyvi kivonat megérkezése után szüntethető meg. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység 2 tagját ki tudták menteni, 22 matróz eltűnt. A panamai zászló alatt közlekedő és Szingapurban tartó hajón kínai, myanmari és bangladesi matrózok dolgoztak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb részek. Eső sehol sem várható, a szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30 fokra számíthatunk, estére 19-25 fok közé fül a levegő.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 10 óra múlva. múlt, augusztus 23-án vasárnap délelőtt. Én Korcsok Laura vagyok, és ebben az órában is játszunk családi mozi jegyekért. Írd meg nekem, hogy honnan hallgatsz, honnan játszol velem 06 30 30 30 380. Most pedig Dániel Fi, Mamma Mia, ezzel kezdünk.
4: Itt egy újabb óra,

Jön az idő, ezt hallottad most Marics Petitől és Kis Kevintől itt a Petőfin Minden Magyar. Valóban elszáll az idő olyannyira, hogy most már a harmadik családi jegyemet szeretném kiosztani neked, hiszen ma már kettőt odaadtam a szerencsés nyerteseknek, tehát nyeremény hétvégénk van. Újra elismétlem, hogy mi a feladatod, ha esetleg most csatlakoztál volna hozzám. Tehát, hogyha hallod az óra zenéje előtt a felhívást, akkor elsőként írd meg nekem SMS-ben a 0630303380-as számra, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója, de tényleg ne késlek egy minél gyorsabban, mert a másodpercek is számítanak, és akkor majd személyesen csörgetlek, és nyilván ezt kérem személyesen is, tehát hogy mi volt az óra zenéjének címe, előadója, és mi a Petőfi Rádió szlogenje, de egy cseppet sem aggódom, mert te ezt mind tudod pontosan, mint ahogyan afelől sem aggódom, hogy a következő dal szövegét is tudod már annak ellenére, hogy ez egy új, friss nyári dal. Gyerekek, ez szól most a Halott pénztől, itt a Petőfi.

szeretnék továbbítani, ugyanis Petit, a férjét szeretnék köszönteni, Vera. Ezt írta. Szeretném felköszönteni férjemet, Petit, aki ma 35 éves. Nem is tudom, hogy hol kezdjem a történetünket, de talán ott, hogy az első randinkon annyira izgultam, hogy véletlenül cukor helyett sót tettem a kávéjába, és ő megitta, és csak annyit mondott, hogy érdekes íze van. Azóta sok minden változott, lett két gyermekünk, egy kutyánk, és persze azóta már tudom, hogy ő feketén issza a kávéját. Hát Isten éltessen, drága Peti, Vera, te pedig ne cseréld fel a cukrot a sóval, a sót a cukorral, mert az nem szerencsés. Lehet, hogy szegény Peti azóta issza feketén a kávéját. Hát Isten éltessen benneteket, jó ünneplést kívánok, a következő dal természetesen nektek szól.

0: az a Crazy Srác, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Csörgetem a harmadik lehetséges nyertesünket a mai napon. Nem tudom, hogy Crazy Srác lesz-e, vagy egy hölgy, de mindjárt megtudjuk. Halló! Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Ki van a vonal túloldalán?
1: Szia, Brigi!
0: Szia, Brigi! Jól hallom, úton vagy éppen?
1: Igen.
0: De ki vagyok hangosítva, óvatosan vezetsz, ugye?
1: Persze, igen, kihangosító van, még meglátogatjuk a nagyit.
0: Jól van, akkor óvatosan. Azért hívtalak, mert játszottál nálam, és te voltál a leggyorsabb, aki elküldte nekem az óra zenéjének címét és előadóját. Gratulálok előre is!
1: Köszönöm.
0: Csak egy hajszál választ el téged a családi mozi jegyektől, méghozzá az, hogy áruld el nekem, hogy mi volt ez.
1: A holnap küszöbén a Halott
0: utal. Igen, nagyon jó. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió Minden Magyar.
0: Gratulálok, a nyereményed egy családi jegy a Ted és a Csodalámpa című filmpremiér előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Most már ténylegesen gratulálok.
1: Nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm.
0: Mikor voltál utoljára moziban?
1: Hú, hát nemrég visszatok összejárt, szóval még nem is el régen, de megint lesz, jó lesz, nagyon várom.
0: Hogy tetszett az Odüsszeia?
1: Jó volt, én nagyon szeretem talán, úgyhogy jó volt, szerettem.
0: Na hát akkor remélem hasonlóan jó élmény lesz ez a családi film is, jó mozizást majd nektek!
1: Biztosan
0: ez lesz, köszi. És jó utazás, hallgass továbbra is a Petőfit, most meg maradj még itt egy kicsit, adáson kívül egyeztetjük a részleteket.
1: Oké, köszi.
0: Szia. Ennek örömére én azt mondom, hogy jöjjön egy Lóci játszik, nem táncolsz jobban, mint

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

gondolok, és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Blanche dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ha 11 óra, akkor az azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Ma a segítségemre Jerkovics Bogi lesz, mentes séfnő, életmódmentor, és szerintem a te segítségedre is, hogy soha többé ne lehessen olyan, hogy valaki a főztödre azt mondja, hogy...
1: Azt mondom, állj, a többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akarály.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Sok napsütés várható hőség nélkül. Jól halad a turbinák visszakapcsolása Pakson. Kereskedelmi hajózáshoz tesztelik az északi sarkvidéket.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 94-es kilométernél hatósági tevékenység miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. 8 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, az legkésőbb a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópontban letérve az 1-es főúton kerüljön. Erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest felé Balatonvilágos és Székesfehérvár között. Siófoknál a 98-as kilométernél baleset is történt, de a sávzárás már megszűnt, és a több kilométeres torlódás is feloszlóban van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, valamint az 1-es blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkozzáradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát. Tesztelik az északi sarkvidéket, hogy használható-e rendszeres kereskedelmi hajózásra Európa felé. Egy dél-koreai hajó Puszán városából indulva várhatóan 45 nap múlva köt ki Nagy-Britanniában. Ha az útvonal beválik, a puszáni kikötőt nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, közölték a dél-koreai hatóságok. A hormuzi szoros forgalmának csökkenése óta már több ország elkezdte alternatív tengeri útvonalak keresését.
2: Petőfi Rádió Sport.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Az első félidő végén emberhátrányba került Vasas 1-0-ra kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. A felcsútiak ezzel továbbra is a tabella élén állnak, az angyalföldieknek pedig ez volt az első vereségük az idényben. A tegnapi másik találkozón az MTK 2-1-re nyert az Új Hideg Kuti Nándor stadionban a Nyíregyháza ellen, és sikerével jelenleg a harmadik a tabellán a Vasas mögött. Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. A magyar női röplabda válogatott első mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett Lengyelországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így övé lesz az első rajtkocka a mai futamon. Mögötte a sprint futamon győztes honfitársa George Russell indulhat a Mercedes-szel, míg harmadikként a másik Mercedes-szel a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli vághat neki a 15 órakor kezdődő 72 körös versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb részek. Eső sehol sem várható. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30 fokra számíthatunk, estére 19-25 fok közé hűl a levegő.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 11 óra múlt, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A mai vendégem Jerkovics Bogi mentesséfnői életmód mentor lesz, hogyha éppen vezetsz, és hallasz valami érdekességet, amit feljegyeznél, akkor inkább azt mondom, állj!
2: Itt egy újabb óra!

0: Állj!
1: Petőfi Rádió.
2: Mi az esti terv? Mi az esti terv? Hogy meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez el van kaszálva?
3: Mert akkor hazamész, ma nem?
2: Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?

0: tényleg nem sok galapra nem volt, de akkor abba főzünk a húsit.
1: Igen.
0: Csak a telibe?
1: Persze.
0: Nem csicskál.
1: Kirúzbújni
0: a bőrödből, ne legyen csicskál.
1: Én bele se vagyok. Egyáltalán kicsit

látsz, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és ma is a vendégem Jerkovics Bogi mentes séf, női életmódmentor. Köszönöm, hogy ma is eljöttél hozzám.
1: Köszönöm a meghívást, és hát üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
0: Hát a kedvenc köreteid következnek, mert aki tegnap hallgatott bennünket, az pontosan tudja, hogy a témánk a hétvégén a köretek, és azon belül is tegnap a rizzsel és a burgonyával kapcsolatban szerintem mindent átbeszéltünk, amit csak lehetett, és a beszélgetésünk végén azt mondtad, Bogi, hogy ma következnek azok az alternatívák, amik a személyes kedvenceid. Hát akkor avasd be bennünket, itt az ideje, hogy eláruld.
1: Na hát igen, vannak olyan reformgabonák, amiket szerintem alul értékelünk, mert hogy nagyon jól alkalmazhatók, nagyon jól használhatóak és isteni finomak. A legtöbbször abba futok bele, ugye, amikor főzőtanfolyamot tartok, és jönnek hozzám, hogy ó, hát igen, én ezt már próbáltam, csak nem volt jó keserű volt, vagy nem finom. És akkor ezért nagyon jó, amikor személyesen így ezt át tudjuk beszélni, hiszen ugye nem a nem finom rész van, hanem az, hogy nem tudja adott esetben az adott illető esetleg úgy elkészíteni, mert még nem találkozott vele. Szóval az én személyes kedvenceim, a kinoa az egyik fő, tehát én ezt nagyon-nagyon szeretem, tök jól lehet használni, általánosan, mint a megszokott köretelemként is, vagy esetleg jól beépíteni egy-egy salátába, főételbe. A köles a másik, ami nem csak, hogy sós ételekhez, vagy főételekhez, hanem desszertekhez is kifejezetten jó, vagy például egy hajdina. A hajdinának van egy ilyen különlegessége, hogy kifejezetten én sem szerettem, mert sokan azt mondják, hogy nem szeretik a hajdinás dolgokat, én sem szerettem, de ha rájön az ember, hogy hogy jó párosítani, tehát a hajdinának van egy ilyen kis diós íze, amikor köretként fogyasztjuk, és akkor, hogyha azt olyan ételbe töltjük, vagy úgy használjuk fel, ahol egy dió is jól hatna, akkor tökéletes lesz, és nagyon finom ízkombinációk alkothatóak meg, egy szerecsendióval, egy fahéjjal, kicsit megbolondítva ezt az egészet. Viszont visszatérnék az első kettőhöz, mert hogy ez sokkal sűrűbben fordul meg nálam is, és sokkal többféleképpen lehet használni. A lényege ezeknek a reformgabonáknak, hogy tényleg alaposan át kell mosni, az előfőzése is egy picit másabb, mint amit megszoktunk egy rizs esetében. Ott azért általában először lepirítjuk, utána felöntjük és úgy készítjük. Erre itt nincs szükség, itt az alapos átmosás után fel kell önteni, és hagyni kell, hogy szépen megszívja magát, elfője a levét tulajdonképpen, és akkor úgy adagolja hozzá, mennyire szükség van. Egy kinoánál abba bele lehet csúszni elég könnyen, hogy túladagoljuk a vizet hozzá, és egy ilyen vizes, vizenyős állagú marad az egész, és ugye azt ott már nehéz vele kezdeni, valamit leszűrhetjük ugyan, de az nem az igazi. Úgyhogy erre érdemes lehet figyelni, illetve amikor mondjuk egy desszertet készítenénk egy kölesből, ez csak így egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy akkor pedig mondjuk egy növényi tejjel, vagy aki fogyaszt normál tejet és tejtermékeket, azzal főzni meg fele ideig vízzel, és utána hozzáadni a növényi tejet, vagy a tejet, akkor utána már megint más íze lesz, mikor elkészült, és akkor azt ízesíteni és vinni tovább, az egy egészen más dolog lesz, mint sem, hogy naturba készíteni. Ezek az én kedvenceim, amik egyébként gluténmentesek is, csak így az érdekesség kedvéért, és ezen felül még a bulgur, meg a kuszkusz, akinek nincs problémája a gluténnal, az tökéletesen jó lehet. Csak egy kis említésképpen a kuszkusz nagyon egyszerűen el lehet készíteni, leforrázzuk, és kész is.
0: Azért egy picit mindjárt jobban kifejtjük a kuszkuszt és a bulgurt is. A vendégem Jerkovics Bogi, mentes séf, női életmód mentor. Itt a Befordultam a konyhára.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A mostani hétvégén a vendégem Jerkovics Bogi, női életmód mentor, mentessév. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Örülök, hogy egy ilyen jó témáról beszélgetünk. Hát én itt folytatnám is, mert ugye azt ígértük, hogy itt folytatjuk a nem gluténmentes gabonákkal. Azért persze természetesen itt a kuszkusz bulgoron kívül is vannak még bőven, de hogy azért mindig emeljünk ki párat az adott szekcióból, és ugye említettem azt, hogy a kuszkusz nagyon egyszerű elkészíteni. Itt tényleg nincsen szükség főzési időre, tulajdonképpen vizet kell forralnunk, és le kell önteni a kuszkuszt, elfedje a víz bőven, rárakunk a tárra egy fedőt, és hagyjuk, hogy megszívja magát. Ahogy ez megszívta magát pár perc alatt, kész is. Bele lehet vágni frissen akár zöld fűszereket, lilahagymát, bármivel lehet párosítani, de mégis amennyire jó dolgokat lehet készíteni a kuszkuszból, én egy bulgur salátát sokkal jobban szeretek, és sokkal jobban kedvelek. Van is egy ilyen receptem, amihez például lazac megy a bulgur salátához, és ott is akár lehet csinálni hideg és meleg salátát is, tehát mind a kettő különböző. Mégis amivel nekem jó a párosul, mondjuk az, hogy ha már jön az ősz, akkor nyilván egy cékla, egy körte, vagy egy sült, tehát egy sült körte, sült alma, ezek nagyon jól passzolnak a salátákba, és megint egy olyan dolog, hogy hoppá, az ember nem is gondolna, hogy gyümölcs a salátába, hogy az hogy fér össze, nagyon jól összefér, és nagyon-nagyon jól kihozza az ízeket. Természetesen rakhatunk megint alapnak vagy egy rukkolát, vagy egy római salátát, jégsalátát, tehát azért ne maradjon el belőle a zöldlevelesse, hozzá a bulgur, mehet hozzá akár egy kis uborka még, és akkor egy kápia paprika. Ez lehet egy szuper hideg saláta, amihez mondjuk akár egy normál vagy egy vegán fetelt elmorzsol, vagy tök jó alapot kaptunk, ami mellé még bármilyen fehérjét rakhatunk. De ugye említettem a meleg salátákat, sütőtököt is lehet belerakni esetleg, vagy zeller, tehát sok-sokféle gyökérzöldség is van, ami tényleg különlegesen finom ízt kap, hogyha egy kicsit megfűszerezzük, és egy kicsi pikáns ízt adunk neki a fűszerekkel.
0: A bulgur elkészítése is hasonló, mint például a kínoát említetted, vagy a hajdinát?
1: A bulgur elkészítése az sokkal jobban hasonlít egyébként a rizshez, tehát az ott inkább az jön be, hogy ez a rizshez hasonlít, nem feltétlenül szükséges egyébként megpirítani, én azt nem is szoktam, hanem csupán csak felöntöm vízzel, és ugyanúgy főzöm, de ezt nem szükséges átmosni, tehát ez nem lesz kesernyés ízű, hogyha nem mossuk át. Azért én szeretek mindent átmosni, ha úgy van, de készítettem már úgy, hogy adhok jelleggel hirtelennyében, és az nem marad keserű.
0: De nekem felkeltetted azzal az érdeklődésemet, hogy nemrég említetted, hogy nem csak, hogy köretnek jók ezek az alternatívák, hanem akár desszertként is, úgyhogy ezzel megyünk egy kicsit tovább, hogy elárulod nekem, hogy ez pontosan igazából mit is jelent. A vendégem Jerkovics Bogi, női életmódmentor, mentessév, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Jerkovics Bogi, női életmódmentor, mentesséf. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Örülök, hogy itt vagyok.
2: Köszönöm. Hát én mondtad, említetted, hogy szeretnéd tudni, hogy mi készülhet itt a kölesből. Pardon, most árultam el
1: magam. Már el is árultad. Szóval.
2: Milyen desszert készülhet ugye gabonában? Hát és itt jön be, igen, a köles, hogy így elszóltam magamat, de nem is baj. Szóval a kölesből például nagyon-nagyon jó desszertet lehet készíteni. Egy méltán híres és kedvelt ételünk ugye a túrógombóc, mint olyan a magyar konyhában, és nagyon finom vegán túrógombócot lehet készíteni kölesből, hogyha valakinek problémás egyébként a túró. De annak is érdemes kipróbálnia, én azt tudom mondani, aki egyébként nem érzékeny rá, vagy nincs vele problémája, mert különleges és finom. Persze tápértékben mást ad, mint hogyha túróba készítenénk, de ízben meg fogja tudni hozni azt. Tehát ez tulajdonképpen a kölest, amikor elkezdjük főzni. Ahogy említettem, amikor édes dolgot készítünk belőle, érdemes akkor utána növényi tejjel főzni tovább, teljesen azzal puhára főzni, és hozzáadni egy kis citromlevelet, egy pici édesítőt, egy kis reszelt citromhéjat, ha szeretnénk, akkor fahéjat. Tehát ugye itt megint bejön az egyéni ízlés, meg az ízvilág, hogy ki mit szeretnék hozzáadni, és akkor ezt leturmixolni. Csodálatos állaga lesz, olyan lesz, mint a túró, hogy kigombócozzuk, hagyjuk egyébként egy kicsit kihűlni, az fontos, kigombócozzuk, és akkor utána abba hempergetjük, amiben csak szeretnénk. Innen csak kezdve ugye van ennek a változata, ami sütésmentes, főzésmentes, nem kell vele már semmit csinálni, előtte kell csak megfőzni magát a gabonát, amiből készül, és akkor utána egy ilyen nagyon jó dolgot lehet belőle összehozni, de hogy ez nem csak a kölesre lesz érvényes, ez bármelyik gabonából meg lehet csinálni, nagyon finom, és tényleg egy különlegesség. Annyi, hogy nyilván mivel a köles egy tartalmasabb gabona, ezért a sokkal jobban le tudod turmixolni, és a sokkal jobb állagot fog kapni, de egy kinoából ugyanúgy meg tudod csinálni, vagy inkább akkor itt egy picit behoznám, mert abból meg 100%, hogy meg lehet, csak ugye ott megint az ízesítéssel kell egy kicsit variálgatni, hogy például egy lencse az nagyon jó alapja lehet minden féle édességnek, csak ugye ott azért az ízekkel játszani kell, hogy ne jöjjön ki a lencsének az íze, mert egy köles, egy kinoa, az egy naturálisabb ízvilágot hoz, míg mondjuk egy lencsének inkább itt a vörös lencsét szeretem a pakliba berakni, mert az megint csak natúrabb ízvilágú, akkor azzal lehet még például vörös lencséből, én már készítettem nem egyszer, nem kétszer piskótát, és nagyon-nagyon jó és finom piskóta állagot kapsz belőle, egy kakaós piskótának például tök jó alap.
0: De péksüteménynek is hallottam már.
2: Persze, tehát hogy igazából a fantáziánk tud gátat szabni annak, hogy miből mit készítünk, és nem kószahóbort, mert ugye sokan jönnek azzal, hogy jó, persze, már eddig nem csináltuk így, miért kell ezt a hülyességet, a jól bevált módszer, liszt, vaj, tojás, cukor, meg egy pici só, vagy éppen amit szeretnénk az adott tésztából, hogy éppen miért készítünk el tésztát, vagy leveles tésztát, vagy mit csinálunk, de amellett nem mehetünk el, hogy sokkal több feldolgozott élelmiszert fogyasztunk manapság már, és ha tehetjük, akkor válogassuk meg azt, hogy miből készítjük az otthoni ételeinket, mert hogy ezzel nem csak tápanyagértékben lesz sokkal jobb, meg mondjuk kalóriában lesz sokkal jobb, hanem sokkal jobb hatással lesz a szervezetünkre is, több rostot viszünk be vele, és mind a mellett pedig sokkal több esetleg antioxidánst, vitamin, szóval ezekre is gondoljunk. Most már tényleg ott tartunk, 2026-ot írunk, tehát, hogy nem mehetünk el amellett, hogy az egészség legyen az első, és ezekért is érdemes ezeket kipróbálni.
0: Nagyon sokat tanultunk ma. Köszönöm szépen az információkat, és hogy itt voltál velem.
2: Örülök, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Jerkovics Bogi, női életmódmentor, mentesséf volt a vendégem a Befordultam a konyhára című magazinban. Persze, te sikke, aha,

0: Ne félj, ezt hallottad most a BS-vétől itt a Petőfin. Minden magyar, és valóban ne félj, én már ugyan elbúcsúzom, de most Tomi, Szikora Tomi érkezik hozzád, vele kezdődik a Petőfi 56, délután pedig Kenész Kolos vár téged, és természetesen jövő héten pedig én, nagyon sok szeretettel, addig is legyen csodás napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed Családi Egy, a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Deme Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő, jól halad a turbinák visszakapcsolása Pakson. 40 ezer érem készült hibásan a Sydney maratonra.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 94-es kilométernél korábban baleset történt, de a sávzárás megszűnt és a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, valamint az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a. A létesítmény szerdára éli el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak Pakson. Kapitány István szerint az emberek és a vállalatok képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Tévedésből a Sydney maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban. Mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején a szervezők bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem állt módjukban korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. A 40 ezer érmet a célban a város ikonikus épületénél, az Operaháznál adják át a távot teljesítőknek. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket és afrikai táncházat is kínálnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhős részek. Eső sehol sem várható, a szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30 fokra számíthatunk, estére 19-25 fok közé hűl a levegő.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A délelőtt után a délutánban is magyar kedvenceket játszunk a Petőfi Rádióban, sőt, top kiemelt magyar zenéket. Ez a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56, és következik a mai felvonás a top 28. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, Filó Tonic 100-szor ez a 28.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

0: rockzene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Most Lábas Viki új dalával itt a 30-valahány. Az énekesnő, aki a színen Szegeden zárja majd a nyarat, hiszen ott lesz a következő fellépése 28-án. És gyanítom, hogy ezt az új kedvencünket is játsza majd élőben. 30-valahány. A zene, amellyel szerette volna megerősíteni a női és kortársaiban azt, hogy nincsenek egyedül csak azért, mert nem akarnak mindig megfelelni a társadalom által elvált, és nem teljesen létező elvárásoknak, konvekcióknak. Mert a 30. születésnapja után a legtöbb nő azt érzi, hogy a korábbinál is nagyobb a társadalmi nyomás, a házasság, munka, gyerekvállalás, magánélet terén, vagy akár ennek hiányában. Lábas Viki 30-valahány, ezt adom most a Petőfi Rádióban.
1: A 24.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Zenei zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
2: És most egy olyan dallal, amely nálunk debütált elsőként. Országos rádió premier volt Kis Kevinnel és Marics Petivel itt a közös dal Elszáll az idő. A dal, amelynek a központi témája a szerelem, az elvesztés, a továbbhaladás, valamint az a furcsa érzés, amikor bizonyos dolgokat csak akkor értünk meg igazán, amikor már késő. És a nagypapától kapott útra való különösen erős pontja ennek a zenének, mert tényleg az egyik legerősebb része az őszintessége, hogy nincs benne tökéletes, csiszolt szerelmi történet, van helyette viszont megbánás, hiány, várakozás, fáradtság és felismerés. Marics Peti, Kis Kevin, Elszáll az idő a Petőfi Rádióban.
1: A 20.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista.
1: Petőfi 56.
2: Itt a Well Hello éjfél tájt. A csapat, akik nyárzároznak a Budapest Parkban augusztus 28-án, 10 éves a hashtag soha véget nem érős mozi, és ezt ünneplik egy bombasóval. Még egyszer a dátum, augusztus 28, Budapest Park. Szerintem ez a dal is nagyot megy majd élőben. Well Hello éjfél tájt a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Mutatom az eheti helyezését.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után következik a Tigris Sofi, akik elég rendesen oda tették magukat a nyári koncerteken, és még nincs vége. 27-én Szegeden, majd szeptember 5-én Szentendrén játszanak. Ez pedig egy nagy-nagy kedvenc a Petőfi Rádió slágerlistáján tőlük. Tigris Sofi, Dopamin, mindjárt játszom teljes egészében.
0: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Tímea.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a kellemes nyári idő. Szerdától már teljes kapacitással működhet a paksi erőmű. Sérültjei is vannak a tokiói földrengésnek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé baleset történt Győr elkerülő szakaszán a 127-es kilométernél. 3 kilométeres torlódásra készüljenek. Ugyancsak Hegyeshalom felé a 94-es kilométernél már feloszlóban van a torlódás, ami egy korábbi baleset miatt alakult ki. Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé Zamárdi és Székesfehérvár között, valamint Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Tervezetten zajlik a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, valamint az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a. A létesítmény szerdára éri el ismét a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen. Erről a honvédelmi miniszter beszélt ugyancsak Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett, mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet azt közölte, hogy bár itthon kevés eső esett, a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél több csapadék gyűlt össze. Ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette a szállodahajó, a hableányt letaroló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint a kapitány értesült az ütközésről, de nem riadóztatta a személyzetet. A katasztrófában 28-an vesztették életüket. Az RTL híradó értesülése szerint a férfi magyarországi védője július elején közölte a bírósággal a halálhírt. A büntetőeljárás a halotti anyakönyvi kivonat megérkezése után szüntethető meg. Japánban mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. Szökőáriadót nem kellett elrendelni.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
6: Folytatódik a napos száraz idő, csak holnap az északnyugati tájakon lehet kisebb eső. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 11-17 fokig hűl a levegő, de a derült szélcsendes helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap 26-32 fok várható.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Rajtolunk egy újabb órában a Petőfi Rádióban, amelyben megígérem, hogy a legnagyobb Petőfi Rádiós kedvenceket játszom. Ez a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56, már a legjobb 14 dallal. Hello, a listavezető Szikora Tamás vagyok. Kezdésként itt a Tigris Szofi és a Dopamin.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: az elején. Valaki más helyett így leszek aztán, végre újra én.
1: Ide jó tartozni. Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Dash Young Fly kiskece, ez hozza most a nyári vibe-ot a Petőfi Rádióban, mert igenis vannak dalok, amelyek már az első másodpercben elrepítenek minket valahová. Na ez a szám kicsit olyan, mint egy forró nyári éjszakán autóznánk a Balatonparton, közben a fejünkben kavarognak a szép emlékek és azok a mondatok, amiket talán már sosem mondunk ki a másiknak. Egyszerre romantikus, szenvedélyes és bulis ez a dal. Dash Young Fly kiskece a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
1: A tizedik. Ez a legújabb magyar zene.
0: Kiskece lány a sötétben, vele virrad rám a hajtó.
1: Minden magyar.

0: magyar zenei listája.
1: A műsorvezető
2: Szikora Tamás, hello, és most bemutatok neked egy új csillagot, akire szerintem érdemes lesz odafigyelnünk. Ő Szófia a Petőfi Rádióban, aki egyébként egyre több hallgatót hódít meg a Spotify-on is, és könnyen lehet, hogy az egyik legmeghatározóbb új hang lesz nem sokára a hazai zenei szintéren. Az R&B alapú dalaiban mindig valódi érzésekből indul ki, és azt mondja, hogy számára a zene az a nyelv, amin keresztül el tudja mondani mindazt, amit szavakkal nem lehet. A dalszövegei személyesek, őszinték és néha fájdalmasak is, de pont ettől működik. Ismerd meg Szófia dalát a Petőfi Rádióban, ez a Kard a hivatalos lágerlistánkon.
0: Petőfi 5.

0: All right.
1: Hazai zene minden mennyiségben.
2: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi 56.
3: Következik Jude Law, aki idén-nyáron is óriásit megy. Júliusban megjelent a Civil, a negyedik nagy lemeze, amelyről biztosan játszik majd dalokat, például Veszprémben a 28-ai koncertjén, vagy Szegeden a Színen augusztus 29-én. A Petőfi Rádiós lágerlistáját is meghódította, hiszen ezen a héten a Vroom már a harmadik.
2: A

0: Hazai zene minden mennyiségben. A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
1: A hét kedvencét pedig Kállai Szanders András játssza a Petőfi Rádióban, aki nem csak előadóként, hanem dalszerzőként és produceri gondolkodással is építi a saját zenei világát. Ráadásul idén ünnepli, hogy 15 éve van a színpadon. Itt a legfrissebb kedvencünk, amely megnyerte a Petőfi Rádiós lágelistáját. Kállai Szanders András, Take Me Back.

0: Petőfi 56,
1: amelyet minden hétvégén dél és kettő között hallhatsz. Jövő héten friss listával jelentkezünk. A délutánban pedig Kenész Kolosé a terep, az éter, és ő várja az üzeneteket, a közlekedési információkat. Hívd most 061-759-6060 a forró drót. Szuper délutánt kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a sok napsütés, északon záporokkal. Szerdától már teljes kapacitással működhet a paksi erőmű. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bagnál több jármű karambolozott. A 38-as kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás már több mint 4 kilométeres. Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé Zamárdi és Székesfehérvár között, valamint Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Sorra kapcsolják vissza a turbinákat a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, valamint az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a. A létesítmény szerdára éri el ismét a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Közben jól halad a fenékküszöb építése Paksnál a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra, addig, hogy összeérjen. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszélt szintén Pakson. Rövidesen jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet azt közölte, hogy bár itthon kevés eső esett, a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél több csapadék gyűlt össze. Ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, illetve a valós idejű térképes utas tájékoztatás.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arra felé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Mi maximálisan hiszünk abban, hogy játék az élet, és reméljük, hogy ebben te is segítesz nekünk. Hiszen a Petőfi Rádióban zajlik a mozis játékunk, gyere játsz velünk, és érezzük jól magunkat, miközben a hazai kedvenceinket hallgatjuk. Bejelentkezik a Compact Disco hősökkel. Ez a minden rendben.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Nemzeti Rádió. Minden magyar.
1: Minden, minden, ami fontos nekem, ma éjszaka itt van velem. El nem mondja, aki tudja.

0: Éld meg a vasárnapodat, ez a... A mikrofonnál Kenész Koros egészen este 8 óráig, 14 óra 19 perc van, és szerintem sokan vártuk, lehet, hogy te is ebbe a kategóriába tartozol, aki ennek a nyárnak örül, amikor 25-30 fok van, kellemesen süt a nap és simogat a szél. Te mit csinálsz most ebben a vasárnapban? Lehet már hazafelé tartasz, úgy, hogy Roliék is, akit a párja lepne meg a következő felvételel, és mi is meglepünk téged, ugyanis zajlik a mozis játékunk a Petőfi Rádió hétvégéjében, hogyha érdekelne téged a Ted és a Csodalámpa című film premier előtt, akkor itt a lehetőség, füled le az óraslágerét, lehet, hogy éppen Nananáé lesz az, vagy a Döbi Börszém, de az Animation System felvétele is ebbe a kategóriába sorolható, a füleden múlik az, hogy te hallod-e meg a leggyorsabban, viszont a Blaha Louisianát már kizárhatjuk ebből a kategóriából, viszont a dalt ettől függetlenül szívesen hallgatjuk, sűrű, végtelen a címe.
1: Sziasztok, Sobroner Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok!

0: Before I Leave, ezt a dalt hallgattuk a Petőfi Rádióban 14:34-kor. És kanyarodunk rá a játékra, képzeld el, hogy rája, na, csak kimondtam, képzeld el, 7-es másodpercet vert rá a leggyorsabb SMS-ező egyébként a másodikra, szóval igen gyorsan sikerült elküldeni annak a valakinek az SMS-t, aki most remélhetőleg itt lesz velünk adásban, ugyanis sörgetjük is a leggyorsabb játékosunkat, a Petőfin.
1: Halló,
0: szia, Kenész Kolos és a Petőfi Rádió.
1: Szia,
0: hogy hívnak?
1: Andi vagyok.
0: Szia, Andi, meglepődtél egy kicsit?
1: Igen, nem számítottam rá.
0: Na.

0: kitalálni egyébként, mert nem is azzal van a problémám, hogy elkészítem, hanem hogy kitaláljam, hogy mit készítsek.
1: Hát nem egyszerű feladat. Tudok, hogy mindenki más szeret.
0: Jó, akkor nem érzem magam annyira egyedül ezzel a problémával. Vagyunk nem, így még páram. Na és mikor jártatok utoljára moziban?
1: Hát már elég rég.
0: Akkor itt az ideje pótolni. Mit hallottál, mi volt az óra slágere? Jó lesz az, igen, de először az óra slágere.
1: Igen. The Leader Story.
0: Azaz, és a Petőfi Rádió szlogenje akkor, ha már ilyen jól megy.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Jól van, Anni, ügyes vagy, gratulálok. Semmi baj, nem kell zavarba lenni, senki nem harap, sőt, jegyeket osztunk. Kit viszel majd el magad? A családi jegy az, ami most a markodat ütötte, 4 darab fő mehet el.
1: Igen, pont 4-en vagyunk, 2 gyerek.
0: Pöpec, nagyon király, jól van, gratulálok, sok szeretettel, adáson kívül pedig megdumálunk mindent, jó netted lesz, szép napot kívánok!
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Itt a Petőfi Rádióban pedig a szép nap mellé járnak a jó dalok is, a pörgető dalok, és még 2 darab családi jegy a hétvégében, szóval maradj a Petőfi Rádióval, hogyha szeretnél mozizni. Most pedig jön mindjárt minden sunshine, meg tücsökköcsög, meg amit akarsz, ugyanis Valmar, Manuel, éget a nap, ezzel folytatjuk.

0: dolgát. Aztán az M1-esen Hegyesfalon felé a komáromi szakaszon a terelésben újabb baleset, a 87-es kilométernél megállt az áterelt belső sáv forgalma, ez is nehezíti a dolgunkat. Illetve itt van az M3-as autópálya szintén a főváros felé, Bagnál több jármű karambolozott, a 38-as kilométernél sávzárás tapasztalható. Nálunk pedig a jó hangulat most a 4-es street által lesz meghozva, illetve érkezett egy üzenet Vivientől Messengeren. Csengeri Sanyinak szeretnék üzenni, hogy köszönjük ezt a csodaszép hosszú hétvégét, melyet Horvátországban együtt töltöttünk el. A vízi élmények felülmúltak mindent. Köszönjük neked a figyelmet és a balesetmentes hosszú utat, amit két pihenővel vezettél le kis újszállásig. Csodás ember, barát, főnök és legjobb társ vagy, akit valaha kívánhat az ember. Nagyon szeretünk. Nektek szól a 4-es street-dal ez a 10 éven át.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: olyan, miért ne folytatnánk? 3 óra friss hírek, információk azonnal Vörös Domonkostól, majd pedig egy kis Reddes és a Fehér Hollóval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a sok napsütés, északon záporokkal. Szerdától már teljes kapacitással működhet a paksi erőmű. Tévedésből egy müncheni stadion képe került egy Sydney maraton emlékérmére.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bagnál több jármű karambolozott. A 38-as kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás már 7 kilométeres. Az M4-es autóút Karcag felé vezető oldalán Kisújszállás elkerülő szakaszán baleset történt. A 147-es kilométernél a rendőrség megállította a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Sorra kapcsolják vissza a turbinákat a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, valamint az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljesítmény több mint 40%-a, és a tervek szerint szerdán éri el a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Közben jól halad a fenékküszöb építése Paksnál a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra, hogy összeérjen. Erről már Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszélt, szintén Pakson. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte, a kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok is finanszíroznák. A felvetésre reagálva Habasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Tévedésből a müncheni Allianz stadion képe került a Sydney maraton emlékérmeire. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején bemutatták az érméket, de az idő rövidsége miatt már nem lehet újakat gyártani. A szervezők elnézést kértek a tévedésért.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. Ma a két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. A két találkozót a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Sallói Dániel gólpasszal vette ki a részét a Toronto 2-1-es idegenbeli sikeréből a címvédő Inter Miami otthonában az észak-amerikai profi labdarúgó liga alapszakaszában. Sallói kezdőként lépett pályára, és az 59. percben az ő átadásából született meg a vezető gól. A hazaiaknál Pintér Dániel az utolsó bő negyed órában kapott lehetőséget. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit pilótája rajtolt az érről a Formula 1-es holland nagydíjon. Mögötte a sprint futamon győztes honfitársa George Russell indult a Mercedes-szel, míg harmadikként a másik Mercedes-szel a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli vágott neki a néhány perce megkezdődött 72 körös versenynek, melyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is folyamatosan beszámol a történtekről. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arra felé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hogy kik járnak a legjobban? Hát persze, hogy azok, akik a Petőfi Rádiót választják 4 perccel 3 óra után is. Csáó, Kenész Kolos küldi a pacsit, meg a családi mozi jegyeket, akkor, hogyha te vagy a leggyorsabb, szóval figyelj és kanyarodj ránk, és reddessünk közösen. Fehér Holló, ez a Kovászki meg a Vege és Horváth Tamás közösen.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zene.

0: Mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Egy a sok közül, a tömegben áll, de nem vegyül.

0: és Magyarország értékeit.
1: Úton a soproni tűz toronyhoz.
0: Hallgasd a Petőfi Rádiót.
1: Itt minden magyar.

utat, ez pedig nem más, mint a... Hogy itt vagy, szép délután kívánunk neked a mikrofonnál, Kenész Kolos, 15 óra 21 perckor, és érkezett egy üzenet Panna által. Sziasztok, Lacinak szeretném megköszönni a csodálatos prágai kirándulást. Köszönjük szépen. A következő dal a Görhuttól nektek szól, de előtte még eláruljuk neked azt, hogy mit kell figyelni. Ugyanis nem sokára jön az óra slágere, és elviszünk téged a moziba, a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésre nyelhetsz családi jegyeket. Felkészültél? Lehet az óraslágere Royé, a Fissé, vagy épp a Bohemian Betyárszé. De most meghallgatunk egy másikat, mégpedig a Görhud jó voltából. Ez nem más, mint a csendháborítás itt a Petőfi Rádióban. Hát a hangerőszabályzódon múlik minden.

0: Nekem nem kell. Egy kellemes idővel megáldott nyári délután. Sokan szerintem ezt az időt várták, hogy 25-30 fok között legyenek a maximumok. Ez meg a Petőfi Rádió 15-34-kor. De jó, hogy velünk vagy, és de jó, hogy játszottál. Csörgetjük is a leggyorsabb SMS-ezőt, ugyanis ezeket a delikvenseket keressük most itt a Petőfi Rádióban.
1: Tessék.
0: Halló, szia, Kenész Kolos vagyok, Petőfi Rádió. Téged hogyan szólíthatlak?
1: Juhász Luca vagyok.
0: Még egyszer?
1: Juhász Luca.
0: Szia, Luca! De jó, hogy itt vagy. Nagyon gyors voltál, képzeld el, 8 másodpercet vertél rá a másodikra. Most néztem az SMS-ed és a telefont is gyorsan felkaptad. Mi történik nálatok így a hosszú hétvégében?
1: Nem dektettünk az anyerelásból.
0: Ó, merre jártatok?
1: Egyrepussányon voltunk.
0: Biztos jó lehetett. Kipihentétek magatokat?
1: Kibizony.
0: És akkor a végére meg egy játék, ugye?
1: Igen, igen.
0: Helyes. Na figyelj csak! 2 darab kérdés áll.

0: Na, mit csinálunk?
1: Elfelejtünk hazamenni.
0: És van egy lelkes rádiós csapat, aki szintén elfelejtett hazamenni. Nagy kiabálás, nem vagyok egyedül a stúdióban. Ez a Petőfi Rádió, szép délután mindenkinek. Hát látjátok, élő és interaktív és nyitott a mi rádiónk, és nyitottak vagyunk a te friss infóidra is. Segíts, hogyha látsz valamit. Mi azt látjuk, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon korábban képített terelésben újabb baleset történt, de a 87-es kilométernél immár megindult a forgalom, kisebb már a torlódás, de az M7-esen is para van, legfőképpen azért, mert Érdnél történt baleset, korábban torlódásra kell számítani, szinte már egy órával megnőtt arra felé a menetidő, de az M1-esen is 5-8 perccel hosszabb menetidővel számolj, illetve hogyha Miskolc felől haladsz Budapestre, akkor ott pedig 18 perc a plusz, ami esetleg most várhat rád, és mi is várjuk a te pötyögésedet. 06 30 30 33 80, itt is lehet üzenni, de hogyha átadnál valakinek üzenetet, akár Messengeren is megteheted, ha az ingyenes formulákat választanád, de otthon a Viberünk is, ezt is ajánljuk figyelmedbe. Meg Fábián Julidal át, mindjárt érkezik a Like a Child, de most Sayanoéval rádiózhatsz.

0: minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek köz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémbolon vándormadár. Mi más is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, féle

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a város

Hunani Masszív és a vendéglátós itt a Petőfi Rádióban, és mi szívesen látunk vendégül téged a következő órában is. Gyere játszani, van még nálunk egy családi egy a hétvégében, ezt is nagyon szívesen odaadjuk neked, meg a Carson Komodalát, Vörös Domonkos információit követően immunissá válunk itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a sok napsütés, északon záporokkal, víz- és energiagazdálkodási klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Tévedésből egy müncheni stadion képe került a Sydney maraton emlékérmeire.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bagnál több jármű karambolozott. A 38-as kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás már 7 kilométeres. Az M4-es autóút Karcag felé vezető oldalán Kisújszállás elkerülő szakaszán baleset történt. A 147-es kilométernél a rendőrség megállította a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikális megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra, addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített terekjeit Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországon és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben is.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Ma a két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. A két találkozót a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Az angol Championshipben Callum Stiles csapata a West Bromwich Albion hazai pályán 3-1-re legyőzte a Burnley-t. A magyar válogatott játékos öngóljával a vendégek szereztek vezetést, ám a West Brom fordítani tudott, így két forduló után is hibátlan és 6 pontjával második helyen áll a pontvadászatban. 8. helyen végzett a magyar négyes fogathajtó csapat a németországi lovas világjátékokon Aachenben. A versenyt a holland hármas nyerte, második helyen az ausztrálok, harmadikon a belgák zártak. A mieinknél egyéniben Dobrovics József a 20. helyen végzett, közvetlenül fia előtt, míg Váci István 30. lett. Köszönöm figyelmüket!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Nagy mosolyt kívánunk mindenkinek 4 perccel 4 után is, a diszkófények fel, ugyanis nagy partit csapunk nem sokára majd a Richard Gere zenekarral is, de most a Carson Komával töltheted idődet. Mielőtt még az óra slágerét keresnéd, hagyunk egy kis időt fellélegezni, jó? De addig immunissá is válhatsz, ugyanis ez a következő dal címe.
0: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zene.

0: 60-60.
1: Ide csörgött be valaki. Halló, hogy hívnák?
2: Halló, Zoltán Zsorsi.
1: Sziasztok, kinek szóljon a következő dal?
2: Ezt a Katilének szeretnénk üzenni.
1: Na és mi lenne neki az üzenet?
2: Az, hogy mi nem szeretnénk már iskolába menni, de ő nagyon szeretne és küldözget nekünk dolgokat.
1: Például milyen dolgokat?
2: Hát ilyen visszaszámol. Na. Ilyen képeket küld, 10-es, meg 9-es, hogy hány nap van még az iskolában.
1: Az mondjuk egy kicsit tud demotiváló lenni, nem?
2: Hát igen.
1: És akkor mit üzenünk neki?
2: Hát azt, hogy nagyon szép nyarat, és hogy élvezze ki, amennyi még van.
1: Jól van, és azért mégiscsak muszáj megkérdeznem, hiszen elkerülhetetlen a vég, hogy így fejezzem ki magam. Hogyan készültök a sulira?
2: Hát,
1: jó hangulattal!
2: Igen.
1: Hol van? Üdvözlünk benneteket sok szeretettel. BSV Nagybogi, Always Be Mind, ez jöhet?
2: Igen, jöhet.
1: Küldjük sok szeretettel, vigyázzatok magatokra. Sziasztok.
2: Köszönjük szépen, így is.
1: És te is készülj a játékra. 0630 30 33 80. Remélem már megvan SMS számunk. Ide kell elküldened nem sokára azt a dalt, amely előtt a szignált hallod. Előadó dalcím remélem meg lesz.
0: Ez

0: Halló, szia, Kenész Kolos és a Petőfi Rádió, téged hogy hívnak?
1: Pongi.
0: Csongi?
1: Pongi.
0: Pongi. Jó, legyen Pongi.
1: Hello, hello. Én itt vagyok.
0: És ki az az én?
1: Én Berci vagyok.
0: Berci?
1: Igen.
0: Na de jó, hogy itt vagytok. Szeretnétek játszani?
1: Igen.
2: Igen. Igen.
0: Nagyon helyes. Milyen volt a hosszú hétvége? Mit csináltatok?
1: Bingóhintóztunk tegnap a barátainkkal.
0: Hoppácska, és ki nyert?
1: Hát, nem tudjuk.
0: Jó, ez a legjobb. Ez a legjobb. Nem a nyeremény a lényeg, kivéve most itt a Petőfi Rádióban. Kettő kérdésre, ha válaszoltok, tiétek a családi jegy. Mi volt az óraslágere?
3: Belga rendőr munka.
0: Azaz, jól súgnak. A háttérben is a Petőfi Rádió szlogenje.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok, megvan a 4 darab jegy. Hadd halljam az üdvivargást. 3, 2, 1. Gratulálunk nektek sok-sok szeretettel! Elmeséljétek, hogy áll majd össze a csipet csapat?
3: Két szülő és két gyerek fog menni.
0: Nagyon szuper! Köszönöm szépen, hogy játszottatok, szép napot, és ne tegyétek le, adások kívül mindent megbeszélünk, jó?
1: Nagyon köszönjük!
0: Hello, sziasztok! Itt a Petőfi Rádióban pedig reggelente, estelente mindig a legjobbak szólnak a hazai slágerek közül. Imágom, Mondi, estelente ez szól most?

És mostanában valóban olyan idő van, hogy simán be tudja csapni a szél az ajtót, ha nyitva hagynád. Ez a Petőfi Rádió, 16 óra 50 perc van, és vigyázz mindenképp, hogyha az M7-esen közlekedsz, legfőképp az idegeidre. 54 percet mutat most plusz menetidőben Balatonvilágos és Székesfehérvár közé. Aztán az M3-ason is para van, 60 és Bak között erős a forgalom, illetve az M4-es autóton Karcag felé Kisújszállás elkerülő szakaszán baleset történt. A külső sávon viszont már haladnak az autók, ez mindenképp jó hír. Te is haladhatsz felénk az üzeneteddel, 06 30 30 33 80 a Petőfi Rádió elérhetősége. Sok szeretettel köszöntjük a Bencéket, ők ünnepelnek ma. Isten éltessen benneteket augusztus 23-án, és Isten éltesse Kis Kevint Marics Petivel. Nagyon összeillik a hangjuk, ezt meg is mutatták egy közös trackben. Ez nem más, mint az Elszáll az idő, amit most hallhatsz itt a Petőfi.

Laurit hallottad, ez volt a kisasszony itt a Petőfi Rádióban, mi pedig szívesen fogadjuk a következő órában a kisasszonyokat, meg az urasságokat is, bárki jöhet. Nyitott, élő és interaktív a Petőfi Rádió hétvégi műsora. Kenész Kolos a mikrofonnál, viszont most Vörös Domonkos is kap egy kis lehetőséget, elmondja nekünk a legfontosabb információkat, sőt a sport világából is kapunk egy kis kitekintőt, ránk is fér, hiszen ugye Forma 1 is zajlik itt folyamatosan a hollandoknál, ezzel kapcsolatban is követjük a legfontosabb eseményeket, és közben zeneileg is igyekszünk aktívak maradni, a Kuplung zenekar és a Nyomod a gázt mindjárt, ha már ugye Forma 1, de előtte még az Intim Torna illegális, az örökké nem sokára a Petőfi.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a sok napsütés, északon záporokkal. Víz- és energiagazdálkodási javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Halálos áldozatai is vannak a Baltikumon végig söprő viharoknak.
1: Petőfi Rádió közlekedés.
2: Az M0-as autó déli szektorában Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 38-as kilométernél a sávzárás miatt torlódás kezd kialakulni. Az M4-es autóút Karcag felé vezető oldalán kisújszállás elkerülő szakaszán baleset történt. A 147-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter, mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszeszendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Csonterekéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekéit Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A Cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg a Szent Istvánról. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországon és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. És a heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat is okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvető küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. Ma a két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak fél hattól a Kisvárda a Debrecent fogadja. A két találkozót a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Az angol Championshipben Callum Stiles csapata a West Bromwich Albion hazai pályán 3-1-re legyőzte a Burnley-t. A magyar válogatott játékos öngóljával a vendégek szereztek vezetést, ám a West Brom fordítani tudott, így két forduló után is hibátlan, és 6 pontjával második helyen áll a pontvadászatban. 8. helyen végzett a magyar négyes fogathajtó csapat a németországi lovas világjátékokon Aachenben. A versenyt a holland hármas nyerte, második helyen az ausztrálok, harmadikon a belgák zártak. A mieinknél egyéniben Dobrovic József a 20. helyen végzett, közvetlenül fia előtt, míg Váci István 30. lett. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arra felé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Elmúlt 4 perccel az 5 óra, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod az augusztus 23-ádban is. Utolsó előtti vasárnapunk, remélem, hogy a következő hétre megvan már a terv. Nagyon ki kell aknázni ezt a nyarat, úgy gondolom, és remélem, hogy a zenei folytatást is kiaknázzuk közösen az Intim Torna illegállal. Szól az örökké!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

Megjött a nap SMS-e, beállt ez a csillag-csillag-csillag M7-es araszolás van a tárnoki pihenőtől, óvatosan arra. A Petőfi Rádiót hallgatott 17 óra 22 perckor, további közlekedési infokat szívesen fogadunk, 06 30 30 33 80, illetve várjuk a további pötyögéseket. És szia, kedves Kolos, Marina vagyok, Sójának üzennék egy szerelmes szív, aki türelmesen várja a hívását, várok rá, mint egy kiskutya, üdvözöllek Kolos, ha teheted, olvasd be. Hát remélem, hogy célbér az üzenet, és mellé attól a Méringer Marcitól egy nagyon király felvétel, aki a Budapest Parkon is egy elképesztő partit csapott, de ezt már sokszor megismételte például a Szigeten, vagy most a Strandfesztiválon, amiről amúgy az Instagramon azt írta, hogy a nyár egyik legjobb koncertje volt. Hát, drága rajongók, akkor most lehet cáfolni esetleg, hogyha ti másik bulin voltatok ott, akkor lehet írni Marcinak, hogy ez nem igaz, de azért összeveszni szerintem ezen nem fogunk. A dalt viszont nagyon szeretjük, ami most következik. Féltéglák a címe az újak közül. Remélem, hogy neked is tetszik, hogyha igen, akkor tekerj a hangerőn és üvöltessük együtt a

0: Na de mit tudunk?
1: De tudom, hogy
0: ott van a nap, és bizony ott is van az égen. Köszi szépen, hogy te is velünk vagy, ez nem más, mint a...

tudunk lélegezni. De közben te is dobhatod az üzenetedet, hogyha más szeretnél meglepni a Petőfi Rádión keresztül, itt a lehetőség. 0630303380 az SMS számunk, ide várjuk a pötyögést. Szia, Vince vagyok, most megyünk hazafelé nyaralásból, kérlek, add át a családomnak, hogy nagyon szeretem őket. Hát remélem, hogy ez így is lesz, egyrészt, másrészt azt is remélem, hogy a következő dalt is nagyon szeretitek, amely Azaria és Blanks jóvoltából szól most a Petőfi Rádióban. Ez nem más, mint a Don't Be Afraid. Easy.

ezeket a dalokat egy kicsikét hangosabban hallgatod, akkor sem lesz semmi baj, ahogy Beretka Ádám is énekelte az utóbbi percekben. Gyönyörű vasárnapot, 17 óra 46 perc van. A mikrofonnál Kenész Kolos, és te pedig írod nekünk az SMS-eket. Drága Kolos, köszönjük ezeket a fantasztikus zenéket és a munkádat, nagyon jól érezzük magunkat a Petőfi Rádió társaságában. Mindenkinek csodás hetet kívánok, persze neked is, és az utolévőknek pedig üzenem, hogy vezessenek óvatosan, és szóljon a Petőfi jó hangosan, üdv Karvai Sanyi, Sanyi üdv neked! Nagyon szépen köszönjük, hogy beszálltál mellénk. Aztán sziasztok, szeretnék kérni egy számot küldeni a legeslegjobb barátainknak, akikkel éppen nyaralásunkból tartunk haza. Köszönöm, ha beolvasátok, üdv Balita, Frici és Zsombi, ez ebben a másodpercben érkezett. Nagyon-nagyon köszi, hogy ti is minket választottatok. Remélem, hogy a következő dalok közül találtok magatoknak megfelelőt. Érkezik mindjárt Polina a legfrissebbel. Kicsit az itókázás kerül előtérbe, hiszen a ragada szól, de előtte láthatatlanná válunk a Quimbyvel.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Három kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

0: Szisát itt a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy te is minket választottál. Már is 6 óra Vörös Domonkos kapja a mikrofont a legfontosabb információkért cserébe, és mi is segítünk még neked, például azzal kapcsolatban, hogyha Székesfehérvárról esetleg Budapest felé vennéd az utat, akkor 12 perc, Balatonvilágostól Székesfehérvárig pedig 39 perc a többletmenetidő, szóval készülj egy kis hideg élelemmel, minden esetre óvatosan és türelmesen, miközben dalol majd Morion ezt a legfontosabb infokat követően.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a sok napsütés északon záporokkal. Víz- és energiagazdálkodási javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-as autó déli szektorán Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 38-as kilométernél a sávzárás miatt torlódás alakult ki. Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra és torlódásra kell készülni. A 61-es főúton Iharosberény határában egy személyautó és egy motoros ütközött össze. A 179-es kilométernél félpályán lehet tovább haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormány főpakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kíván tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszinszendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió, illetve a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát. Itthon rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második felében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy lehető, elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, illetve a valós idejű térképes utas tájékoztatás is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvető küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. Az angol Premier League első fordulójában a Manchester City hátrányból fordítva 2-1-re verte a Bournemouth csapatát. A vendégeknél Tóth Alex a 75. percben lépett pályára csereként, a City ezután fordította maga javára a találkozót. A magyar férfi tornász válogatott az utolsó, 8. helyen végzett a csapatverseny döntőjében a zágrábi Európa-bajnokság zárónapján. Az összetett verseny élén a britek alig több mint fél ponttal előzték meg az oroszokat, így megvédték címüket. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. A futam a hazai közönség előtt szereplő négyszeres világbajnok Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, s új rajtal folytatódott. Következik két hét múlva az olasz nagydíj Monzában. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arra felé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hat múlt, de mi a gyeplőt nem engedjük el, továbbra is elkísérünk téged itt a Petőfi Rádióban, és belevagdossuk most a vacsi mellé, mondhatni köretként a slágereket az estétbe. Érkezik az Amigod, itt lesz Res, vagy épp Nyújik, de most Morion Esszel tartalunk, ez nem más, mint a késő van.
1: Itt egy újabb óra
0: kizárólag

te is, augusztus 23-a van, telik a nyár, de a te üzeneted sosem fogy el. Szia Kolos, most tartunk haza Magyarországról Angliában, jelentem az M25-ösön egy picit forgalmas, remélhetőleg rövid időn belül otthon leszünk. Nagyon jók a zenék, végig hallgatunk egészen hazáig online, Norbi voltam Angliából. Norbi, de jó fej vagy! Nagyon köszi, hogy itt vagytok, örülök nektek, és hát ezért cserébe persze, hogy járdal.

0: Ennek a dalnak minden hangja arany. Márti dala szólt az Anne and the Barbie-tól itt a Petőfi Rádióban. Egy picivel múlt fél hét.
1: És közben toljuk tovább közösen a biciklit, meg az autót is toljuk, nem csak a Forma 1-esek, hanem nekünk is van egy versenyzőnk, még pedig Jude Law. Vrum vrum, ez lesz a következő felvételnek a címe, és hogyha már versenyzés meg utak, ráleszünk, hogy mit történik az M7-esen, hát ott most nagyjából 42 perc a plusz menetidő, hogyha a Balcsitól indulsz el a főváros felé, az M1-esen 8 perccel, az M3-ason pedig 11 perccel számolj. Ezen felül azzal, hogy a határ felé kilépő oldalon 3 km

élményekkel sikerült megtölteni a hosszú hétvégét Diaz Menta, és az Így volt szép itt a Petőfi Rádióban. Az országban mindenhol süt a nap, és kevés helyen van csak 30 fok felett a hőmérséklet, főleg már ilyenkor, még Old térségében tapasztalható nagyjából ilyen mértékű hőmérséklet, meg két egyházán mérnek még 30 fokot, hogy most ránéztem a hőtérképre. És neked, mivel sikerült megtöltened most ezt a gyönyörű időszakot? 0-30-30-30-30-30-80 a Petőfi Rádió SMS száma. Még van néhány dal, amit megmutatunk neked nagyon szívesen, ilyen lesz Szabó Benedek és bandája, Szép volt című dala, de most érkezzen Sofia és a Kard!

0: Adj hitet, ezt akár értelmezhetjük úgy, mint hogy adj még slágereket. Itt a Petőfi Rádióban lesz még erre mód, szóval nyugi, a legfontosabb infok után Odettel térünk vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
6: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
7: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a sok napsütés, északon záporokkal. Víz- és energiagazdálkodási javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Az M0-as autó déli szektorában Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 36-os kilométernél a külső és a kihajtósáv zárása miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki, és innen a pályát sem lehet sem erre elhagyni. Aki bármi rendkívüli lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a miniszterelnök Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Rosszinszendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, illetve a valós idejű térképes utastájékoztatás is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvető küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az ötödik helyen ért célba. A Visma brit versenyzője James Matthew Brennan nyerte a Vuelta a España spanyol kerékpáros körverseny második szakaszát Monaco és Monask között. Walter Attila 2 perc 11 másodperces hátránnyal a 137. helyen ért célba. Összetettben szakaszbeli harmadik helyét követően a szlovén Tadej Pogacar vezet 9 másodperccel megelőzve a belga Wout van Aertet. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. A futam a hazai közönség előtt szereplő négyszeres világbajnok Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, s új rajta folytatódott. Következik két hét múlva az olasz nagydíj Monzában. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hét múlta pedig most is a Petőfi Rádiót választottad, és ez így van jól, a hosszú hétvége utolsó óráit is közösen tesszük üdébbé, és átigazoltak hozzánk a legmenőbb hazai előadók. Fran Palermo vagy épp a Solvay mindjárt, de Odettel fekszünk egy hatalmasat hanyat. Gyere, tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

szélcsend nem lesz. Legalábbis az előrejelzések ezt mutatják, arról szól a fáma, hogy érdemes lehet szellőztetni, akár 11 fokig is lehűlhet éjszaka a levegő, szóval ablakokat kinyitni. Nem sokára több részlet az időjárás kapcsán itt a Petőfi Rádióban. SMS számunk 0630303380, reméljük, hogy szépen lassan, de biztosan mindenki hazaér, főleg ha az M7-est használja, ott továbbra is 30-40 perc plusz menetidővel kell számolni, ugyanis nyilván a hosszú hétvége után mindenki jön felfele, de nagy türelmet kívánunk, és emellé pedig lazító dalok, hogy szép legyen az estén. Kállai Szandersz Andrással tényleg lehet lazítani, az újak közül szól a Take Me Back Home, ami szerintem tökéletesen passzol most ez a vasárnaphoz, de most Fluor Tomival haladunk a Szembesába, csak óvatosan, hogyha látsz egy srácot a Szembesába, na akkor azt

Igen, rádióztál itt a Petőfin, ez volt a Who Matters. És hát kit érdekel, hogy holnap hétfő, nem? Na hát, hogyha milliárdos feleségek vagyunk, vagy férjek, akkor ezt mondjuk, de szerintem kevesen vannak ott a másik oldalon. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a következő hetünk az utolsó lesz a nyárból, igazából ami teljes, szóval remélem, hogy valami emlékezetes pillanat azért még lesz a nyaradban, ha eddig nem volt, és emlékezetes üzenetek is érkeznek Rolandtól például. Sziasztok, szeretnék egy számot kérni Lillának Sződligetre. Üzenem, hogy nagyon szeretem, mindennél jobban, és sosem szeretném elveszíteni, és azt szeretném, ha boldog lenne örökre. De kedves vagy Roland, remélem, hogy a következő dalok közül találtok magatoknak valamit. Jó nekem ez például az Ocsomacsótól nem sokára, de most a Magashegy Jánrögend és a Szemszavak itt a Petőfi.

Szól a Petőfi Rádió továbbra is, Time is Now, ez pedig az előző Brains dal volt, amit hallhattál. Vasárnap van, és hogy hogyan indulsz neki a hétnek, ebben is segítünk neked persze. Hétfőn a napsütése lesz a főszerep az időjárásban, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi északnyugati szél több felé élénk lesz, 26 és 32 fok közötti értékek, és mi is magasra emeljük az értékeket. 20 órától holnap után című magazin műsorunk jelentkezik, melyben a környezettudatosságról tudhatsz meg többet, 21 órától pedig Kultúrfitness Szani Lolival, és lesz Tüzesen sütlet című műsor is Fekete Lacival, ez már 23 órától jelentkezik, ezekhez is jó hallgatózást, meg a következő Nestek címűhöz.

0: ez a Petőfi Rádió. Szép estét kívánunk neked a mikrofonnál, Kenész Kolos, de tisztelettel köszönöm az utóbbi órák figyelmét, ugyanis tovább dobom a mikrofont, érkezik a Holnap után című magazin műsorunk a legfontosabb információkat követően. Jövő hétvégén pedig ugyanígy 14 órától 20 óráig számítok a figyelmedre, addig is vigyázz magadra, és legyen szép nyarad, ami még marad belőle. Csáó, szép estét kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a sok napsütés, északon záporokkal. Víz- és energiagazdálkodási javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A Balatonvilágos és Polgárdi között a 87-es kilométernél baleset is történt, több jármű ütközött össze a belső sávban. Itt az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már legalább 8 kilométeres a torlódás. Sokan térnek le emiatt a pályáról már a 98-as kilométernél, a Siófok-Sóstó csomópontján is, ezért a 7-es főúton a Lepsény előtti közel 3 kilométeres torlódás tovább fog növekedni. Ettől távolabb is Budapest felé telítettek a sávok Székesfehérvárnál, illetve az érti szakaszon is az M0-ás elválásánál is. Baleset történt az M44-es autóúton a Békés Csaba felé vezető oldalon a 104-es kilométernél lévő Kondoros csomópont után. A 108-as kilométernél a külső sávot le kellett zárni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a miniszterelnök Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Rosszinszedi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta a műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utas tájékoztatás.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Szoboszlai Dominik pontot mentett a Liverpoolnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB egy ötödik fordulójában két mérkőzés maradt vasárnapra. Bajnoki címvédő Eto Győrben 3-0-ra kiütötte az Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére, az Ete továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban egy sem született. Kisvárda-Debrecen 0-0, a két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végigjátszotta a mérkőzést. Halász Bence 3. helyen zárta a férfi kalapácsvető küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok Halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az 5. helyen ért célba. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arra felé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetről.

0: holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A vendégem pedig dr. Rab Árpád, jövőkutató. Üdvözöllek és nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
3: Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: És hát úgy terveztem, hogy a mai adásban a technológiai fejlődést, a környezeti társadalmi változásokat és a fenntarthatóság kapcsolódó kérdésköreit járjuk majd körül. Egy korábban veled készült interjúban azt mondtad, hogy a mai generációk lesznek azok, akik megmentik majd a Földet, és létrehozzák, vagy elhozzák a fenntartható fejlődést. Ennek pedig elengedhetetlen része a digitális környezet, vagy a digitális technológia. A másik oldalon viszont azt látni, hogy a digitális megoldások eddig sokkal inkább arra voltak jók, hogy társadalmi problémákat gerjesszenek, vagy épp a környezet hatékonyabb kifosztását támogassák, és hogy elidegenítsék egymástól az embereket. Hogy látod, hogy ez mitől tudna megfordulni?
3: Van egy nagyon jó gazdaságtörténeti megközelítés, vagy szemléletmód, ez a Kondratyev-féle hullám elmélet, ami arról beszél, hogy az emberi gazdaságtörténet 40-50 éves ciklusokban leírható. Általában ilyenkor az van, hogy az embereknek egyénként is, emberiségként is azért elég jól érzékelhető céljai vannak, nagyon egyszerűen megfogalmazva, minél hosszabban, minél boldogabban, minél elégedettebben akarunk élni, feszegetjük a határainkat, megyünk előre. A lényeg az, hogy most egy olyan hullám előtt állunk, amikor okosan kell viselkednünk. Az ipari társadalom javarésze azért a technológiai evolúcióval, a környezet meghódítására, megszelídítésére, kényelmességre ment, és erőforrásként tekintett a környezetre, hogy jobban éljünk. Tehát nem kárhoztatható, és jobban is élünk. Most pedig az van, hogy együtt kell működnünk, az erőforrásokat meg kell becsülnünk, és ezekben a technológiák nagyon sokat tudnak segíteni, hogy a megfelelő időben a megfelelő mennyiségű erőforrás használjuk. Ha nem lennének a technológiák, akkor gyakorlatilag tehetetlenül várnánk és néznénk, most pedig az van, hogyha jól viselkedünk, okosan viselkedünk, akkor meg tudjuk oldani, közben megint egy szintet lépünk, tovább gazdagodjunk, közben megint fogunk újabb problémákat termelni, és majd akkor azokat oldjuk meg.
2: Én nagyjából úgy látom, hogy ha megfelelően keretezzük a kérdést, akkor nem mindig lemondás, hanem akár egy új izgalmas kaland. Most gasztronómia az egyik veszőparipám, és hogy a húsmentesség, vagy az, hogy lemondunk néha néhány étkezésnél a húsról, az lehet lemondásként is felfogni, de lehet egy nagyon izgalmas új ízek, új élményeknek a befogadásaként is értelmezni.
3: Igazad van, és ez sokkal több, mint a szavakkal való játék, mert szerintem ez a lényeg. A jövőkutatás, nagyon sokan szeretik ezt a szót, hogy jövőkutató, és hogy mondjam el, mi van a jövőben. De igazából a lényege az az, hogy valamit így csinálsz, az lesz, ha valamit úgy, akkor amaz, tehát forgatókönyvek vannak, de a lényeg, hogy visszajössz a jelenbe és elkezded úgy formálni. Mondjuk, tudom azt, hogy a hús nagyon drága lesz, mert a hús állattartású. Akkor erre hogy reagálok, amikor visszajövök a jelenbe? Az, hogy önmagamtól azt mondom, hogy de hát mennyi másfajta étel van, csak nem ismertem, mert megszokotthoz ragaszkodtam. Vagy jó, hát nagyon drága, akkor azt jelenti, hogy megint már egy ideig csak vasárnap volt az asztaló hús, utána minden nap lett gazdagnak, kérdeztük, mert most megint csak vasárnap, és szomorú vagyok végig. És van az, hogy azt mondom, hogy keresem a játékteret, ugyanígy a közlekedésnél, az mindenben lehet. És én azokat a dolgokat szeretem, amikor látsz egy trendet, akkor a időben kezdesz készülni rá, akkor okos viselkedéssel győztessé teszed. Az, hogy mit érzünk lemondásnak. Tudjuk, hogy túlfogyasztunk, tudjuk, hogy sok minden fejben dől el, tudjuk, hogy sok mindenre nincs is szükségünk, csak elénk teszik, és én ezért nem lehet haragudni az emberekre, de akkor is a kényelem felé könnyű elmozdulni. A lényeg az, hogy én nagyon-nagyon szeretem azt, amikor lehetőségeket, új kihívásokat, új kalandokat látunk meg a jövőben, mert olyankor egy kreatív energia szabadul föl, a másik pedig az, hogy hát a tehetetlenség és félelemérzés átváltozik cselekvésbe. Nem mindenki tud mindent megoldani, de mindenki kis saját területén csinálja, akkor ezek a félelmek nagyon jól fel tudnak oldódni, és az egyik utána hozza a másikat.
2: Na jó, hogy mondod a félelmet, erre még szeretnék visszatérni, de ugye azt is mondtad, hogy tudjuk, hogy túlfogyasztunk. És hát 2026-ra egyértelműen ideért a klímaválság, mindannyian szenvedünk, ha mástól nem ettől a borzasztó forróságtól, ami körülvesz minket most már hetek, hónapok óta, de azt is tudjuk, hogy ez nem villámcsapásként ért minket, évtizedek óta tudjuk, hogy a klímaváltozás, sőt, hát ugye az ökológiai válság, amit ma már legalább ennyire fontosnak tartunk, ez itt van és jönni fog, és hogy lassítanunk kellene ezeket. Hogy látod, hogy vannak jelenleg olyan jelek, trendek, amik azt mutatják, hogy a folytatásban változtatni fogunk, vagy változtatni tudunk, mert ugye említetted, hogy hullámok vannak, de hogy én például keresem, kutatom, és nem feltétlenül látom azokat a mértékű, vagy azokat a nagyságrendű változásokat, amelyekre szükség lenne, hogy megállítsuk, vagy lassítsuk ezt a folyamatot.
3: Pedig vannak, és egyre erőteljesebbek, de kellene ennek sajnos a pofonok vagy a jeleke, hogy megéljük, megérezzük, és az emberiség nagyon gyorsan tanul. Arról, hogy járványok könnyen terjedhetnek, stb. Tudtunk. Számos film is volt, ahol mosolygva néztük, hogy olyan fura ruhákban mászkálnak néhány emberek, csak kicsit féltünk tőle. Átéljük a Covidot, nagyon sokat tanultunk belőle, a következő ilyen világjárvány sokkal okosabban kezeli az emberiség. A környezetvédelem nagyon sokáig a cégek életében egyfajta adóként, korlátozásként, ilyen letudandó, bosszantó valaminek tűn. Most már azért legalább 5-6-7 éve megtanulták, hogy meg tudnak gazdagodni abból, ha megmentik a Földet, amellett, hogy nem baj, ha élünk. Rengeteg új innováció jelenik meg, tehát ne lineárisan gondolkodjunk, hanem az történik, hogy megjelenik a nyomás. Egy csomó dolog, ami életszerűtlen volt addig, nem érte meg. Nem érte meg mesterséges intelligenciát fejleszteni, hogy 4% energiát megspóroljunk egy gyárban, mert van energia, de amikor nincs, akkor a 4% az nagyon sok pénz, és megéri fejleszteni. Csak az a nehézség, ezekben legtöbbször komplex rendszereket igényelnek. Szóval jó hírem az, hogy nagyon gyorsan tudunk változni, és sokszor nagyon akarunk is, és ezért szeretem a félelmet feloszlatni, hogy ez változásba menjen át. Mert a félelemmel az a baj, hogy lebénít. És akkor elkezdesz egy ilyen pajzs mögé bújni, viszont ha kapsz egy kardot is a kezedbe, és mész előre, és vágsz egy ösvényt, jövőt formálod, a sokkal jobb. Úgyhogy igen, rengeteg, nagyon hosszan sorolható apró innovációk, amik régebb elképzelhetetlenek voltak, nagyobbak, ezek vannak, az üzlet is változik, de ami még fontosabb, hogy az emberek nagyon-nagyon sokat tudnak tenni.
2: Ugye a klíma és ökológiai válságról szóló kommunikáció meglehetősen csapdában van, vagy én azt érzem, hogy csapdában van, hiszen ezekről a problémákról csak úgy tudunk beszélni, hogy egyben félelmet is keltünk, vagy hát ez kérdés is egyben, hogy csak így tudunk-e beszélni, mert hogy nagyon sokszor ilyen a kicsengése. Szerinted hogyan kellene kommunikálni ezekről a dolgokról, hogy ne félelmet, ne rettegést keltsünk, hanem tényleg a cselekvésre ösztönözzünk?
3: Igen, ez nagyon nehéz kérdés, mert bármilyen témával kapcsolatosan mondjuk egy adott témát érzékel az ember, és elkezd róla beszélni, látja, hogy fontos, és úgy érzi, hogy nem hallgatnak rá, akkor nagyon könnyen tud radikalizálódni, vagy egyre figyelem felkerül, és ebben nyilván segít a napjaink médiája is, ami egy zajban próbál szerűteljes üzenetekkel. Tehát mondjuk érzékelem azt, hogy de ez nem is csak a klímaváltozás, itt más társadalmi, akár társadalmi csoportok alárendelt helyzeténél lehet. Ha olyankor nagyon erősen, tehát aktivistaként már nem tudom, ide láncolod magad, vagy úgy kiabálsz, vagy vödörfestikkel öntöz, ez legtöbbször kontraproduktív. Nagyon sok ilyen társadalmi kutatásnál és klímaváltozás kutatásnál is kollégáim szokták mondani, hogy többet átta néhány kollégájuk, mint használ. Az biztos, hogy okosan kell kommunikálni. Amit én biztosan tudok, az, hogy természetesen elfogadni, tehát folyamatokban gondolkodni, a másik, hogy őszintének lenni, a harmadik pedig az, hogy megoldást nyújtani egyből. Azt mondani valakinek, hogy figyelj, a helyzet rossz, és a mondat véget ér, az nem tud jó lenni. Az, hogy és ezt tudjuk tenni, már jobb. A másik pedig az, hogy van egy olyan összetettsége, hát nincs a Földön bonyolultabb rendszer a Földnél. És az ember próbál róla kommunikálni, végtelen sok adat van. Vannak hamis adatok is, de sok van, ami egyszerűen kiemeli azt, ami lényeges a kommunikátor szemszögéből. Mindig eszembe jött ez a régi indiai népmese, amikor elindult a 6 vak vagy 5 vak talán felfedezni a világot, csak megállnak egy elefántnál, az egyik meséli a többieknek, hogy az elefánt egy hosszú csőszerű állat, a másik meg egy nagy tömbszerű állat, mert különböző részletet lát. Nyilván fel akarom hívni a figyelmet, nézzétek, a golfáramlat a legfontosabb. A másik pedig arra, hogy a talajvizek, akkor azokat az adatokat emeli ki, és hogyha ez nem kontextusban meséljük el, akkor túl könnyű lesz elhessegetni, azt mondani, hogy össze-vissza beszélnek. Az egyik hírben azt olvasom, hogy meleg lesz, a másik hírben azt, hogy hideg lesz. Most akkor mi van, biztos össze-vissza beszélnek. Nem, a helyzet komplex. De ha levesszük kisebbre, nézzétek, a világban ezek zajlanak, de mit most Magyarországon mik a probléma? Mi az, amit te tehetsz? Szerintem ez a kommunikáció lényege. Kell a világról mindig beszélni, de át kell tudni forgatni ezeket a jelenségeket. És az utolsó pedig az, hogy a szavak nagyon fontosak. Hívjuk tudomány kommunikációnak, ezt elhanyagoltuk. Az nem elég, hogy okos legyél, hanem úgy is kell tudnod elmagyarázni. Tehát nagyon komplex jelenségeket egyszerű nyelven, röviden vagy hosszan elmondani, ez egy tanulandó vagy tanulható képesség, amire szükség van.
2: Hát akkor a tanulandó képességekkel megyünk majd tovább, illetve egy kicsit azzal, hogy hogyan tudunk még inkább fenntarthatóan élni. Úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Rab Árpád jövőkutató, és a fenntarthatóságról, illetve a modern technológiákról beszélünk, és hát talán mondhatjuk azt, hogy a problémáink egyik legfontosabb vagy fő forrása az, hogy eltávolodtunk a természettől, és ugye a tetteink következményeivel is csak áttételesen találkozunk, és talán az a fajta érzelmi kapcsolódás is elkopott, ami segíthetné azt, hogy a természet részének, nem egy afelett álló lénynek vagy szereplőnek érezzük magunkat, vagy tekintsünk magunkra. Hogy látod, lehetséges, hogy valamilyen módon visszatalálunk a természethez, és annak újra egyfajta részeként tekintsünk magunkra, vagy ez a mai világban már azért elképzelhetetlen?
3: Nem lehetetlen, sőt, a jövőnek az egyik kritikus versenyképessége. A természettől való eltávolodás ez sok minden más, mert ez rendkívül fontos dolog. Ez abból is fakad, hogy uralkodó fajnak érezzük magunkat, és a környezetünk legyen olyan, amilyenek mi szeretnék. Nagyon szeretem a fákat, stb., de azért az udvarom legyen rendezett, vagy tudjak jobb beparkolni. Fiatalság kultuszban élünk, és emiatt például akár a halált, vagy az öregséget is szeretjük eltávolítani, pedig az élet része. Tehát egy kicsit eltávolítani, ebben a sikerek is megvoltak, tehát hogy ezt csináltuk, és hát maradtak dolgok, mármint természet, vagy meghosszabbodott az élhető életkorunk, teljesen más idősnek lenni, mint régebb, tehát ezek a sikerekre támaszkodunk. De közben azért az történik, hogy ez az eltávolodás nyilván a konnekciót, a kapcsolatot csökkenti, és azért egyre nehezebb mondjuk azt mondani, hogy nézzétek, az erdők fontosak, amikor már nem szeretem annyira. Az az igazság, hogy az életben a fontos dolgok hatékonytalanok. A szeretet, a barátság, a természettel való konnekció egy nagyon rigid ipari társadalmi logika szerint hatékonytalan. Azok a gépek, azok a technológiák, amiket fejlesztünk, azokat azért fejlesztjük, hogy hatékonyak legyenek. Azért fejlesztem, hogy több tízezer lakásban egy időben beállítgassa a hőmérsékletet. Azért fejlesztem, hogy az adott pillanatban megválasztani kérdést. De nagyon sok minden hatékonytalan. A barátaimmal találkozni hetente hatékonytalan, hiszen amúgy is mindent tudunk egymásról, több órát eltöltünk, ugyanazt a témát jelköbe, de mégis ez az életünk része. Jó dolog, a technológiában tudok választani. Fölhívom őket, vagy online beszélünk, vagy személyesen találkozunk, és akkor nagyon könnyű, a kényelmes vagy a hatékony megoldás. Minek utazzak be, hogyha így csináljuk. Viszont az az érdekes, a gépeket azért fejlesztünk, hogy hatékonyak legyenek. Mesterséges intelligencia például mindenkinek lehet. Innentől kezdve ennek az értéke nulla, és az emberi értékek emelődnek föl, aki jobban tud kérdezni, és aki jobban tud a válasszal valamit kezdeni. A jövőben az jár jó. Ki tud jobban kérdezni, aki kíváncsi, aki más emberek problémáit megérti jobban. Ki tud jobban egy válasszal mit kezdeni, aki nyitott szemmel jár a világba, és tudja, hogy oké, hogy itt egy válasz, de itt a fák pont nem olyanok. Tehát az a érdekes, hogy a hatékonytalanság, és erről írok most könyvet, az pont a jövő egyik versenyképességi stratégiája, megértened az apró részleteket, elfogadnod azt, hogy itt a szeretet vagy a kapcsolódás milyen fontos. És ez innentől kezdve versenyképességi tényező, most programozóimat sokszor regényekkel olvastatom, stb., hogy jobban tudjanak kérdezni, és jobban tudjanak AI-jal fejleszteni. Tehát a természettel való újra konnekció az nem csak arról, hogy elveszett valami, és hozzuk vissza, mert az jó volt, hanem arról van szó, hogy ez az okos viselkedés a jövőre nézve.
2: Viszont a hatékonyság kultuszból, vagy ebből a fajta logikából nőnek ki tulajdonképpen a technológiai újdonságaink, például ugye az említett mesterséges intelligencia. Ezzel kapcsolatban nem egyfajta oximoron az, hogy tulajdonképpen egy olyan technológiától, vagy részben egy attól a technológiától is várunk egyfajta fenntarthatósági fordulatot, ami egyébként végtelenül fenntarthatatlan, és egyébként jelenlegi állapotában legalábbis, és egyébként rendkívül a hatékonyság körül forog.
3: Igen, de azért fejlesztünk hatékony gépeket, hogy helyettünk legyenek hatékonyak. Tehát, hogy mi azt csináltuk, hogy mi is elkezdtünk hatékonyak lenni. A saját életünket programszerűen, projektjeink vannak, napirendjeink, tudójaink, leülök játszani, és tudom, hogy egy órát fogok játszani. Hát ez az oximoron. Tehát, hogy honnan tudom, hogy egy óra múlva múlik el a flow élmény, vagy hogy jöjjön be a flow élmény, ha tudom, hogy még 41 perc van a játékból. Azért fejlesztjük a gépet, hogy hatékony legyen. A jó dolgok miatt, minél hosszabban, minél boldogabban, minél egészségesebben akarunk élni. Nagyon jó dolog, hogy akik születnek, megmaradnak, és nagyon jó, hogy akik élnek, hosszabban élnek. Azért arra rájönni, hogy sokan leszünk, ez nem volt egy bonyolult dolog. Sokan lettünk. És mivel sokan lettünk, zárt a rendszer ez a Föld bolygó, egy fizikai dobozt érdemes elképzelni, testek vannak, és hirtelen ugyan téren nagyon sok test van. A fizika, ugye ütköznek az elemek, a világ összetett lett és gyors. A világ nem azért lett összetett és gyors, mert technológiát használunk, hanem azért meg gazdagok lettünk, és sokan azért használunk technológiát, hogy ezt kezeljük. Ha hatékonytalan dolgokra használjuk, érzelmi beszélgetéseket folytatunk a mesterséges intelligenciával. 12 óra beszélgetés, jelen pillanatban 7-8 több energiát éget a humanoid robottal csinálom, vagy sem. Nagyon jó humanoid robotjaink vannak, én is részt vettek fejlesztésben, szükségesek lesznek. De nem azért fejlesztjük, hogy a sok ember ne egymással beszélje meg a problémáit, ma sok ember a robotokkal beszél meg a problémáit, fölgyullad a bolygó. Ha egymással beszéljük meg, kedveljük egymást, jobban is fogok a környezetre figyelni, mert megjelenik azt, hogy igen, nem dobom el a szemetet, de nem azért, mert a kamera megfigyel, hanem azért, mert itt lakik valaki más, akit nem kell nekem szeretnem, de végülis ne dobjam már a szemetet. Tehát nem a technológia hibás, hanem a mi logikánk, és az, hogy ha hagyják, akkor mi mindig mindent akarunk.
2: Ugye azt mondod, hogy helyettünk legyenek hatékonyak a gépek, és ugye egyre több a félelem azzal kapcsolatban, hogy az új technológiák, közelebbről ugye a mesterséges intelligencia elveszi vagy elveheti majd a munkánkat, és az ijesztő ebben nem is az, hogy bekövetkezhet, hanem hogy milyen tempóval, milyen gyorsasággal következhet be, és hogy milliókat, százmilliókat, milliárdokat érinthet talán. Mit gondolsz erről? Valós ez a félelem? Tényleg kell ettől tartanunk?
3: Erről végtelen sok számítás van, és azért, mert én azért is szeretem kutatni a mesterséges intelligenciát, mert igazából egy tükröt is képez, nagyon sok problémát hoz a felszínre, ami volt, és egy kicsit úgy belenézünk, és elgondolkodunk azon, hogy mi mit szeretnénk csinálni. Millió számítás lehetséges, tehát az nem igaz, hogy elveszi, mint ahogy az sem, hogy csak újakat ad, hanem egy nagy portyogás van, ami más dolgok miatt is van. Azért is van, mert például kevesebben akarnak dolgozni. Ezt látjuk, ezt a trendet. Igenis kevesebben akarnak dolgozni. A tudás már nem olyan időtálló, és néha azt érzi az ember, hogy hát én mindig új munkát végzek, de igazából hát ugyanúgy embereket irányítok, csak néha projektmenedzsernek hívom magam, én nem tudom minek, de tehát ezek nem változnak, inkább azt kell megtalálni, hogy az én munkám valóban mennyire oldja meg a jövő problémáit. De arról abszolút nincsen szó, hogy ne lenne szükség emberekre, akik dolgozni akarnak. Tehát a főállítás továbbra is az, hogy hiányunk van emberekből, akik kíváncsiak, akik dolgozni akarnak, és akik formálni akarják a jövőt.
2: Ugye a fenntarthatóságról nem csak környezeti értelemben, hanem akár társadalmi aspektusban is tudunk beszélni. Hogy látod, az a tendencia, ami ma már a világ legtöbb országában tulajdonképpen tetten érhető, mégpedig az, hogy zuhannak a születésszámok, és egyre kevesebb fiatalnak kell eltartani egyre több idős embert, illetve az infrastruktúrát, amit azért kiépítettünk itt 8 milliárd emberre, azt fenntartani. Szerinted lesz-e, vagy lehet-e válaszunk erre a kihívásra?
3: Lehet, csak először a kicsit a félelmekről, vagy hogy milyen könnyű úgy vélemet találni, hogy a saját fókuszodat könnyedén változtatod. Beszéltünk arról, az emberiség lélekszáma elkezd növekedni. Az is látszik, hogy a természetes módon ez lelassult. Igenis, lelassult. A fejlett társadalmakban kevesebb ember születik, ennek kulturális gazdasági társadalmak vannak. Tehát ugyanabban a pillanatban félek attól, hogy milyen sokan vagyunk a Földön, és növekszik az emberiség lélekszáma, és űzött szemmel nézek körül, mint hogy félek attól, hogy egyre kevesebb gyerek születik. Mert mind a kettő egyszerre igaz, mert az emberiség szintjén fogom meg. Egy jóléti társadalomban az látszik az elmúlt évek alapján 100 évre vagy 200 évre visszamenőleg, hogy igenis kevesebb gyerek születik. Sok minden változott meg. Amíg az emberiség élethossza 40 év, de utána 80 vagy most születetek 110, meddig tart a gyerekkor? Meddig vállalhatok gyereket? Tehát, hogy ezek így összetettek tudnak lenni. Probléma az, hogyha egyre kevesebb gyerek születik, hogyha mi szeretnénk, hogy egyre több gyerek szülessen. És most nem mint társadalmi elvárás mondom, hanem mint hogy én szeretnék gyereket magam. Azt akarom csak kihozni, hogy szét kell szálazni a dolgot, és például az, hogy nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy ez egy hosszabb várakozás legyen valami elkerülhetetlenre, hanem azért, hogy azt jobban élvezzük és éljük. Az élhető idős lét, vagy ennek a megváltozása sokkal izgalmasabb. Hogyha erre ráfókuszálunk, és nem azon gyötrődünk, hogy hányan maradunk, az sokkal érdekesebb. Ha én gyereket akarok vállalni, és nem tudok azért, mert nem tudok hol élni, vagy nincs elég pénzem, vagy nem ad segítséget mondjuk az egészségügy, mert én beszélek, tehát vagyok, az baj. De azért aggódni, amik nem is az én dolgaim, azok tipikusan az a széles aggodalom felhő, amit szeretünk magunkra húzni.
2: No, hát az aggodalmakról még fogunk beszélni azért a folytatásban is, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Rab Árpád jövőkutató, és a fenntarthatóságról, a technológiai fejlődésről beszélünk, és ugye említettük már a változásoknak a sebességét, hogy az elmúlt években a korábbinál is nagyobb tempóra kapcsolt a technológiai fejlődés, az AI megjelenésével pedig talán lehet mondani azt, hogy szinte követhetetlenné vált a dolog az átlag ember számára. Hogy látod, hogy ennek a tükrében mennyire emberi léptékű még a világunk?
3: Hála Istennek az, csak egy elképesztően izgalmas, és hát nem megbántva a régmúltkorok embereit nem tudnak visszatolni, de hogy soha nem volt ennyire érdekes és izgalmas a világunk, sose volt ennyi lehetőségünk. Hát lehet nosztalgázni azon, hogy régen nem tudtam külföldre utazni, de gondoljunk bele, hogy AI segítségével otthon miket tanulhatok, az utazási mobilitásunk, a társadalmi mobilitásunk, és tudom a problémákat, de hogy ennyire sok mindent még nem tudtunk tenni maga az emberiségnek, és olyan képességei vannak. Hát épp a Marson irányítunk egy űrhajót, van egy űrinternetünk, nem voltak ilyenjeink. Ez nem azt jelenti, hogy ettől jobb a világ, hanem az, hogy nagyon sokszínű, nagyon érdekes. Azt a képesség, hogy én mit szeretnék, és ebből kiválasztani, és ezekben abban fejleszteni magam, amit szeretnék, ez a kulcs. Nem minden technológiánál várjuk el, hogy értjük. Igazából nem foglalkoztunk annól, hogy egy kis fénypötty rohangászik a tévében, hogy működik a tévé, hanem néztük a műsort. A mesterséges intelligencia egy egyedi technológia, ilyen szempontból nagyon izgatja az emberi fantáziánkat, hogy ez most mi? Most öntudat, nem öntudat, konkurenciánk vagy sem, de igazából egy technológiai eszköz. Valóban gyorsan fejlesztik, de az életünk lassú. Tehát az életünknek van egy ritmusa. A digitális kultúra gyorsan változik, de a természet és a környezetünk nem. Több száz év lenne újraépíteni épületeket, évtizedek lecserélni az autókat. Tehát megjelenik egy új digitális szolgáltatás, másnap úgy érezzük, hogy jaj, milyen sokat változott a világ, de nem, mert ugyanúgy szeretünk, gyűlölünk, munkahelyet keresünk, átmegyünk, idősödünk, nem idő. Tehát ugye az életritmusunkhoz ezt hozzátehetjük. Mindig egy technológián azt a kérdést kell feltenni, hogy rendben, én ezt mire tudom használni. Ezek csak eszközök. Lehet, hogy az a válasz, hogy épp most semmire. Hát akkor nem mindegy, milyen gyorsan változik. Ezt tudom használni, vagy most még nem tudom használni, de majd, amikor így működik, fog változtatni az életemen. És akkor használom. Bele is pörgetjük magunkat, azért is, mert az új technológiák látványosak, lenyűgözőek, és le is nyűgöznek minket, és ez jó is. És én ennek tudok a bűvületében élni, mert a legújabb technológiák fejlesztésével foglalkozom, de azért a saját életemben mindig hozzá közelítem, hogy rendben, de most ez nekem mit jelent? De most az, hogy a mesterséges intelligencia mire képes, ez nagyon sokszor az én életemen vagy közvetlen befolyásolásomon messze túl van. És akkor persze ilyenkor szoktak jönni a repek, persze, de és akkor a negatív forgatókönyvek átveszi az uralmat a világért, vagy föltöri valami, mert ellopja, ezek nem lesznek, vagy nem ilyen egyszerűek, vagy nem. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ez a józan paraszti ész nevű varázslat, amit mindig ismertünk, az egyensúlyra törekvés, a racionalitás, az ugyanolyan fontos, mint régen volt, sőt mostanában még fontosabb. Beszéltünk arról is, hogy konnekció a természettel, de konnekció magunkkal is. Az az egyensúlytalanság, ami bennünk van, azt azért nagyrészt mi okozzuk, és ettől olyan jó megszabadulni. Képesek vagyunk rá, soha nem éltünk ilyen jól, soha nem volt ennyi eszközünk, soha nem volt ennyi lehetőségünk, tény, hogy félünk elveszíteni. Disztópiák mindig akkor terjednek, amikor gazdagok vagyunk, mert tudjuk, mit veszíthetünk. Utópiák akkor, amikor csak álmodozni tudsz róla. És ezért élvezzük ki. Annyira élvezetes világ tud ez lenni, mert nem fogjuk tudni megmenteni mások életét vagy a környezetet, ha nem szeretjük. És ahhoz, hogy ha valakiben nincs béke vagy nyugalom, vagy az élet szeretete, akkor egy párkapcsolatban sem tud mit nyújtani. Szóval ez nem stressz ez a felgyorsulás, hanem az, hogy egyre gyorsabban egy eszközkészlet bővül, és nekünk kell az eszköztárban így turkálni, és kiválasztani azt, ami nekünk kell.
2: Ez jó, hogy mondod ezt a disztópiát, mert hogy azt hiszem, hogy nem túlzó, ha azt mondom, hogy manapság sokkal inkább ezek terjednek, és a filmekben, a könyvekben tulajdonképpen disztópiákkal találkozunk. És talán ide is kapcsolódik, és már említetted is, hogy elég sokan vannak, és talán nem nevezném őket ilyen alusisakos konteó hívőknek, akik szerint az AI az potenciálisan fenyegetést jelenthet az emberiségre, számos úton, módon, akár szándékolatlanul is kiírthat minket, vagy legalábbis mondják, és mostanában elég sok ilyen tartalmat fogyasztok, és azt figyeltem meg, hogy ahogy megyünk előre az időben, egyre közelebbi időpontot jósolnak egy olyan eseménynek, amikor

0: ez bekövetkezhet. Te mit gondolsz erről? Valósak ezek a félelmek?
1: Én azt gondolom, hogy óvatosnak lenni, aggódni mindig kell. A technológia az önmagában semleges, az, hogy hogyan használjuk, az általában az a káros. Tehát szeretjük a tüzet, megmelegít minket, de fel is legyújtani. Az atomenergia a II. Világháború után a jövő energiájának tűnt. Energiabőség lesz, de közben tudtuk, hogy néha hajszára voltunk attól, hogy háború törünk ki. Ez a lehetőség megvan, ha nem gondolkodunk rajta, akkor nem is fogjuk szabályozni és megnézni. Ezek azért nem olyan egyszerűek, tehát hogy ez a filmekben látható mesterséges intelligencia, ami így mindent irányít a Földön, őszintén szóval technológiailag ilyeneken múlik, hogy rosszak a fájaink, meg az adatforgalmunk nem olyan, meg tehát egy másik oldalon meg az a problémám, hogy nem tudok egy jó rendszert összehozni, mondjuk, hogy akár egy kórházban egy jó összetett holisztikus adatáramlás legyen, mert annyiféle eszköz van, közben meg attól félünk, hogy az egész világon megvalósíthatjuk. Ez tényleg hosszan lehet és érdemes is ragozni, de ez minden technológia esetén előfordul. Mesterséges intelligenciával az két nagy problémánk van ezen a téren. Az egyik az, hogy mi magunk érezzük azt, hogy olyan képességekkel rendelkezik, amivel mi már nem rendelkezünk. Tehát milyen gyorsan gondolkodik, milyen sok adatot tud, már feltör dolgokat. A másik, hogy tudjuk azt, hogy a világ más pontján lezajló cselekvések érinthetik a miénket. Tehát, hogy nem az én mesterséges intelligencia, de valaki. De önmagában a mesterséges intelligencia szerintem sokkal nagyobb kockázatot visz afelé, hogy csökken a kíváncsiságunk, nő a kiszolgáltatottságunk a gondolkodás terén, sokkal kevésbé akarunk majd gondolkodni, hanem inkább megtanulni, kérdezni valakitől dolgokat, aki gondolkodik helyettünk. A kíváncsiság pedig kell. Kíváncsiság nélkül nincs konnekció a természettel, más embertársakkal, és nem éljük meg kalandként a jövőt. Ez nagyobb kockázat, mint az, hogy a mesterséges intelligencia valamiféle öntudatra ébred, és valamiféle olyan fegyvereket indítan, amit lehet. Annak van realitása, hogy emberek használják rosszra a technológiát, ennek mindig volt, erre figyelnünk kell. Rengeteg szervezet dolgozik azon, hogy ezek ne következzenek be, ne gondoljuk azt, hogy ez egy ilyen elszabadult, félelmetes csapkodó korbács, amit valaki fölkap és majd lesújt, de kell gondolkodni ilyeneken. Csak mindig a mondat második fele ugyanolyan fontos, hogy sokkal hasznosabb elgondolkodni, hogy mire akarom használni a mesterséges intelligenciát. Ha el tudom mondani, hogy a mesterséges intelligencia ad az eszköz, ami segít nekem intelligensen öntözni, akkor már tudom szabályozni, és azt mondani, hogy nézzétek, a mesterséges intelligencia figyelje az öntözést, meg a vízáramlást, de ne figyelje az én, nem tudom, médiafogyasztásomat. És akkor már helyére kerül. Tehát amíg egy technológiáról nem mondjuk el, hogy mire való, addig könnyebb félni, nem értjük, nem tudjuk, hogy mi van. Ha viszont elmondja a társam, hogy mire való, mit szeretnék, és mit nem szeretnék, akkor utána már lehet ezzel foglalkozni. Öntudatra ébredéstől nem félek. Az, hogy mi azt gondoljuk, hogy öntudatra ébred, az már hamarabb előfordulhat. Attól, hogy igenis vannak kiszámíthatatlan hatások, ezt láttuk eddig is, és ez lehet. De én azt gondolom, hogy a jövő nagy problémája nem a mesterséges intelligencia elszabadulása, hanem az emberi képességek csökkenése, vagy az, hogy emiatt nem fordítunk elegendő figyelmet a valóságra. Ha félünk a mesterséges intelligenciától, töltsünk több időt a természetben.
0: Kicsit úgy érzem, hogy negatívba fordultunk, de azért, hogy ne így negatívan zárjuk az adást, hanem egy kicsit pozitív kicsengéssel, ezért a folytatásban sokkal pozitívabb dolgokról fogunk beszélgetni, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin.

0: Hallgatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Rab Árpád jövőkutató, és a fenntarthatóság, a technológia és a mesterséges intelligencia kérdésköreit járjuk körül, és hát ugye úgy fejeztük be az előbb, hogy most így az utolsó blogban pozitívabb dolgokról fogunk beszélni. Ha három konkrét példát, vagy három olyan területet kellene mondanod, ahol az AI tényleg segíthet fenntarthatóbb útra lépni, akkor melyek lennének ezek?
3: Összetett rendszereket építünk ki nagyon sok tudományos innovációval. Ebben a mesterséges intelligencia hatalmas szerepet játszik. Az, hogy az egészségügy aranykorát éli a fejlesztés terén, rengeteg új innováció jelenik meg, amik nagyon gyorsan, már 2-3 év alatt már visszakerülnek a társadalomban, tehát úgymond új gyógyszereket, eljárásokat kapunk. Az, hogy bizonyos rák kezelésekben a 3-4 évvel ezelőtti állapothoz képest drasztikusan más lehetőségek nyíltak meg, kicsit ez is, és egyre inkább a mesterséges intelligenciának köszönhető. Az, hogyha meg akarunk tervezni mondjuk egy víz alatti hínárfarmot, hogy sok táplálékot csináljunk éhezőknek, és hogy az, hogy ott robotok mászkálhassanak, és AI-val megtervezzük, és áramlatokra, hogy új dolgokat létrehozunk, sose voltak ilyen kap. Tehát az emberiség olyan lehet, mintha körülöttünk lenne egy ilyen exoskeleton, ez ugye ez a robotok, nem tudom, a Alien filmekben visszagondolnak, hogy így erősebb vagy izmosabb lesz. Most ezt kaptuk, okosabbak, gyorsabbak, erősebbek, izmosabbak vagyunk robotok, és AI-ok. Amiről mi itt gondolkodunk, az igazából az, hogy ott tudjuk minél okosabban, minél több gyógyszert legyen, és hogy közben ne szenvedjünk, hanem hogy élvezzük is. Ez nem fog teljesen menni nyilván, de vannak lehetőségek. És a mesterséges intelligencia a legfontosabb szerepkörei háttérben meghúzódó tervezések, fejlesztések, időgyorsítások, rossz forgatókönyvek lejátszása, időt nyert, és nekünk most ez kell.
2: Ha megengedsz egy személyes kérdést, azért ennyi gyorsulás, ennyi digitális inger közepette biztos, hogy neked is néha elfáradsz. Mi segít neked, hogy jelen tudj lenni a pillanatban, hogy kapcsolódni tudj a természethez, vagy akár a többi emberhez? Mik a praktikáid, vagy a trükkjeid erre?
3: Varázslataim nincsenek, de próbálok következetes lenni. Ugyanazokkal küzdök, mint mindenki más, és én is érzem magamon, hogy néha akár az élet élvezete is, ami, hát én tudom magamról, és nagyon szerettem magamban azt, bármilyen hülyén hangzik, de az embernek becsülnék az értékeit, tudtam, hogy tudom élvezni a pillanatot, hogy megnézek egy fát, egy falevelet, és örülök, hogy milyen csoda, és emlékszem, hogy órákig néztem egy falevelet, hogy ez mennyire összetett organizmus már, és hogy ez hogy lehet. A természetet mindig is nagyon lenyűgözve figyeltem, és tanultam róla, és olvastam. De persze, felnőtté válás, sok munka, digitális eszközök, válogatsz az élmények körül, hatékony és hatékonytalansági döntések, úgyhogy most már szabályaim vannak. Én minden évben úgy megyek el 2 hétre elvonulásnak hívom, amikor a természettel való konnekció akkor kémen. Tehát az elmúlt 3 évben biciklizés jelentett, hosszú távú biciklizés, mert gyorsan változik a táj, közben fárad a testem, és nézem a világot. De ez a szabadság, meg egy egyedi dolog, de minden héten, minden nap igyekszem hatékonytalan döntéseket hozni. Igyekszem, tehát emlékeztetem magam arra, hogy igen, a barátaimmal személyesen is találkoznom kell. Igen, édesanyámmal telefonon is tudok beszélni, de hetente egyszer kell személyesen is találkoznunk. Nagyon sok szabályt kellett felállítanom, és kicsit haragszom magamra, mert ez lehetne ösztönös is, de elfogadom azt, hogy igen, a világ gyorsan változik, és hogy nem azt mondom, hogy ezen úgy se lehet változtatni, meg ezt tette velem a dolog, hanem azt mondom, hogy rendben, mi a fontos. Nekem nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy helyesen cselekszem-e vagy sem. Minden évben végig gondolom például azt, hogy milyen volt az elmúlt egy év, és idénre egy fizikai és egy szellemi célt is kitűzök, hogy a következő egy évben nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, de valami megtanulok egy új szoftvert, vagy lebiciklizek ennyit, vagy minimum 1 órát ezt teszek, annyira sokszorosan megtérül.
2: Az elmúlt 100-150 évben minden új generáció egy kicsit másmilyen világban nőtt fel, mint az azt megelőző, mint a szülei generációja is. Mert beszéltünk arról, hogy a gyorsulás, amit érzékelünk, azt egy picit talán mi magunk is gerjesztjük, de az biztos, hogy mondjuk az én gyerekeim, és én most kisgyermek és szülőnek mondhatom magam, nagyon más világban fognak már felnőni, mint amiben én magam nőttem fel, pedig nem volt az olyan régen, és azért néha ehhez kapcsolódóan elég szorongató gondolataim vannak, hogy milyen lesz ez a világ, amiben ők fel fognak nőni. Szerinted milyen világra készítsük fel a fiatalokat, merre terelgessük őket, és mi az, amitől mindenképpen óvjuk őket?
3: Az, hogy aggódsz a gyerekedért, valószínűleg így volt, és Humer városközpontban ülő, mert szülő vagy és szereted őket. Az, hogy gyorsan változik a világ, igen, arról beszéltünk, hogy több sávos gyorsulás és lassulás van. Tehát bizonyos dolgok lassabbak, bizonyos dolgok gyorsabbak, és pont ez okoz feszültséget, mert akkor miért nem holnaptól minden autó ilyen, vagy miért nem holnaptól vagyunk a Marson, de közben meg gyorsan változik. Mi is rengeteg olyan dolgot tanultunk az iskolában, amit azóta nem használunk, és egy csomó dologra nem készítettek föl, odaérkeztünk és megcsináltuk. Egészen biztos, hogy a jövő értékei közül a csúcson az emberi és természeti értékek vannak. A gyerekeid, hogyha tudnak konnektálni más emberekkel, azt, hogy most AI-t, hologramot vagy űrhajót fognak vezetni, stb., akkor is jobban meg fogják érteni más emberek problémáit, és a társadalomnak megbecsült tagjai lesznek. Az, hogy változtatni akarnak, hisznek abban, hogy a jövőt tudják formálni, akkor ők olyan emberek lesznek, akik kreatívak és konstruktívak. Hát amikor mi azt mondjuk folyamatosan, hogy vége a világnak, és utána azt mondjuk, hogy jaj, de miért depressziósak a gyerekeink, hát ezért. Tehát azt kell elmondaniuk és megérteniük, hogy ők formálják a jövőt, soha nem volt ennyi lehetőségük, soha nem volt ilyen intergenerációs ökoszisztéma, egymásra meg tudjuk osztani, és ez változtatható. A jövő olyan lesz, amilyennek ők formálják, úgy fogják megélni. A másik a hatékonytalan idő, a gyerekeid életében végtelen számú élménycsalogatás van most, biztos vagyok benne. Miért focizzak édesapámmal, amikor a FIFA nem tudom hány izgibb, de kell focizzatok együtt is. Lehet, hogy izgibb az a játék, játszon is, de az, hogy ő x év múlva focizzon a saját gyerekével, az kell, hogy ti is focizzatok egy kicsit együtt. Tehát, hogy a minta nyújtás az egy fontos kötelességünk. Azt akarom csak mondani, hogy mi formáljuk a gyerekeinket. És én nem szeretem a felelősség elhárító mondatokat. Az egyik ilyen felelősség elhárító mondat, hogy a jövőt nem ismerhetjük. Ebben benne van az, akkor nem is kell semmit tennem, sőt, akkor a gyerekemet sem kell nagyon okosan nevelnem, mert majd oldja meg. Ez nem igaz, a jövőt mi formáljuk. És a gyerekek ennek a kulcsa.
2: Hát ugye, hogy Gandhi mondta, te magad légy a változás, amit látni szeretnéd a világban.
3: Igen.
2: Egy interjúban valami olyasmit mondtál, hogy ha mindenki egy adott dologról beszél, az már nem a jövő, hanem a jelen. Akkor viszont így zárásul adja is magát a kérdés, hogy miről fogunk beszélgetni, és akkor ne is szaladjunk olyan nagyon előre, mondjuk 5 év múlva.
3: 5 év múlva azért még mindig ezekről. Az előttünk álló kívánc, a következő 2-3 évtized az arról szól, hogy hogyan viselkedjünk erőforrás okosan, és hogyan hozzunk létre olyan együttműködéseknek amelyeket, amiben sok a győztes. Meg tudjuk csinálni. Viszont nagyon sok látványos pozitív sikerünk lesz, amik végre elmulasztják ezt a nagy félelmet ettől az ártól, ami közeledik felénk, ez a megfoghatatlan klímaváltozás, ami csak rossz lehet, vagy az elszegényedés, vagy hogy az AI elveszi az életünket. Rájövünk, hogy ez mind nem így van, hanem az van, hogy az életünk zajlik, kicsivel idősebbek leszünk, mert ez elfogadhatatlan, kicsivel jobban fogok biciklizni, kicsivel rosszabbul fogok látni, mert sok monitort nézek, viszont ugyanúgy fogom szeretni az embereket. Tehát, hogy nem sok minden fog változni, lesz néhány új technológia, akár egy új autótípus, de a lényeg nem fog változni, ezt kell megértenünk. Ilyen rövid távon, hogy 3 év, még ezekkel a dolgokkal fogunk foglalkozni. Viszont már biztos vagyok benne, hogy nagyon sok sikert fogunk a magunkinak érezni. És ilyenkor indul el megint a hólabda effektus, hogy ja, hogy ezt megoldottuk, nézzük a következőt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy általában sokkal több pozitívabb beszélgetés és megélés lesz.
2: Na, hát akkor bízunk benne, hogy így lesz, illetve talán ami még fontosabb, dolgozzunk is azért, hogy így legyen. Nagyon szépen köszönöm dr. Rab Árpádnak, hogy a vendégem volt. Ez volt már a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk. Addig is sziasztok!
1: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
0: Holnap után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a sok napsütés északon záporokkal. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján. A most gáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Balatonvilágos és Polgárdi között, a 87-es kilométernél pedig baleset is történt. Több járműt kötött össze a belső sávban, így az egysávra szűkülő pályaszakaszon már legalább 8 kilométeres a torlódás. Sokan térnek le a pályáról már a 98-as kilométernél, a Siófok-Sóstól csomópontjánál is, ezért a 7-es főúton a Lepsény előtt is szakaszon is közel 3 kilométeres a torlódás. Ettől távolabb Budapest felé is telítettek a sávok, Székesfehérvárnál és az Érdi szakaszon is az M0-ás elválásánál. Baleset történt az M44-es autóúton Békés Csaba felé a 104-es kilométernél. A 108-as kilométernél a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A most gáz veszélyére figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must terjedése során felszabaduló széndioxid oxigén hiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban. Összesen 626 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, illetve a valós idejű térképes utas tájékoztatás.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Szoboszlai Dominik pontot mentett a Liverpoolnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A labdarúgó NB egy ötödik fordulójában két mérkőzés maradt vasárnapra. Bajnoki címvédő Eto Győrben 3-0-ra kiütötte az Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére, az Ete továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban egy sem született. Kisvárda Debrecen 0-0, a két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végigjátszotta a mérkőzést. Halász Bence 3. helyen zárta a férfi kalapácsvető küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok Halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az 5. helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. Következik 2 hét múlva az olasz nagydíj Monzában. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb esőzápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megi.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy bizonyos művészeti, mondjuk úgy, hogy összművészeti fesztivál világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az idén 22. alkalommal megrendezésre kerülő Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz idén is, szóval, hogy a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Köszöntöm a hallgatókat, szia.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy 22. alkalom, ezt említettem. Hát tetemes hagyománya van már ennek a fesztiválnak, nyugodtan mondhatjuk.
2: Igen, és ez alatt a nagyon sok minden megváltozott, vagy sok víz lefolyt a Dunán, és de múltkor azon gondolkodtam, hogy olyan ez, mint a szerzetes élet. Hogy általában meg szokták tőlem kérdezni azt, hogy miért lettél szerzetes, és akkor erre már 28 év szerzetesség után azt szoktam mondani, hogy inkább az a kérdés, hogy miért maradok, ha egyáltalán. Ja. És hogy talán az Arcus Temporum is így már felnőtt, vagy apám 25 éves volt, amikor én születtem, tehát már majdnem gyereke lehetne, és az a kérdés, hogy miért érdemes megszervezni, vagy megcsinálni újra meg újra, de csináljuk.
1: Azon gondolkodom közben, és akkor most kicsit felülről nézek rá a szerzetesi életre, magára az életre, és a pannonhalmi bencéseknek az életére, hogy nyilván mindenki életében vannak bizonyos pontok, amikre vár, hogy az majd elérkezik. És az legyen, nem tudom, egy napi elcsendesülés, egy imádság, nem tudom, egy várva várt utazás, vagy egy évről évre megrendezésre kerülő fesztivál. Tehát, hogy ezek miatt gondolom, ti ezeket a bizonyos intervallumokat, ezt az egy évet, nem tudom, ezt az egy hetet, vagy tök mindegy, hogy miről beszélünk, másképp élitek meg, mint mi a rohanó világban, ezeket a kis sarkpontokat.
2: Azt hiszem, hogy az idő az a monostorban is rohan, meg a világ is körülöttünk, meg néha bennünk is, de az biztos, hogy hogyan lehet megragadni a fesztiválnak ezt a három napját úgy, ami egy kicsit megmaradt továbbiakban, ezen sokat gondolkodtunk. Általában a kulturális irodában, ahol szervezzük a fesztivált, ott az időszámítás az úgy van, hogy Arcus előtt, Arcus után, de mind a kettő az Arcusszal kapcsolatos munkákat jelent. Aha. Viszont mi azt döntöttük, hogy a közönséggel egész év folyamán más módon kapcsolatban akarunk maradni, és ezért létrehoztunk egy Arcus baráti kört, ami nekünk is azt jelenti, hogy nem pusztán a munkákat látjuk évközben, hanem ott látjuk mindig azokat az embereket, akik évente nagyon várnak arra, hogy erre a három napra visszajöhessenek Pannonhalmára, és nekem nagyon sokat jelent, hogy pillanatok alatt egy nagyon komoly Arcus baráti kör, azaz egy közösség nem létrejött, mert az megvolt, hanem közösséggé szerveződött, hálózatosodott.
1: Most az van, hogyha kimondom azt, hogy monostor, vagy kolostor, vagy bármilyen ilyen vallásos, vagy spirituális hely, akkor a képzeletemben, vagy szerintem a legtöbb ember képzeletében megjelenik egy ilyen zárt közösség, ahová csak nagyon ritkán és nagyon kevesek, az avatottak, a beavatottak tehetik be a lábukat. Nyilván sok száz évvel ezelőtt gondolom, hogy a bencéseknek a közege is ilyen volt. Aztán egyszer csak hoztatok egy ilyen döntést, hogy akkor persze ez megvan nekünk, és akkor mi itt mondjuk úgy, hogy elbújunk idézőjelben a világ elől a saját kis szertartásainkkal, szeánszainkkal, de aztán jött egy ilyen, hogy miért ne nyithatnánk ki jobban?
2: Ugye az az érték, ami így a falak mögött van, az a csend, az Istenre figyelés, de még egy harmadik a közösség. És nyilván ez olyan, mint egy család. Amikor eltévednek látogatók a monostorban, és véletlenül betalálnak jönni a mi folyosónkra, vagy az ebédlőbe, akkor ha valaki harapósabb, akkor csak magában. Aha. Azt szoktam mondani, hogy mikor jártam én a ti nappalitokban. Aha. De nem mondja neki, mert inkább ez egy ilyen jó összehasonlítható dolog, hogy kellenek azok a privát terek. De arra jött rá a szeretetes közösség, hogy a csend, a közösség, az Istennel a kapcsolat, az más emberek számára is érték, és vágynak rá, és hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez, nem akkor elsősorban, ha én beszélek róla, hogy én hogyan élem meg a csendet, hanem hogyha megnyitom azt a teret, vagy azt a tapasztalatot, amely nekem ezzel kapcsolatos, és beengedem oda azokat az embereket, akik erre vágynak. És ez különböző módokon történt, a 19. század végén ez volt az iskola, a tudomány, de a 20. század végén, vagy a 21. század elején a kultúrán keresztül pont ez a fesztiválunk volt az.
1: amikor elhatároztátok, vagy az alapítók elhatározták, hogy kinyitják a monostort, és akkor jöhetnek az emberek, akkor le kellett ülni egy ilyen tervrajzzal, hogy ide még bejöhetnek, ide már nem, itt még csinálunk koncertet, ott már nem fogunk, mert az nagyon a miénk. Tehát, hogy ezt nyilván át kellettem gondolni, hogy mennyire engedi be az ember a saját életébe, a saját intim szférájába, és most a közösségről beszélek, a kívülállókat, a világiakat.
2: Ez így van, és most is minden alkalommal valójában a szerzetes közösség döntést is hoz azzal kapcsolatban, hogy mit lehet és mit nem. Például mondok egyet, a szerzetes közösség ebédlőjébe alapvetően nem lehet bejönni. Most megjelent egy könyv az ebédlőről, ezt be is fogjuk mutatni, és természetesen most csinálunk egy vezetést, de arra, hogy bármilyen külső ember beléphessen a barokk ebédlőbe, arra a főapát helyettesének, a perjelnek, Márkatyának kell mind a mai napig engedélyt adnia. Azt meg, csak halkan jegyzem meg, hogy mint én 100 évvel ezelőttig, hát hölgy, az nem is léphetett be, kivéve, hogyha mondjuk a Mária Terézia bejöhetett volna ebédelni a bencésekkel, ő nem akart, és de ez időközben persze változott, de hát ez úgy van, vagy ugyanígy döntést kellett hoznunk azzal kapcsolatban, hogy a bazilikában van koncert, de hogy milyen színpadot, mit szabad építeni, szabad-e két napon keresztül egy verseny, hangverseny zongorát tárolni az emelt szentélybe, ami egyébként az Istennel való találkozásnak a par excellence helye. Ezeket meg kell hozni, ezeket a döntéseket, és nekem az segít, hogy a szerzetes közösséggel erről jól lehet beszélni, meg az előjárók is ele vannak, hogy néha hoznak olyan döntést, amivel nekem segítenek.
1: Vagy nem értesz egyet?
2: Hát az előfordulhat, de most egyébként idén nem volt ilyen döntés.
1: Volt már olyan, amióta művészeti vezető vagy, vagy részt veszel ebben a bizonyos fesztiválban, hogy valamiért nagyon harcoltál, hogy de azt mindenképpen kellene, azt még nyissuk ki azt a teret, és az előjárók azt mondták, hogy Konrád, vagy nem tudom, testvér, nyilván ezt
2: Konrád
1: mondja,
2: atya.
1: Konrád. Atya, azt már nem.
2: Valójában én jobb belátásra tértem, mert ez idén is volt egy ilyen. Terveztünk, hogy egy laza szabadtéri jazz koncert lehetne a Bazilika előtt, amely a fesztiválnak a nyitónapján, az első nap, nagyon jó koncert lesz, az első koncert a Bazilikában lesz, és hogy akkor utána ott a monosterületi téren egy kis jazz lehetne. És nem a jazzzel van a baj, az abszolút befér a monostorba, az időponttal, meg azzal, hogy akkor 10 óra 30 perckor este a bencések közül a közösségben már többen alszanak, és hogy olyan az akusztikája ennek a térnek, hogy a suttogást is lehet hallani. És ilyen módon a közösségi szempont abszolút felülírja, és én örülök, hogy a szerzetes közösség ebből a szempontból egyébként képes határokat szabni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál, ami idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre Pannonhalmán, szóval a fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Hogy hova

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre. Szóval a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, szervusz.
2: Köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy mit, hogyan lehet kinyitni, mi az, ami beférhet, és hogyan változott az elmúlt években, akár a terek, akár a látogatók viszonya a fesztiválhoz, és még egy kérdés a látogatók viszonyához, vagy az ember jelleméhez úgy alapvetően, hogyha bemehetek valahová, legyen az egy múzeum, legyen az egy nem tudom, Buckingham palota példa, hogyha beengedik az ember, akkor persze tudja, hogy akkor itt szabad, ott a biztonság, nem mehet tovább, de mindig van az emberben ilyen titkos vágy, hogy akkor besurranhatnék, van, észreveszik, nem veszik. Ilyenek előfordultak egy év?
2: Előfordulnak. Erre különböző technikák vannak. Érdekes, mert azért a spirituális töltet, vagy nem tudom én, a hely azért ebben nagyon eligazító tud lenni. Mondok egy példát, a monostornak a kerengője, ugye Mátyás király építette 15. század, abban van egy udvar, egy ciszternával, zöld növényekkel, és az a csend helye. És oda az nem lehet bemenni. És valójában persze sokszor megkérdezik, hogy miért nem, és akkor azt mondjuk, hogy ha mi nem őriznénk a csendet ott abban a monostor szívében, akkor te, amikor csendet keresel, akkor nem találnád meg. Mm. És hogy így bevonni az embereket abba, hogy ezek közös kincsünk. Panohama valójában Magyarországnak egy közös kincse 1000 éve, ami ránk van bízva, de mindenki, azt szeretnénk, ha mindenki kicsit otthon érezné magát, vagy tudná, hogy ez az övé is, hogy várjuk őket. Ez a közös felelősség azért, hogy itt megőrizzük együtt a csendet, ezt az épületet szép állapotban őrizzük meg együtt, vagy ez a kultúrának, a találkozásnak a helye legyen, hát ez olyan, mint az iskola, hogy nem nyomatni kell a szabályokat, hanem meghívni az embereket, vagy a gyerekeket a közös gondolkodásra, az együttműködésre, és megtalálni, hogy ezek bizony közös értékeink.
1: A hívószót, az idei hívószót most ki is mondtad az iménti mondatodban, ez az iskola, mindjárt foglalkozunk vele, de még előtte egy kicsit még felülről nézzünk rá. Azt említettem, amikor elkezdtük a beszélgetést egy jó 20 perccel, 25 perccel ezelőtt, hogy összművészeti fesztiválról van szó. Említettél jazzt. Igen, beleférhet a jazz az Arcus Temporumban, meg beleférhet a vallásosság, meg beleférhet egyébként, hát nem tudom, a Rolling Stones-on kívül szinte minden, vagy a Rolling Stones is. Azért az menő lenne, hogyha a Pannonhalmi Bencés apátságban egy Rolling Stones koncert lenne.
2: Van egy-kettő, a listámon van egy-kettő, mert akit szeretnék meghívni.
1: Ott a Rolling Stones is.
2: Még van egy-két klasszikus előadó is, akiket szívesen várnék. Ugye a fesztiválnak 4 pillére van, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás. És a másik nagy jellemzője ennek a fesztiválnak 22 éve, hogy a kortárs és a klasszikus művészet párhuzamára, vagy párbeszédére épít. Zenében idén Bach és Kurták György, akinek idén ünnepeljük a 100. születésnapját, az ő zenéjük beszélget egymással, az irodalomban Parti Nagy Lajos és a 10 éve meghalt Eszterházi Péter műveit rakjuk egymás mellé, Parti Nagy Lajos ott is lesz Pannonhalmán. A képzőművészetben az iskola a téma egyébként, és Iskola láthatáron címmel van egy kortárs képzőművészeti kiállításunk, és fiatal művészek jönnek, de itt lesz Nádler Istvánnak is a képe. Hát a spiritualitás az pedig az adja egyrészt a fesztivál programjának az alapra, ütemét, uh-huh. Az imádságok, illetőleg szerzetesek, például az iskolában is, kínálnak fel olyan programokat, ahol egy kicsit spirituálisan, elcsendesedve, mélyebbre nézve tudnak a fesztivál vendégek az iskolával foglalkozni.
1: Mindjárt foglalkozunk a koncertekkel, meg a különböző egyetemisták által létrehozott performanszokkal, hiszen azok is lesznek, meg mindenféle jelenetek. Már nem egy házasságból, olyan is van, meg iskola. Amikor azt olvastam, Iskola a láthatáron, akkor nekem egyből eszembe jutott Ottlik Géza Iskola a határon című műve. Nem tudom, hogy mennyire van áthallás.
2: Abszolút. A regény címe inspirálta a kiállítás címét.
1: Még mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, azt említetted az imént, hogy a szerzeteseknek a napi rutinja adja meg az egész fesztiválnak a menetét. Az a bizonyos rutin, amit a szerzetesek ott végrehajtanak, az gondolom ugyanúgy zárt marad. Tehát egy reggeli imádságba, nem tudom, egy esti imádságba azért a látogatók nem nézhetnek be.
2: De ezt szeretnénk, erre hívjuk őket, a reggeli imádság 6 órakor van, és nem a szerzetes közösség vendégszeretete fog határt szabni. szabni a látogatók létszámának, valószínűleg az ő saját napi programjuk, de nagyon várjuk nyitottan a vendégeket, akár reggel a 6 órás imádságra, akár délben az 1 órás, este a 6 óra imádságra, és én azt is szeretem, hogy a vendégek ilyenkor addig merészkednek el, amíg az igényeik is a tűrés határuk, vagy nem tudom én, az engedi. Tehát vannak olyanok, akik, ugye az imádság közben mi sok felállunk, leülünk, meghajlunk, van, aki csak a testével kapcsolódik be, van olyan, aki azt mondja, hogy hallgatom, jelen vagyok, van, aki könyvet visz, van, aki még a száját is kinyitja és énekel velünk. Tehát ez aki ahogyan akar, egyet szeretnénk elkerülni, hogy úgy érezzék a vendégek, hogy mi valamit rájuk szeretnénk oktrojálni, mi meg szeretnénk őket meghívni, és mindenki addig merészkedik el ebben a szent térben, ameddig ő komfortos, és ameddig ő szeretne.
1: És pont erre kérdeztem volna rá, hogy ha vendégek vannak, nézők vannak, egyéb résztvevők vannak, akik nem szoktak ott lenni ezeken a bevett imádságokon, vagy szertartásokon, akkor másképp csináltok, elővesztek, nem tudom, egy ünneplő ruhát, vagy más a szertartás menete, csak azért, hogy akkor lássák, hogy nekünk ilyen is van. Egyébként a hétköznapokban nem ilyet szoktunk csinálni.
2: Nem, ezt nem illik. A liturgiának nyilván van egy teátrális mozzanata, de ezt semmiképpen nem szabad erőltetni. A rutin és a hagyomány, inkább úgy mondom, az megtart, és egyébként az nekem nagyon fontos, hogy én tudom azt, hogy nekem a hétköznapoknak a liturgiája mennyit jelent, és tudom azt, hogy ez a liturgia ez képes hordozni. A szeretes testvéreknek az énekében én bízhatok, hétköznap is működik, ünnepnapon is fog működni. Persze van egy az ünnepélyességnek olyan foka, hogy az orgona többet szól, az már csak azért is, mert hogy többen vagyunk a templomban, de azt szeretnénk, hogyha ezekben a különleges napokban tényleg átélnék a hozzánk érkező emberek, hogy minden nap ezt csináljuk. Egy szempont, 1000 éve minden nap imádkozunk Magyarországért. Ezt nem ebben a 3 napban kezdjük el, de elmondjuk az embereknek, hogy aki akar, ezen a 3 napon a déli imádságon csatlakozhat hozzánk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya, kicsi szünet

0: Rádió. Kulturfitness. Sani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz. Augusztus 21-e és 23-a között, szóval, hogy a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Sziasztok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, programokról még kevesebbet, ha bár említetted, hogy amióta a fesztivál létezik azóta egyébként, az fő vonal hívószó az életetekben, hogy a klasszikusok és a kortársak legyenek egymás mellétéve. És említetted már, hogy van képzőművészet, van zene, van irodalom, és természetesen spiritualitás is. A spiritualitásba egyébként most egy hirtelen eszembe jutott a klasszikus, és a kortárs hogy fér bele?
2: Hát szukcesszíven talán. Azzal indul a fesztivál, hogy két nagy öreg, Kornis Péter és Várszegi Asztrik emeritus főapát beszélget egymással iskoláról, tapasztalatokról. Mind a ketten iskolateremtő egyéniségek, és azt gondolom, hogy a spiritualitásuk is meghatározó. Mert ha Asztrik főapát úrra gondolok, akkor semmiképpen nem a pusztán a klasszikát kötöm hozzá, abszolút a megújulást és a kortárs gondolkodást is.
1: Pont azért kérdeztem, mert hogy egyébként, hogyha valami nagyon keveset, vagy semmit nem változott az elmúlt évszázadokban, az a vallás, illetve a különböző szerzetesi rendeknek az élete. Tehát, hogy ott igazából, ami volt 600 évvel ezelőtt, körülbelül ugyanazok a napi rutinok, ugyanazok az imádságok, ugyanazok vannak, mint amik voltak.
2: Mondjuk ez az épületre is igaz, mert hogy légkondi nincsen, az biztos. 300 éve építették a barokk épületet, ők azért tudták, hogy vastag falakat kell csinálni. Azért én azt gondolom, hogy valójában ez egy kortárs teológiai gondolat is, hogy a minket körülvevő társadalmi valóság az

0: tározzák, azokat persze nem csak, hogy visszük magunkkal, de értékként őrizzük is.
1: Egyébként, hogyha belegondolok az elmúlt évszázadok világi és vallásos gondolkodásába, tehát hogy a vallási vezetők, és elég, hogyha a katolikus egyházra gondolok, elég sok mindentől elzárkóztak, még mielőtt az be lett bizonyítva, a nagy hódítások korában, a heliocentrikus világkép korában, és aztán utána valahogy mégis elfogadták, sőt, üdvözölték és magukévá tették. Ugyanígy történt Ferenc pápa esetében, amikor a tudományt beemelte a vallásos szertartásokba és gondolkodásba.
0: Van egy olyan mondás, hogy az egyházat a konzervatívak őrizték meg, és a progresszívek vitték előre, sőt, mentették meg. Ha csak ma nézzük, Leó pápa nem olyan régen jelentetett meg egy pápai iratot, egy enciklikát arról, hogy a mesterséges intelligencia korában a világ és az egyház milyen kihívásokkal néz szembe. És meg kell, hogy mondjam, hogy én régen olvastam egy ennyire szórakoztató és ennyire izgalmas olvasmányt, most ilyen hangos könyvben hallgatom, és fantasztikus válaszok vannak benne, sőt, nem csak válaszok, hanem kérdésfeltevés, tépelődés, útkeresés. Nagyon-nagyon élvezem.
1: És az már csak hozzáadott érték, hogy ugye a pápa is megjelenik most már a különböző közösségi oldalakon, ami korábban nem volt, és az unokaöcsém hívta fel rá pár hónappal ezelőtt a figyelmemet, hogy pont egy olyan Nike cipőt szeretnék, mint amit a pápának a lábán láttam.
0: Igen, ez amerikai és lévén, én nem tudom, de ez tényleg bejárta a világot. Én egyébként nagyon remélem, azt gondolom, hogy Ferenc pápa azzal, hogy a perifériára hívta fel a figyelmet, és nagyon erős profétai szavakkal beszélt a szegénységről. Ő azt mondta, hogy az egyház igazi tanító mestere, és sőt az evangéliumot, akik ma nekünk elmondják, azok a szegények. És a Leó pápa a maga egy kicsit ilyen szerény módján, de a nagyon erős gesztusaival ezt az irányt folytatja, és nagyon kemény szavakkal beszél a mesterséges intelligencia korában az emberi szívtelenségről, a háborúról, az érzéketlenségről, ami nem csak a minket körülvevő világban, hanem magában az egyházban is benne van.
1: Spiritualitásról beszélgettünk, ez is fontos pillére az Arcus Temporumnak, forduljunk rá gyorsan arra, hogy akkor képzőművészet. Az is lesz.
0: Ugye az iskola a téma, és van egy időszaki kiállításunk, amelynek a címe, ahogy említettük, iskola láthatáron, és amely az embernevelést próbálja valahogyan feldolgozni, mert szerintem, ha valami megújulásra szüksége van ma az iskoláknak, akkor az, hogy újra felfedezzük azt, hogy az utunk az az emberen, a gyereken és a tanáron keresztül vezet. Közösséget kell építenünk, de az a valóság, ami ma a hozzánk érkező gyerekekben van, ami ma a nálunk tanító tanárokban van, ami ma a hozzánk érkező gyerekek szüleiben van, tehetünk úgy, mint hogy nem ez lenne a valóság, és hozhatunk nagy elképzeléseket, de az utunk az rajtuk keresztül vezet. Ezt egyébként a kortárs pedagógia már többször felismerte, és ezt próbáljuk bemutatni kortárs művészek segítségével.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz augusztus 21-e és 23-a között, szóval a fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek itt nálunk.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, már programok kapcsán is az elmúlt szűk 3-4 órában, viszont zenei programokról még nem beszéltünk, és hát nyilván ez az egyik nem mondom, hogy látványosabb, mert nyilván, hogyha a képzőművészeti kiállítás van, az is látványos, de amikor megjelenik egy zenekar, és akkor ott előadja vagy Bach, vagy Kurtág műveit, akkor az nem csak hallható, hanem látható is.
2: És különleges terekben, mert végig kísérjük a Manastor legfontosabb helyszíneit, a nyitó koncert a Bazilikában lesz, záró koncert a Bazilikában lesz, a második koncert, ugye összesen 5 koncert van, az a dísztermemben lesz a gimnáziumban, a harmadik koncert, vagy a negyedik koncert, az pedig a negyedik koncert az éppen a Boldogasszony kápolnában lesz, amely egy nagyon intim tér, és egy fantasztikus Bachnak a Goldberg variációit fogja előadni egy végtelenül tehetséges fiatal zongorista, Berec Misi. És ez egyébként jellemzi a fesztivált is, hogy művészeti vezetőnk Keller András nagyon tehetséges fiatal zenészeket is meghívott, és hát itt vannak velünk a nagy öregek. Külföldi fellépőink is lesznek. Mária Huszman például egy német szoprán énekes, fantasztikus, tehetséges énekes. De szóval itthonról és külföldről kiváló zenészek, főleg kamaraformációban, én nagyon izgalmasnak tartom.
1: Beszéltünk zenéről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy irodalom is lesz. És akkor itt meg kell említeni azt is, hogy jó, hát kicsit távoli a képzettársítás, de Jászai Mari is ott lesz nálatok.
2: Az a helyzet, hogy a fesztiválnak a második napja az az irodalmi programok, és hagyományosan van egy beszélgetés egy szerzővel, illetőleg egy felolvasó színházi előadás. Idén, akinek a munkásságára összpontosítunk, az Eszterházi Péter, 10 éve hunyt el, és Parti Nagy Lajos, és Pánfalvi Eszter és Mácsai Pali előadásában Eszterházinak a műveiből fogunk, Asnyámiri napló, illetőleg az abban felidézett egyéb művekből fogunk egy felolvasó színházi előadást hallgatni, és Parti Nagy Lajossal pedig Bazsányi Sándor esztéta beszélget.
1: Többek között azért említettem Jászai Marit, mert hogy ugye Mácsai Pál, Jászai Mari és Kossuth díjas.
2: Fantasztikus. Egyébként, ha sorolni kellene a díjakat, akkor tényleg Mácsai Pali a fesztiválnak már több év óta visszatérő házigazdája. Sőt, azt mondhatom, hogy amikor gondolkodunk arról, hogy milyen lesz a következő fesztivál, a művészeti vezetők között van ő, annyira barátunk, és annyira érti, hogy mi ez a fesztivál.
1: Egy-két dolgot nem említettünk még a programokkal kapcsolatban, habár egyszer már utaltam rá, hogy bizonyos egyetemisták megérkeznek majd hozzátok, és akkor ott mindenféle performance-ok lesznek, vagy happeningek.
2: Ezt én a képzőművészet kapcsán tartom számon, de egyébként lehetne tényleg színház is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szubjektív vélemény, de az éves kortárs programsorozatban az Arcusnak az elmúlt 3 évben vagy 4 évben ezek a performanszai, amit fiatalok csinálnak, azok az éves kortárs programsorozat kiemelkedő eseményei voltak Magyarországon, és erre egyébként a közönség is rájött. Az idei performance az ismét Mélyi József kurátorságával jön létre. Az SFE-nek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek, illetőleg a Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatói, illetőleg fiatal végzett művészek fognak elgondolkodni most éppen az iskoláról, és nyilván a performance-nak mindig két aspektusa van. Az egyik az, hogy egy valóságot valahogy a mélyebben ragadnak meg, másrészt pedig bevonják a közönséget. Idén is számíthatunk arra, hogy akik erre a kortárs művészeti alkotásra eljönnek, nem fognak külső nézői maradni ennek a történésnek.
1: 22. alkalommal került át megrendezésre, idén már az Arcus Temporum, és nyilván folyamatosan fejlődött az elmúlt években. Nem lehet mindig ugyanazt csinálni, nem lehet mindig töltött káposztát tenni, vagy most ide tettem egy ilyen hasonlatot, vagy allegóriát, tök mindegy. Szóval évről évre meg kell újulnia minden egyes fesztiválnak, minden egyes, nem tudom, előadásnak. Nyilván az Arcus Temporumnak is.
2: Beletaláltál, mert idén lesz food truck.
1: Pedig hasraütésből mondtam a töltött káposztát.
2: Hát az emberhez a hasán keresztül megy az út. Lesz food truck, és mint hogy az iskola éve van, meghívtuk a vendégeket arra, hogy a diákkonyhán is kipróbálják a Pannonhalmi főapátság konyhájának igazán kiemelkedő alkotásait.
1: Mik lesznek azok, tudhatjuk, vagy nagyon titok?
2: Ez egyelőre még születőben van.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Arról még nem beszéltünk, hogy egyébként persze bazilika, persze díszterem, stb. Mindenféle helyszínek, de van ott nálatok egy hely, ahol el lehet tévedni, hogyha az embernek nincs idegen vezetője, talán fogalmazok így Pannonhalmán, a labirintusban is lesz program.
2: Lesz program, a labirintus az lent van az arborétumban. Az arborétum egy nagyon-nagyon fontos hely, nem csak azért, mert szép növények vannak benne és zöld, hanem azért is, mert csendben lehet lenni, és ez egy kulturális öröksége a főapátságnak. Van egy spirituális ösvény, amelyen vezetést fogunk tartani, illetőleg lent a levendula, jól ismert levendula és gyógynövénykert mellett van ez a bizonyos labirintus, mely inkább arról szól, hogyha az ember egy kérdéssel bemegy, akkor járja automatikusan ezt az utat, amely hol közelebb vezet a középponthoz, hol pedig távolabb, de az biztos, hogy nem jön ki úgy, hogy egy kicsit ne változott volna meg. Esetleg még a kérdésére is választ talált.
1: Hát, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor szerintem nagyon sokan kopogtatnának ott nálatok, és cetlit is lépnének, hogy mehetek
2: én. Vannak, akik ezt már felfedezték maguknak, és ők visszatérnek.
1: Utolsó kérdések egyike a végére, most már ez pedig legyen az. Ugye a tied a spirituális ösvény, ha minden jól megy. Csak ennyi feladatod lesz most az idei Arcus Temporumon? Idézőjelben.
2: Van a szokásos stand-upom, az pedig a főapátság talán Magyarország orgonában a leggazdagabb hegycsúcsa, és 8 orgonánk van, és Kis Zsolttal, a főapátságnak a zenei művészeti vezetőjével, az a Bazilika karnagyával, és Erdődi Orsolyával, aki a zenei főtanácsadónk, ővel vezettünk hárman egy sétát, ahol nem csak az orgonákról beszélünk, illetőleg orgonazenét hallunk, hanem a főapátság kortárs képzőművészeti gyűjteményéből is válogatok olyan képeket, amelyek valahogyan aktuálisak, felráznak, megráznak, vagy valamiképpen a zenéhez kapcsolódnak.
1: Kész vagytok mindennel? Most már csak el kell indítani 21-én a fesztivált?
2: Nagyon jól állunk. Nyilván most a jegyértékesítéssel foglalkozunk, és hát nagyon örülök annak, hogy nagy az érdeklődés, és tényleg szeretettel várjuk a vendégeket augusztus 21-23 között Pannonhalmán az Arcus Temporum Fesztiválon.
1: Konrád atya, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a sok napsütés északon záporokkal, jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján. A most gáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Árokba hajtott egy személyautó a 84-es főúton a Tapolcai elágazás és a Sümeg közötti szakaszon. A 11-es kilométernél az Uzsa település bekötő útja közelében félpályás lezárás mellett vizsgálják a baleset körülményeit. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Roszénszendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A most gáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a most erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt, akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés, illetve a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és valós idejű térképes utas tájékoztatás.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot agyalok túl.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a rajzfilmek világában, illetve a betétdalok világában, a rajzfilm betétdalok, vagy animációs film betétdalok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, színésznő, énekesnő. Köszöntelek, de jól jöttél. Szia, Brigi.
2: Szia.
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy még itt vannak ezek a borzasztóan nagy melegek, 40 fok körüli hőmérséklet, nem egy, nem kettő volt az elmúlt hetekben is, hogyha az ember leül a tévé elé, vagy így berémlik a gondolataiba az, hogy akkor hát jön a hóember, meg a rénszarvas, és akkor Elza, ó, de jól esik az a kis hideg, és hát jó magad egyébként, tündökölsz Elza szerepében.
2: Igen, igyekszem. A Madách Színházban szeptemberben lesz egy éve, hogy bemutattuk a Jégvarázs című nagy sikerű Disney mese színpadi adaptációját, amiben van szerencsém Elzát megtestesíteni estéről estére, és hát bizony, mi nyáron is végig júniusban ezt az előadást játszottuk a gyerekek legnagyobb örömére. A 40 fokos kánikulából betértek a Madách Színházba, ahol volt légkondi, és a színpadon pedig Elza varázsvilága és jégpalotája jelent meg előttük.
1: Mindjárt beszélünk majd arról, hogy hármas szereposztásban játszátok egyébként ezt a bizonyos szerepet. Na de, külön története van annak, hogy a Szirtes tanár úr azt mondta, hogy akkor te megkapod ezt a szerepet, hogy ez egy nagyon bátor döntés az ő részéről.
2: Igen, ez még az első szerepem volt, amit a Madách Színházban kaptam. 2023-ban játszottam először a Madách Színházban, akkor a Pretty Woman musical volt, ugye a film színpadi adaptációja Bryan Adams zenéivel, volt az új bemutatója a színháznak, és én akkor kerültem oda, ott megkaptam a filmben Julia Roberts által játszott Vivian szerepét, ami egy hatalmas nagy elismerés volt, és valóban ez akkor egy nagyon bátor döntésnek bizonyult az igazgató úr részéről, hiszen előtte azért olyan tüzetesen nem ismert engem, nem dolgoztunk még együtt soha, és viszont én úgy érzékelem, hogy hál' Isten meg volt velem elégedve, és utána szépen sorjában érkeztek a további szerepek is.
1: És pont ezért mondom, hogy külön története van, ugye, mert hogy a te múltad ott a Madách Színházban, az nem egy évtizedes múlt, vagy több évtizedes múlt, hanem hogy bekerültél, és akkor ott jött egyből a Vivian, ami a legnagyobb főszerep, és aztán ehhez kapcsolódott majd nyilván az Elza főszerepe, mert hogy abban bizonyítottál, és akkor innentől lényegében egyértelmű volt, hogy akkor a hármas szereposztásban a Brigi lesz az egyik.
2: Igen, utána következő évben a Nyomorultakat mutattuk be, ami már évek óta futott a Madách Színházban, de egy ilyen új csapattal is bemutatásra került, és ott például Fantin szerepét kaptam meg, tehát az volt a következő év nagy bemutatója, az is egy igazi álomszerep volt számomra, és utána jött a Jégvarázs, ami pedig hát szerintem mindannyiunk számára, akik részt vehetünk benne, nagyon nagy álom volt, hiszen egy ekkora szabású Disney produkcióban színpadra állni, az, ha megadatik egy színésznek, egy zenés színésznek, az egy nagyon nagy öröm és elismerés.
1: Három kult filmről vagy műről beszélünk, bármelyik helyes lehet. A Jégvarázs persze animációs film, gyerkőcöknek, felnőtteknek, mindenkinek jó, Nyomorult a kötelező olvasmány, mindenki tudja, hogy miről van szó. Viszont hogyha arról beszélünk, és akkor most kicsit elveszünk ebben a három hatalmas előadásban, hogyha arról beszélünk, hogy Pretty Woman, szerintem amikor a film született, akkor te még nem nagyon voltál itt a Föld nevű bolygón.
2: Hát valóban nem, viszont anyukámnak az egyik kedvenc filmje volt a Pretty Woman, úgyhogy hát már egészen kiskoromban megmutatta nekem ezt az alkotást, és én is nagyon, nagyon megkedveltem. Aha. Szerintem zseniális hangulata van a filmnek, Julia Roberts, Richard Gere, nagyon jó kémia van kettejük között, és egy nagyon szórakoztató történet, aminek a színpadi adaptációja, így a Bryan Adams popos, rockos hangzású zenéivel kiegészítve pedig egy egészen különleges, nagyon szórakoztató élményt nyújt.
1: Amikor föltesztek akármilyen előadást a színpadra, akkor nyilván a rendező pontosan tudja, hogy mit szeretne látni. Ott ül, és akkor elmondja, hogy innen gyere be, így mondd el, így énekeld el, stb. És akkor te meg lehetőség szerint azokat végrehajtod. Viszont azért ezekből az előadásokból, vagy ezekből a művekből számtalan előadás született. Ugye egy filmről beszélünk, ugye egy animációs filmről beszélünk, Pretty Woman, Jégvarázs, meg egy könyvről, amit hogy elolvas az ember, akkor nyilván fut a film a fejében. Azok a bizonyos élmények, amikor te először láttad akár a Jégvarást, akár a Pretty Woman-t, azok befolyásolják, vagy befolyásolhatják mindazt, amit te fölteszel a színpadra, vagy engedjük el, hogy mit csinált a Julia Roberts a filmben, mert nekem azt kell megvalósítanom, amit a rendező kér.
2: Alapvetően az egy teljesen külön műfaj, ami a filmvásznon történik, és ami ott működik, és teljesen más az, ami 800 ember előtt a Madách Színház nagy színpadán. Tehát ilyen szempontból fontos szerintem elvonatkoztatni a filmes eszközöktől, viszont óhatatlanul hatással vannak az emberre. Ezek az élmények belénk ivódnak, tehát például a Nyomorultaknak is van egy, hát már most már jó pár évvel ezelőtti filmfeldolgozása, tehát ami kifejezetten a musical, hiszen készült előtte sorozat, meg minden történt már a Nyomorultak kapcsán, hiszen remek mű, de az az Enhedővélyes, hogy így hivatkozzak rá, ahol Enhedővé játsza Fantin szerepét, amit most már nekem is van szerencsém megtapasztalni, az azért olyan elementáris erővel hatott az emberre, amikor megnézte, pedig szerintem olyan 12-13 éves lehettem, hogy egyrészt a zene is beleivódik az ember vénáiba, tehát aki így a színház iránt érdeklődik, meg az éneklés iránt, szerintem az Eponin dala, a Fantin dala, ezek mind ott vannak a bakancs listáján, hogy ezeket mindenképpen szeretné elénekelni, úgyhogy ezek nagy-nagy-nagy élmények voltak, és egy kicsit a tudatalattiban ott van.
1: Ilyenkor a rendező mond ilyet, vagy mondhat ilyet, hogy felejtsük el a filmet, hogy a Julia Roberts mit csinált, vagy hogy csinálta, és hogyha mond is ilyet, akkor utána a színésznőnek, effektíve Briginek, amikor fönt van a színpadon, akkor eszébe jut, vagy juthatott a próba folyamat alatt, hogy a Julia Roberts ebben a jelenetben nem így viselkedett, és akkor megpróbálom az ő mozdulatait most valahogy. Aztán legfeljebb azt mondja a rendező, hogy ezt ne.
2: Ilyen szerintem konkrétan nem volt. Én egyébként abszolút nem zárkózom el attól, hogy így időnként az ember újra-újra megnézze a filmet, tehát például a Pretty Woman az elég gyakran kerül a különböző csatornák műsoraira.
1: És hogyha belefutunk, akkor végig kell nézni, nincs olyan,
2: hát
1: hogy nem.
2: Igen, nagyon könnyű leragadni. Aha. Pláne úgy, hogy édesanyám nagyon szereti ezt a filmet, tehát hogy eleve nagyon sokszor láttam, és a televízióban is számtalanszor belefut az ember, tehát nincsen olyan bennem, hogy gyorsan elkapcsolok máshová, mert nehogy befolyásoljon. Azért én azt gondolom, hogy a két különböző műfaj miatt nem mosódnak össze ezek a határok, hanem szépen leválasztható az, hogy mi az, ami egy musicalnek a formanyelve, és mi az, ami ott specifikusan a filmen, a filmvásznon ikonikusan működött mondjuk a két főszereplővel.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, énekesnő, színésznő, énekesnő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Zámbó Brigitta, színésznő, énekesnő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Brigitta, jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia.
1: Beszéltünk arról az elmúlt szűk negyed órában, hogy a Madách Színházban vannak ikonikus szerepeid, ugye? Te vagy Vivian, vagy Vivian, Viviannak hívják egyébként a
2: filmben magában. Viviannak írják, és Viviannek ejtjük.
1: Szóval, hogy te játszod Vivian szerepét a Madách Színházban, a Pretty Woman-ben, te vagy Elza, az egyik Elza a Jégvarázsban, illetve a Nyomorultakban, pedig te vagy Fantin, vagyis hát az egyik Fantin. Szóval, hogy azt említetted, vagy beszéltünk erről is, hogy anyukádnak az egyik nagy kedvence volt, amikor kicsi voltál, nézegettétek sokszor együtt a filmet, aztán utána eljátszottad a Madách Színházban, anyukád nyilván ott volt, nyilván megnézte, kedvenc filmjében.
2: Látta egy párszor.
1: Kedvenc filmjének a musical változatában a lánya játssza a főszerepet. Ott azért gondolom, hogy volt egy-két elismerő puszi, meg ölelés, meg mondat.
2: Én nem is tudom, hogy meg lehet-e azt számolni, hogy édesanyám hányszor látta a Pretty Woman-t a Madách Színházban, meg természetesen a filmet is. Hozzá kell tenni, hogy azért ez nála a darabnak is szól, mert például a Nyomorultak kicsit komolyabb világa, ahol azért ott Fantinként nagyon sok, azon kívül, hogy ugye eljutunk a darab elég korai pontján Fantin halálához, még előtte is nagyon komoly megrázkódtatásokban részesül szegény Fantin, úgyhogy például azt kevésbé szereti édesanyám nézni, mert ott azért nem tud kikapcsolni, tudod, az anyai szíve, viszont a Pretty Woman, hát azt szerintem, ugye blokkosítva játsszuk a Madách Színházban, hát minden blokkban szerintem legalább egyszer-kétszer látta, ha nem többször.
1: Kicsit tekergessük már vissza az időkerekét, Brigi, méghozzá oly módon, hogy most a Madách Színházban ugye ikonikus szerepeket játszol, blokkosítva estéről estére, vagy szeptembertől, amikor újraindul az évad.
2: Igen.
1: Viszont egyáltalán hogy jutunk el oda, hogy te bekerülsz a Madách Színházba, a kis Briginek annak idején pár évvel ezelőtt? Hogy jött az, hogy akkor ő a színház világa felé szeretne elindulni? Állítólag te népdalénekesként, vagy valahogy így indultál, csak aztán utána Gellert kaptál.
2: Igen, sok műfajban kipróbáltam magam. Így mindig párhuzamosan ment három vonal, tehát kórusban énekeltem, népdaléneklést tanultam az Óbudai Népzeneiskolában, és mellette hétvégénként színitanodákban bontogattam a szárnyaimat, ahol pedig természetesen elkerülhetetlen volt, hogy megfertőződjek a műzikelek világával, és utána idővel kiderült az, hogy melyik irány az, ami ténylegesen az én utam, és akkor döntöttem el 16 évesen egyébként egy gimnáziumi kórusos Jézus Krisztus Superstar előadással, amit mi a gimnáziumunk kórusával adtunk elő, akkor döntöttem el, hogy én ezt tényleg komolyan szeretném űzni. Akkor 16 éves voltam, Mária Magdolna szerepét énekeltem benne, és utána már eléggé határozottan lebegett a szemem előtt a cél. Persze kanyargós út vezetett a Madách Színházig, de a Pesti Broadway stúdióban végeztem, ami az Operett Színháznak a musical képzése volt, és utána játszottam Veszprémben, és aztán, ahogy már arról beszéltünk, egy casting útján kerültem a Madách Színházba, sok-sok kanyar után.
1: Erről még nem beszéltünk, erről a bizonyos castingról, majd a későbbiekben beszélünk, viszont még vissza oda, hogy akkor mindenféle kórus, meg mindenféle musical stúdiók, vagy mindenféle ilyen képzések, de hogy lehetett volna egy olyan út is, nem tudom, ezen próbálkoztál-e, hogy akkor színház és filmművészeti egyetem.
2: Felvételiztem az egyetemre többször is, ugye 5 évente indul zenés osztály, és én már nagyon korán tudtam, hogy a musical színjátszás felé szeretnék tendálni, tehát elsősorban a zenés tagozatot céloztam meg, akkor éppen stúdiós voltam, nem vettek fel, úgyhogy folytattam a stúdiót, ott végeztem az Operett Színházban 2020-ban, most viszont majd úgy néz ki, hogy a dráma instruktor képzést, ami már a pályán lévő színészeknek szól, azt szeptembertől megkezdem az SFE-n, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: B-terv nem volt annak idején 16 éves korodban, hogyha nem a színház világa, akkor bármi más? Nem tudom, elmész szakácsnak, vagy magasépítő mérnöknek, történelem tanárnak.
2: Hát ezek egyike sem jött szóba, viszont azt tudni lehet, hogy 2020-ban, amikor ugye végeztünk a stúdióban, és egy gyakorlatilag ilyen éhes oroszlánokként léptünk volna ki a színházi pályára, akkor ugye tudjuk jól, hogy egy világjárvány kellős közepén jártunk, és a színházak zárva voltak, és hát nagyon megnehezítette ez sokunk pályára kerülését akkoriban. Úgyhogy én akkor elkezdtem egyetemre járni, kommunikáció és médiatudomány szakra, dolgoztam újságíróként a média világában, televíziózás területén is kipróbáltam magam, tehát igyekeztem abszolút feltalálni magam abban a helyzetben is, és abban az élethelyzetben is megtalálni az örömömet, meg esetleg a sikerélményeket, amikor a színház nem játszhatott akkora szerepet az életemben.
1: Mindjárt beszélünk Veszprémről, de előtte még maradjunk egy kicsit ezeknél a tini éveknél. Említetted, hogy igen, népdaléneklés, meg egyéb zsánerekben, műfajban is kipróbáltad magad. Más nem volt egyébként? Mondjuk sport például az életedben? Kézilabdázni nem jártál, vagy akár úszni?
2: A magasságommal kosárlabdázni lehet, hogy érdemes lett volna. Pont azért szorult nálam egy kicsit háttérbe a sport, mert ugye annyi elfoglaltságom volt, hangszereken tanultam hegedülni, zongorázni, népi furujázni, ugye a kórus próbák is azért eléggé nagy jelenlétet igényeltek. Ami még így jelen volt, az ugye mindig a tánc, hiszen az fontos volt, hogy az ének mellett azért táncügyileg is fejlődjön az ember, hiszen ez is az egyik alappillére annak, hogy a zenés színházat minél magasabb színvonalon tudjuk csinálni, de konkrétan ilyen versenysportokra hát én nem nagyon voltam alkalmas.
1: A tánc az mit jelent esetünkben, Zámbó Brigi esetében, hogy akkor, ha már népdaléneklés, akkor a néptánc világában voltál benne, vagy nem tudom, akrobatikus rock'n'roll, vagy...
2: Azt pont nem próbáltam. A néptánc az jelen volt, ugye, amíg népzeneiskolába jártam, meg népdaltáborokban vettem részt népzenei táborokban, illetve utána mi a stúdióban azért különböző reggelente, minden reggel 8-kor valamilyen táncóránk volt.
1: Csa-csa-csa, akármi.
2: Volt társas tánc is, volt jazzbalett, volt egy kicsit ilyen street dance típusú táncunk, steppelni tanultunk, tehát hogy ott azért különböző táncstílusokban kellett megállni a helyünket. Több-kevesebb sikerrel tettük ezt meg ilyen korai reggel 8-as kezdésekkel, de igen, ott azért már sok mindenben ki lehetett próbálni magunkat.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, színésznő, énekesnő. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondta tévedek. Minden ér.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Zámbó Brigi színésznő, énekesnő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Brigi.
2: Szia.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Táncolásról, meg népzenéről, meg néptáncról, meg arról is, hogy milyen szerepeket játszol jelen pillanatban. Hát most nem, mert nyilván még tart a nyári szünet, a leállás, de hogy milyen szerepeid vannak a Madách Színházban. Benne volt ugye az Elza, mármint hogy a Jégvarázs, meg benne volt a Pretty Woman, a Ben a Vivien, illetve a Nyomorultakat is említettük, ahol Fantin az egyik szereposztásban a tied. Még mielőtt beszélnénk arról, hogy 28-án milyen kvíznek leszel a háziasszonya és az egyik résztvevője, azelőtt még egy kicsit szintén tekergessük vissza az időkerekét. Castingot említettél, hogy volt, igen, egy casting, és bekerültél a Madásba, de előtte volt neked egy kis kurflid Veszprémben, ha minden igaz.
2: Pontosan.
1: Oda hogy kerültél?
2: Oda is egyébként casting útján, tehát többnyire a színházak, hogyha zenés előadásokra szeretnének embereket, színészeket gyűjteni, akkor azért ott fontosak az ilyen jellegű kvalitások is, és ezt érdemes egy-egy casting útján felmérni. Úgyhogy a Pannonvár Színházba is Veszprémbe így kerültem. Nagyon érdekes, mert pont 2020-ban, amikor végeztem az Operett Színház Musical Stúdiójában, akkor nyáron ott egy kicsit feloldódott a Covid körüli helyzet, akkor volt egy casting Veszprémben, de hát utána szintén visszatért még jó pár hullámban a világjárvány, és nem működtek a színházak, úgyhogy rá gyakorlatilag másfél évre hívott fel újra ott az igazgató, hogy egyébként számítana rám, amint kicsit normalizálódik a helyzet, és ez aztán így is történt. Ott operetben is kipróbálhattam magam, ami...
1: Ez a kérdés, vagy ez lett volna a kérdés, milyen szerepeket kaptál ott a
2: Voltak szerepátvételeim is, például amit nagyon szerettem, a Hair musical, az is ugye ikonikus film van belőle, és ott Sheila szerepét játszottam, az egy szerepátvételem volt, létrehoztunk egy ilyen nagyon kortárs, nagyon összművészeti Decameron címre hallgató előadást, ahol például saját magunkat kísértük hangszereken, egy ilyen 10 fős csapat adta elő, és mindannyiunkban az volt a közös, hogy énekeltünk, táncoltunk, hangszeren játszottunk, és reflektált egyébként az akkori időszakra is ez az előadás, és ami a legnagyobb kihívásom volt ott Veszprémben, az egyértelműen a Csókusasszonyban Katóka szerepe, ami az első és eddig utolsó operett szerepem volt, de hát sose lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Az ugye egy primadonna szerep, és azért az egy nagy kihívás volt számomra, mert én alapvetően a musical műfajában érzem magam a legotthonosabban, és az operett az egy teljesen más, klasszikusabb hangképzést igényel, viszont nagyon élveztem, és nagyon, nagyon jó volt egy vidéki környezetben is kipróbálni magam, és ott is így belelátni a színházi működésekbe.
1: Belekerültél ebbe a bizonyos körforgásba, ott voltál Veszprémben, Pannonvár Színház, mondtad, hogy mindenféle szerepek voltak, és akkor eljutott hozzád fű alatt egy ilyen info, hogy egyébként a Madách Színházban casting lesz, valaki szólt, és akkor
2: ez körülbelül így történt. Igen? Igen, igen, és nem volt olyan egyszerű bekerülni a castingra. Általában ugye a Madách Színházban meghívásos castingok vannak, meg ugye unblock az egész szakmában, tehát hogy egyre ritkább a nyílt casting, amire bárki szabadon jelentkezhet, úgyhogy valóban egy kicsit így fű alatt értesültem az információkról, és igyekeztem minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy szimplán csak bemehessek, és pár percben megmutathassam magam, és utána tudjuk jól, hogy annyira összetett az, hogy milyen döntés születik, és hogy az ember aztán kap-e szerepet, vagy ha kap, akkor mit kap, mit nem kap. Tehát azt a legvadabb álmaimban sem gondoltam, hogy rögtön elsőre a Pretty Woman női főszerepét megkapom, viszont nagyon vágytam arra, hogy Budapesten is, ugye az egyik legnagyobb zenés színházunkban megmutathassam magam.
1: Milyen volt a casting? Már egyből a darabban lévő dalt kellett énekelni, vagy onnan egy monológot elmondani, vagy egy dialógot elmondani valakivel, vagy csak arról szólt, hogy akkor gyere el, mutasd meg magad, énekelj valamit, amit tudsz, meg mondjál valamit, amit tudsz.
2: Vannak ilyesmi általános castingok is, viszont a Pretty Woman-nél ott specifikusan a darabból kellett énekelnünk. Nagyon érdekes, hogy engem, mivel ugye nem ismertek először, ezért nem is a Vivien szerepére hívtak be, hanem az ő legjobb barátnője, a Kit szerepére. Ugye a filmben is benne van ez a karakter, azért az egy teljesen más világ.
1: Egy kicsivel másabb.
2: Igen. Úgyhogy először az ő dalait tanultam meg az ő kis szöveges részletét, amit kellett még a castingon prezentálni, és utána még aznap, amikor lement a castingom, akkor kaptam egy telefont a művészeti titkártól, hogy egy hét múlva várnak vissza szeretettel, és akkor már a Vivian szerepére, illetve egy táncos castingra is.
1: A Szirtes tanár úr ott volt a castingon, nyilván
2: persze,
1: is ott volt.
2: Mindig ott van. Abszolút kedves, és de azért azt hozzá kell tenni, hogy egy casting szituáció az mindig nagyon stresszes a színésznek. Nem csak Szirtes tanár úr, hanem ilyenkor az egész alkotócsapat, az egész team ott szokott ülni, és pláne amikor még nem ismernek téged egy színházban, és úgy kell odaállnod abszolút ismeretlenül, nullszaladósként, az azért egy külön nyomást gyakorol az emberre, tehát érezhető volt az, amikor a tanár úr szeme felcsillant a castingon először, miközben énekeltem, és amikor egy hét múlva visszatértem a Vivian szerepére, akkor pedig már abszolút éreztem a bátorítást a részéről, de addig el kellett jutni.
1: Kettő kérdés még ehhez a sztorihoz. Az egyik az az, hogy úgy mentél oda, hogy akkor mindenképpen szeretném megkapni. Begyakoroltam, tudom, nem fogom eltéveszteni, hogy úgy mentél oda, hogy megcsináltam mindent, ennél többet nem tehetek, és akkor oda mentél, stressz letesz, és megmutatom, hogy mit tudok.
2: Igen, én azt terveztem, hogy oda megyek, és muszáj berobbanni. Tehát teljesen más az, amikor az ember már úgy megy egy színházi közegbe, hogy ismerik őt, máshogy köszöntik, más az egész hangulat. Az is egyébként tud lenni egy más típusú stressz, amikor már van egy elvárás az irányodba, tehát az sem mindig egyszerű, viszont első alkalommal én tudtam, hogy nem hibázhatok, tehát muszáj felhívnom magamra a figyelmet, a pontosságommal, a precizitásommal, muszáj benyomást, nagy benyomást gyakorolnom arra a bizottságra, aki aztán döntést hoz, és azért tudjuk jó, hogy az első benyomás mindig nagyon fontos, tehát én nagyon felkészültem. Amúgy is egy felkészült castingoló vagyok, de ott volt bennem egy ilyen extra erő, amivel meg szerettem volna mutatni magam.
1: És az utolsó kérdés ehhez a sztorihoz, amikor megkaptad azt a bizonyos telefont, hogy akkor kedves Brigi, várjuk vissza, mert úgy tűnik, hogy akkor itt valami történt, akkor nagy volt az öröm? Vagy milyen nagy volt az öröm?
2: Nagyon izgi volt, mert többnyire egyébként, ahogy mondott, telefonon szokta velünk a tanár úr személyesen közölni az ilyen jó híreket, viszont valamiért akkor ő úgy érezte, hogy ezt személyesen szeretné nekem elmondani, valószínűleg azért, mert ugye még nem dolgoztunk együtt, és egy nagyon nagy lehetőségről volt szó, úgyhogy éppen még egyetemre jártam, a televíziózás területén dolgoztam, amikor érkezett a telefon, hogy a művészeti titkártól, hogy egy óra múlva be tudnék-e fáradni az igazgató úrhoz, és hát bíztam benne, hogy nem valami rossz hírt a

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mihály Réka énekesnő előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Réka.
2: Szia.
1: Megszületett a legújabb dalod, a hozzátartozó videóklippel, a címe az, hogy Mese szép. Nápolyban forgattátok, nagyon sokat beszéltünk róla, és akkor itt az ideje, hogy most már másról is beszéljünk, például koncertekről. Volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó fél órával ezelőtt, hogy a Balatonra nem tudok lemenni idén nyáron. Ilyen sok a munka?
2: Sok is, meg sok, igazából igen. Meg így a gyerekek mellett azért ez komolyabb logisztikát igényel, mint sem, hogy elindulunk, leindulunk, de minden esetre azért a munka ahhoz képest, hogy most szülési szabadságon vagyok, valóban nagyon sok, és nem így terveztem, de hála jó Istennek, hogy vannak koncertek is, meg különféle megkeresések is.
1: Gyerekdalok kapcsán mindenféle ilyen gyerköcöknek szóló előadás, mert ugye alapvetően neked legalább két vonalon folyik az életed. Van az, ami a felnőtteknek szól, hát vagy felnőtteknek is szól, meg van az, ami a gyerekeknek szól, vagy gyerekeknek is szól. Tehát, hogy mi a helyzet a gyerekkoncertekkel?
2: Olyan édesek a gyerekek, a Masné és Pocó a gyerekformációm, amit most már több mint 10 éve csinálok, és ez egy tényleg egy szerelemprojekt, tehát ebbe igazából energiát feltétlenül nem kell beletennem, mert hogy ez így magát építi, ez az egész brand. Nagyon szeretik a gyerekek, és szerencsére a szülők is, mert hogy igényes zenélésről van szó, úgyhogy nagyon sok koncertünk is volt most az elmúlt időszakban, és folyamatosan jönnek az új dalötletek. Most például nem voltam hétvégén Farkasházi Réka barátnőm koncertjén, a Tintanyúl koncerten, és sokan mondják, hogy te miért barátkoztok? Hát éppenséggel azért barátkozunk, mert egyrészt nagyon szeretjük egymást. Hogyha van ilyen, hogy felnőttkori barátság, akkor ez egy ilyen áldásos összekapcsolódás a Rékával. És hogy olyan jó volt az ő koncertjük, hogy jött egy ötlet, miközben Adél bulizott. Az elsősorban én a picit altattam, és közben hallgattam a zenekart, úgyhogy most már elkezdtem írni egy közös dalt Rékával, aminek az anyukám barátnője lesz a címe. Egy nagyon jó pofa kis dal, úgyhogy most ezen is dolgozom. Illetve Mihály Réka brand név alatt most megint lett egy ötletem, úgyhogy most egy új dalon is dolgozom, szóval ezt a kettőt nem nagyon lehet külön választani, bár időnként nyilván jobb lenne, mert hogy tényleg két teljesen más lelkületet igényel az egyik, meg a másik, tehát hogy a felnőtt Mihály Réka, meg a gyerekekhez beszélő Mihály Réka, de az a szerencsés helyzet, hogy ha az egyik elindul, akkor az hozza a másik kreativitását, és ilyen értelemben az egész élet, tehát hogy ez egy szerencsés összekapcsolódás, mert hogy eddig a jogászkodás meg az éneklés volt, amit össze kellett fésülni, most sokkal szerencsésebb, hogy a két zenélést kell összekapcsolnom, és ez nem válik el annyira szét.
1: Az van még az életedben egyébként?
2: Nem, most ez nincs.
1: Mármint a jogászkodás,
2: nem,
1: arra gondolok.
2: Nincs.
1: De és lesz majd még?
2: Nem.
1: Vagy maradunk a zenénél?
2: Tudok erre válaszolni. Igazából most ezt nagyon megélem, hogy babázom, és csak zenélek.
1: Na és akkor maradjunk a zenénél, benne vagyunk a nyárban, a 40 fokokon remélem túl vagyunk, ilyen nagy hőkupolák már nem jönnek, vagy legalábbis bízom benne, és hát nyilván tele van rendezvényekkel, mindenféle koncertekkel az egész ország, meg hát nem csak határon belül, hanem határon túl is. Otthon énekelni azért az egyel jobb, nem?
2: Igen, most augusztus végén lesz egy Masné Pocóm Szlovákiában is, ami nagyon jó, mert egy gyerekkori barátom, sőt az Ovis nagy szerelmem az egyik szervezője, úgyhogy egy nagyon nagy szlovákiai fesztiválon lesz egy Masné Pocó koncertem, illetve a születésnapom előtt, szeptember 4-én egy nappal, pedig pont Párkányban, ahol születtem, Tóth Veruskával lesz egy nagy koncertünk, sőt még Takás Nikolász is kapcsolódik hozzánk, mert ő is felvidéki, úgyhogy mondta a Veruska, hogy a felvidéki romákkal most összekapcsolódott, nagyon nem volt vicces, nyilván ez poénnak szánta, de hogy hallották azt a koncertünket, amikor a Verának itt volt a Várkert Bazárban koncertje, és akkor is a Nikolász meg én voltam a vendég előadó, és ez annyira tetszett ott a szervezőknek, hogy azt mondták, hogy ha már Rékával van egy ilyen jó kis együttállás a Verának, akkor azt vigyük el Párkányba, úgyhogy ezt így nagyon Nagyon megtisztelő.
1: Ilyenkor, amikor ilyen kollaboráció van, hogy ketten vagy hárman mentek föl a színpadra, akkor mindenki a saját dalát énekli, vagy esetleg van olyan, hogy akkor nem tudom, új dal születik, és akkor kettesben, hármasban éneklitek, vagy besegítesz a Verának az akármelyik saját dalában, vagy hogy történik ez?
2: Ez
1: vagy
2: minden is? Változó szokott lenni, itt most saját, ami szólódalom, a saját dalom lesz. Verával úgy határoztunk, és ezt Vera szerette volna, hogy akkor legyen United dalokat énekeljünk, mert egyébként meg nagyon szereti, és hogy így az is így kvázi kapcsolódik hozzám, Áronon keresztül, és hogy akkor csinálunk jó néhány United dalt, megcsináltunk két női frontra, nagyon-nagyon jó lett egyébként, meg nyilván van Tina Turner, a Proud Mary, amit együtt fogunk elénekelni, tehát hogy azért vannak van ilyen is, olyan is.
1: És akkor még egy utolsó kérdés a végére, mert hogy elérkeztünk a beszélgetés végéhez, sajnos említetted, hogy akkor majd szeptember elején lesz koncert, mentek Párkányba, meg egyébként Masnés Pocó is lesz, erre az évre valami nagy ügy van még tervben, gondolkozol még valamin?
2: Van egy karácsonyi ötletem, és nem saját dalt szeretnék, hanem egy nagyon régi karácsonyi dalt szeretnék swingben megcsinálni. Édesanyám, amikor még élt, ez minden karácsonykor a mennyből az angyalt kellett elénekelni, és már mindenki a szemét forgatta, hogy ezt, ha még egyszer el kell énekelni karácsonykor, megőrülünk. és egyszer csak jött egy ilyen ötlet, hogy tök jó lenne valami karácsonyi dal, és igazából írhatnánk egy valamit, de most azt érzem, hogy lélekben most ez egy testhez álló dolog, hogy anyukám tetszik tiszteletére, de hogy meg, hogy a swinghez picit visszanyúlva, hiszen onnan indultam, az vagyok úgy részben, egészben, mindegy, tehát, hogy az nagyon én vagyok, és hogy akkor ezt a kettőt összekapcsolva szeretnék egy nagy, és akkor nyilván egy big band-del feljátszani, tehát, hogy ez egy nagyobb volumenű projekt lesz majd.
1: Réka, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm szépen!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban is, még mindig a Kultúrfitness, amiben most a vasárnapi programajánló következik, mint mindig, most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat hétvégén is. Ismersz Roli. Hétvégére már többször hoztam önéletrajzokat, én imádom az ilyen jellegű könyveket, és hát ezúttal is egy életrajzot hoztam el. Ezúttal Jean-Paul Belmondo könyvét, kérlek szépen, ez az Ezer életem, egy sorsom című könyv. Hát szerintem senkinek sem kell bemutatni őt és a munkásságát. Egy nagyon-nagyon híres művésszel van dolgunk. Csodálatos filmekben játszott, csodálatosan, úgyhogy én ezt az életrajzot is ajánlanám mindenkinek. Mindig elmondom, hogy én nagyon-nagyon szeretem őket. Általában, amit hozok életrajzot előtte, el is olvasom. Ilyen volt például Al Pacinoé és a Sunny Boy, azt hiszem ez a címe, úgyhogy ezt is ajánlanám mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszönöm.

0: is lépek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az új gitáros tehetségkutató, aminek célja, hogy felfedezze a hazai gitáros világ legígéretesebb új tehetségeit. Hamarosan jönnek a részletek, tarts velünk!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az új gitáros tehetségkutató, aminek célja, hogy felfedezze a hazai gitáros világ legígéretesebb új tehetségeit. Vendégeim Szarka József, a Hír Hungary Music Kft. Ügyvezető igazgatója, aki a tehetségkutató alapítója is, valamint Szabó Zoltán, az Ibanez márka képviselője.
1: Hello! Hello, köszönjük meghívást!
0: Még mielőtt az aktualitásokról beszélgetünk, egy kicsit menjünk vissza az időben, hogyha jól tudom, idén már 5. alkalommal rendezitek meg ezt a tehetségkutatót, viszont mi volt annó az inspiráció?
1: Hát ez egy érdekes történet volt. Én a Sony Musicnál dolgoztam akkor marketingesként, és a Jimi Hendrix katalógus átkerült a Sony gondozásába. Nyilván Hendrix nagyon régóta nincs velünk, tehát ilyenkor nagyon nehéz promóciót csinálni. És akkor azon gondolkoztam, hogy mit lehetne, és azt gondoltuk, hogy úgy tisztelünk a nagysága előtt, hogy az új generációt megpróbáljuk bevonni ebbe a dologba, és akkor született meg az új gitáros tehetségkutatónak az ötlete, és akkor ő volt a, hogy mondjam, az emblematikus figurája, és hozzá kapcsolódó főnyereménnyel indítottuk útjára a dolgot.
0: Alakult már azóta valami, kellett újítani, formálni, és a többi?
1: Igen, folyamatosan. Tehát, hogy a második azt a Santana kapcsán, uh-huh. Úgy alakult, hogy 4 évente csináljuk, tehát, hogy egy ilyen olimpiai szám lett számomra a dolog, tehát, hogy nem évről évre. Lehetne évről évre is, azt gondoltuk, hogy talán így nagyobb rangot ad, és adunk, hogy mondjam, időt az új generációnak, tehát annak nincs értelme, hogy ugyanaz az ember évről évre jelentkezzen. Van olyan, hogy 4 év távlatában is jön valaki, tehát, hogy például a legutolsó széria győztese, az már az előző szériában is bent volt, de akkor még csak a 10 közé jutott, és kellett neki a 4 év, hogy kérdés nélkül megnyerje a versenyt. Tehát, hogy van egy ilyen fajta aspektus a dolognak. A második volt a Santana, a harmadik Joe Satriani kapcsán írtuk ki, tehát próbáltuk Sonyhoz köthető művészek kapcsán, az egy ilyen marketing történet legyen. Akkor jött be egyébként az Ibanez, mert hogy a Joe Satriani egy Ibanez endorser művész, és akkor ez egy nagyon, próbálunk minél kerekebb, jó kommunikálható dolgot összerakni a dologba, és tök érdekes, hogy utána a Sony megbízás megszűnt, és most már nagy vezér előadó nélkül 4 évente csináljuk újra és újra, és az Oliék pedig itt maradtak partnernek, amire én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert ez nagyon fontos, hogy valami értékes dolgot nyeressen az, aki veszi a fáradtságot, hogy nevezzen, produkálja magát ebben a versenyben.
0: Én át is adnám itt a szót Zoltánnak, hogyan kapcsolódik a márka a versenyhez, címszavakban hallhattuk.
2: Igen, ugye az első alkalom a Satrianihoz kapcsolódóan az még annyiban különleges volt, hogy pont Budapesten játszott a Joe Satriani zenekar, és akkor a győztes gyakorlatilag azon túl, hogy kapott egy ilyen signature hangszert, aminek az értéke azért elég magas.
0: Gondolom.
2: Plusz találkozhatott a Satrianival, és a Satriani adta át a hangszert kvázi ott
0: a
2: fotókeretén belül. Nyilván ez olyan túlzás, mert egy eseményen adtuk át, de valahogy egy ilyen szimbolikus átadás is történt, és ez pont a Barkóczi Bence volt, aki aztán később annak köszönhető, hogy rendkívül tehetséges dalszerző és jó meglátású gitáros, később hivatalos művészünk lett, tehát egy hosszabb távú együttműködés kezdődött vele. Ez egy jó lehetőség a fiatal generációnak képbe kerülni, a brandhez közeledni, és hogyha a brand látja azt, hogy ebben a művészben van valamilyen plusz érték, akkor például egy ilyen együttműködés is előfordulhat.
0: Pont a másik műsorban több gitáros mesélte, akik pontosan ilyen minőségben vannak, nem csak nálatok, hanem más márkáknál is, hogy imádják ezt csinálni, és nem tudom én, workshopokon, nyílt napokon, és egyéb zenei rendezvényeken nagyon-nagyon jó ott pengetni. Na de, ha már itt mondtál te is neveket, akkor csak címszavakban tényleg, amire emlékeztek, kik nyerték meg? Mert ha jól tudom, itt vannak ismert nevek bőven.
1: Abszolút, na, nyilván ezt az, nekem ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy nagyon vonzó ilyen tehetséges emberekkel találkozni, nyilván nem emlékszik az ember nagyon-nagyon sokra, a nyertesekre meg egyértelműen. Az első szériát Lee Oliver nyerte meg, aki mondjuk az Égzenekarból ismert, egy zseniális szerző, gitáros, tehát ugye nagyon-nagyon...
0: De ő is ember. Volt nálunk, igen.
1: Ja, hát egyértelműen megkerülhetetlen. A Deep Purple zenészei játszottak vele, tehát, hogy őt választották. Tehát, hogy ezek olyan szintek szerintem, amik jól hogy mondjam, jól öregszik emiatt az új gitáros tehetségkutató szerintem, hogy az első szériának ő volt a győztese. A második széria ebből a szempontból kakutojás, mert az ottani győztes igazából már akkor is két irányban gondolkozott és ügyvédi karriert választott. Ő egyébként azzal nyerte meg a nagyon jó volt a dal, amit írt. A Days in Vienna című dallal nyerte meg. Tehát ott a kompozíció is nagyon fontos. Mm. Tehát, hogy mit lehet csinálni. A harmadiknak lett a győztese Barkóczi Bence, és akkor ott nem csak egy ilyen endorzeri csavar lett benne, hanem a legfontosabb művészünk Köteles Leander zenekarában gitárost kerestünk, és a Leander rágta a fülemet, hogy hívja már fel a Bencét, de én nem hívom fel a Bencét, a Bence egy önálló alkotó művész, akkor csinálta a Meristem projektet, és egészen máshol van szerintem feje, de addig kérlelt a Leander, fölhívta a Bencét, és azonnal igen mondott. Úgyhogy ő azóta a Leander Kis zenekarnak a gitáros, a társszerzője a daloknak, úgyhogy ez nagyon nagy élmény. És a számomra megy egyébként a legutolsó, a legkülönlegesebb ilyen szempontból. Juris is Tamás nyerte azt a versenyt 4 évvel ezelőtt. Ő nem is akart nevezni. Uh-huh. Utolsó pillanatban egy Why Not, tehát miért ne, című kompozícióval nevezett. Egyértelmű helye volt a döntőben. Akkor egyértelmű volt, hogy ő kell, hogy megnyerje azt a versenyt. Egész tényleg nagyon várom, ő fog játszani egyébként egy ilyen gála koncertet a döntős produkciók után és az eredményhirdetés előtt, hogy a zsűrinek legyen ideje eldönteni, hogy az idejének, és nagyon várom, hogy mit fog játszani.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
3: Viharos szívvel az ordugaron át,

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az új gitáros tehetségkutató, aminek célja, hogy felfedezze a hazai gitáros világ legígéretesebb új tehetségeit. Vendégeim Szarka József, a Hír Hungary Music Kft. Ügyvezető igazgatója, aki a tehetségkutató alapítója is, valamint Szabó Zoltán, az Ibanez márka képviselője. Nagyon-nagyon szépen át tudunk kötni innen az idei programra. Egy picit meséljetek a jelentkezés feltételeiről, hogyan működik ez az egész, határidők vannak-e, egy kicsit ezt fejtsük meg.
1: Az elmúlt 4 évad alatt ez ilyen nagyon jól kialakult, ugyanazzal a struktúrával megyünk. Van egy újgitáros.hu honlap, ahol minden részlet le van szépen írva. Videóval kell nevezni, tehát hogy a gitárjátékát kell rögzítenie, aki nevezni szeretne. Lehet feldolgozás, de nagyon preferáljuk, hogy saját dalt is hozzon. Ahogy említettem, Buzási Vendel a második szériát egy saját dallal nyerte meg. Ennek szerintem nagy értéke van. Idén van egyébként egy külön díj, egy zeneszerzői külön díj, mert hogy erre szeretnék még nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát nem egyszerűen gitárosokat, meg technikás gitárosokat keresünk, hanem zenészeket, alkotó embereket. És ebben a zeneszerzés, az előadói készség, ezek mind benne vannak, a zsűri ezt mind fogja figyelni. És akkor egy ilyen ideálisan ilyen 3-4 perces videóval való jelentkezést várunk, nincsen egyébként igazából időkorlát, nyilván technika nincs értelme egy 20 perces opusszal nevezni, mert nem biztos, hogy a zsűri végig fogja nézni. Azt gondolom, hogy 3 percben meg lehet mutatni, hogy ki mit tud a hangszeren adott pillanatban. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen 100-120 jelentkezés fog érkezni, és akkor ezt a zsűri pontozza, és akkor ebből kialakul egy 10-es mezőny, és a legjobb 10-et hívjuk meg a döntőbe, akik ugyanezt a dalt élő settingben, tehát egy zenei alapra élőben gitározva elővezetik a versenyszámukat, és akkor az élő produkció alapján dönti el a zsűri, hogy annak az évnek éppen ki a legjobb játékosa.
2: Igen, és az az érdekes egyébként, hogy amikor zsűrizzük a jelentkezőket, akkor ugye nyilván kialakul bennünk egy kép, hogy ki az, aki mondjuk nagyon jó lesz. És az élő produkció során ez nem így van. Tehát nagyon fura azt látni, és szerintem pont most a mostani generációnak egyre nehezebb ez, hogy ugye a legtöbben otthon játszanak, lehet, hogy zenekar nélkül nincs tapasztalatuk színpadon, ezért egy nagyon nehéz helyzet számukra az, hogy mondjuk a szobagitározásból egy nagy színpadra kerülnek, és aztán ott hogyan tudnak megélni. Ez ugyanúgy hozzátartozik nyilván a megmérettetéshez, és átrendeződik aztán a végeredmény, amit előre gondolnánk fejekben, nem az történik a valóságban szerintem. Legalábbis nekem így volt a legutóbbi alkalom.
1: Volt egy érdekes momentum a tavalyi döntőnek számomra, nem tudom már sajnos, de volt egy nagyon komoly felkészültségű, szerintem már tanár gitáros a döntőben, embertelen technikával és játékkal, és belerontott a szólóba.
0: Hoppá.
1: És nem vettük volna észre, hogyha nem csap úgy oda, hogy...
0: Értem.
2: És ez a rutin.
1: Mintha ezen múlott volna. Tehát, hogy annyira káprázatos volt az előadása szerintem.
2: Tudom, hogy ki volt. Emlékszem, de
0: fegyem alad a
1: jomány. Nagyon, nyilván fönn vannak egyébként az újgitáros.hu-n a döntő felvételi, tehát vissza lehet nézni. Nagyon izgalmas egyébként, tehát nagyon, nagyon izgalmas tartalom jön össze, nagyon, nagyon tehetséges emberek, tehát, hogy tényleg aki szereti a zenét, érdeklődik a gitározás, vagy a gitárzene iránt, annak nagyon ajánlom, hogy érdemes elmerülni benne, mert nagyon klassz. És ott tök érdekes, hogy a nagyon fiatal Jurisi Tamás viszont jól hozta le a döntő produkcióját.
0: Egyébként nagyon érdekes dolgokat mondtok. Igen, most így kialakult az elmúlt időszakban ez a hálószoba pop, hogy mondjam, generáció, vagy én nem tudom, hogy minek nevezzem. Na de, ha már többször mondtátok a zsűrit, akkor ezen essünk túl. Kik a szakmai zsűri tagjai?
1: ABC sorrendben fogom mondani a neveket, hogy ilyen szempontból se legyen különbség. Szerencsére az ABC végére jutunk az Olival. Bodor Máté, az Airstorm gitárosa, aki egyébként szintén játszott a Leanderrel, tehát hogy egy nagyon jó ember, nagyon nagy tehetség. Cifra Miklós, aki szintén játszott a Leanderrel, szintén Ibanez művész, Gotthárd Mihály. Hajdú Zoltán az Audmax képviseletében, ő adja a gitár fődíj mellett az erősítő fődíjat, tehát hogy az is egy növeli szerintem a versenytétjét. Kékkői Zalán, szintén tanárgitáros, szintén Ibanez endorzer, Kóródi Tamás, aki egy nagyon nagy hatású gitáros és
2: gitáros influencer.
1: Ilyen utálom most mondhatjuk, hogy igen, mondhatjuk, de hogy egy nagyon nagy hatású gitáros, tehát tényleg az egész, a gitározás minden csínyán mindjára kiterjedő, hogy mondjam, nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy a gitározás egy ilyen vonzó terület legyen. Lukács Peta, a Bikinés, a
3: szintén ismerős
1: European Mantra zenekarok gitárosa, tényleg egy csoda ember, Tátrai Tibor, tehát hogy nem is álmodtam erről, hogy ilyen kaliberű ember csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, nagyon hálás vagyok neki. Uzseka Norbert, az Underworld magazinnak a társalapítója, a zenei újságíró, ők nagyon korán csatlakoztak ahhoz, hogy támogassák ezt a idei kiírást, és akkor Zoli meg én szintén benne vagyunk a zsűriben.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az új gitáros tehetségkutató, aminek célja, hogy felfedezze a hazai gitáros világ legígéretesebb új tehetségeit. Vendégeim Szarka József, a Hír Hungary Music Kft. Ügyvezető igazgatója, aki a tehetségkutató alapítója is, valamint Szabó Zoltán, az Ibanez márka képviselője. Mit mondanátok teljesen szubjektíven, csak tényleg címszavakban, mitől lesz valaki jó gitáros? Mondtátok, hogy azért itt már színpadi jelenlét, ott meg tudnak bicsaklani a legnagyobb tehetségek is, de ti mit mondanátok?
1: Ez nagyon összetett kérdés, és nehéz erre válaszolni. Hát elsősorban nyilván a gitározás egy hangszeres játék során azért egy technikai valamilyen tudás. Ugye ennek a technikai résznek azért van szerepe, de nem feltétlen az nyer, aki a leggyorsabban vagy a legtechnikásabban gitározik. Nagyon fontos az, amit a József is mondott, hogy ki milyen szerző esetleg, tehát hogy milyen olyan lelkülete van, ami valamit tud adni pluszban, nem csak elteker egy skálát, nem tudom, iszonyat sebesen, hanem mondjuk van mellette egy lélek, van egy olyan fajta plusz, amit így az ember nem tud nagyon könnyen megfogalmazni, de érzed, amikor játszik az adott illető. Hajne. És ez a plusz, ez nem csak feltétlen hangszeres dolgokban jelentkezik, hanem mondjuk egy személyes attitűdben. Uh-huh. És szerintem ez tök fontos, hogy milyen personálisan egy előadó, és hogyha ezt egy csomagba tesszük, akkor ez az összetettség mutatja azt meg számunkra, meg főleg számomra azt, hogy ki az a következő generációban, akire érdemes figyelnünk. Ki az, aki mondjuk hatással lesz a következő korosztályra, mint előadó. És nekem ez a nagyon nagy segítség igazából, hogy részt vehetünk ebben a versenyben, mint támogató 4 évente, hogy rálátunk a teljes új generációra, aki jelentkezik. Bár van néhány kivétel, hiszen vannak olyan művészek, akik már annyira fiatalon helyzetbe kerülnek, vagy komoly szituációba kerülnek, hogy nincs szükségük feltétlenül elindulni ilyen versenyen. Tehát tudok mondani olyan nagy nevű fiatal jó gitárost, aki nem jelentkezett még erre a versenyre, de mondjuk mai menő produkcióban gitározik. Szóval ez nem feltétlen jelenti azt, hogy aki ide nem jött el, az nem tud érvényesülni. Uh-huh. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szakma mindenképpen megismeri. Tehát rögtön be lehet a gyakorlatilag a semmiből egy olyan platformra kerülni, hogy figyelve van rád. És ugye idén még az egy plusz dolog, hogy készül egy videós csomag is a Spirit András által a nyertesnek, ami szerintem egy tök fontos lehetőség arra, hogy rögtön olyan tartalmak kerüljenek ki a social media felületeire az adott előadónak, vagy akár a partnerek social media oldalaira, ami minőségi és nemzetközi minőségi videós anyag. Szerintem ez egy plusz erős csomag, mindenképpen egy lehetőség arra, hogy kiemelkedjen az ember hirtelen a semmiből akár.
2: Két dolog is eszembe jut arról, amit az Oli mondott. Egyrészről ez a, hogy fiatalon befut és már helyzetben van. Uh-huh. Jött ilyen e-mail most a napokban. Befutott zenekarban gitáros, kérdezte, hogy jelentkezhet-e. És
1: mi volt a válasz?
2: Nyilván, mert hogy tehát, hogy ő ott csak gitáros, bérzenész, és hogy több van benne. Ő szeretné megmutatni magát, mint alkotóként, és én ezt válaszoltam volna egyébként a te kérdésedre, hogy a gitár, hogy mit néz a zsűri, vagy én mit keresek ebben. Igen. Én azt gondolom, hogy ez az új gitár,

0: hangszere. Számomra azok a, hogy mondjam, az igazán nagy gitárosok, akiknek ez a kommunikációs csatornájuk.
1: Aha.
0: Tehát, hogy másodlagos a technikai tudás, hanem ő akar valamit mondani a világnak, és ezt a gitáron keresztül tudja megtenni.
2: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Jaj, csak azt nem mond nekem, mert nem hiszem, hogy te nem gondoltál még arra sohasem, hogy a gonosz nem az, aki kínoz odabenn,
1: hanem
0: aki könyörög hozzád, hogy erre szabadon az a gonosz, akiről végig azt képzelted, hogy jót akar neked,

0: igazságot bárhol legyél a sarokban keresd. Ő már onnan figyel téged, és ha eljön a te időd, feláll, kezet nyújt, köszön majd, és rájössz akkor arra, hogy bármire rájönni valójában semmi. És fogás sem talál majd rajtad, úgy fordítasz hátat akkor mindaz olyannak, akinek a másik kívül nem kell senki kerüld, és titokban bámészkodónak nevez. Te is, mint mindenki, azzá akarsz válni, akivé nem lehetsz. Az erő ide nem elég, ide az erőnek az erejét kell most, hogy megkeresd. Keresd magad mellé jeleket, ne félj, betalál majd mindegyik, amelyik meg nem attól, meg a szabály erősödik. A szabály, hogy az ember magáról beszél, magával, ha beszél, bárki nevét mondja, bárki szemébe.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az új gitáros tehetségkutató, aminek célja, hogy felfedezze a hazai gitáros világ legígéretesebb új tehetségeit. Vendégeim Szarka József, a Hír Hungary Music Kft. Ügyvezető igazgatója, aki a tehetségkutató alapítója is, valamint Szabó Zoltán, az Ibanez márka képviselője. Adódik a kérdés, hogy aki ezen elindul, jelentkezik és jól teljesít, az mivel gazdagodhat, ti mivel tudjátok segíteni az ő pályafutását?
2: A mi oldalunkról egy ázi prémium hangszerrel gazdagítanánk a nyertes tárházát. Ez egy AZ41P1 EV NGT, ilyen szép nevű, de egyébként egy tök jól használható, komoly, magas kategóriájú hangszer.
3: Uh-huh. A győztes gazdagodik egy prémium erősítővel is, tehát rögtön meg is szólal a gitárja, és két pedállal, tehát azt gondolom, hogy rögtön...
1: Még pedálok is lesznek.
2: Egyébként a döntősök ugye kapnak egy ajándékcsomagot tőlünk, hasznos kiegészítő eszközökkel, tehát önmagában már az, hogy a döntőben valaki részt vesz, az nem fog üres kézzel távozni, nem csak az élmény mellett, hanem tárgyi nyeremények mellett is gazdagodhat. Van egy érdekes kooperációnk, ugye a Korodi Tominak van a szintén zenész ilyen aktivitása, hívjuk így, amivel ugye pólót lehet vásárolni, és a pólóval egyrészt a póló árával támogathatod valamilyen zenei intézménynek a fennmaradását vagy munkáját. Ez a Tominak az oldalain elérhető. Ugye Tomi, mint zsűri tag jelen van, és ez egy olyan plusz, amit szerintem mi is szerettünk volna hozzáadni a döntősök. Picit ők is a zenész, szintén zenész kategóriában segíthetik ennek a kommunikációját. A másik nagyon fontos kapcsolódó esemény az a Budapest Guitar Show, amely először kerül megrendezésre itt Budapesten nyilván novemberben. A döntősök kapnak egy páros belépőt hétvégére.
1: Akkor azért bőven megéri jelentkezni. Na hát, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, viszont még mielőtt elengedlek titeket, csak tényleg címszavakban, amelyik őtök szeretne hozzászól, láttok-e valami olyan fejlődési utat, ahova még el szeretnétek jutni ezzel? Van-e következő lépcsőfok? Vagy most azt mondanátok, hogy ez a program, ez így most működik? Tehát kvázi jövőbeli tervekről kérdeznélek titeket.
3: Én azt gondolom, hogy ez így nagyon kerek, tehát azt is mutatja az elmúlt 4 évad, hogy jól szolgálja szerintem a gitáros közösséget, mutat kiugrási lehetőséget szerintem alkotóknak. Én ugyanezt csinálnám 4 év múlva. Nyilván ilyenkor mindig vissza kell fogni magát az embernek, mert már jövőre szívesen megcsinálni, de tartani fogjuk magunkat, hogyha itt leszünk, akkor 4 év múlva újra lesz új gitáros. Nagyon-nagyon-nagyon várom a mostanit igazából.
2: Mi reméljük, hogy itt lehetünk 4 év múlva is. Ami nekem így az elmúlt időszakban így felmerült, az az, hogy akusztikus gitárosokat szeretnék találni. Ez egy picit hiányzik a magyar platformról, holott vannak ilyen arcok egyébként, csak nem nagyon jutnak lehetőséghez. Ezt szívesen megnézném, de ez egy másik történet, ez szerintem ez csak egy álom egyelőre.
3: Ez egy érdekes gondolat, tehát hogy ez a 4 év, és hogy ritkán van, tehát hogy csinálni 2 év múlva egy olyat, amiben a logóban egy akusztikus gitár van. Én azt gondolom, hogy az rögtön hívná, mert hogy vizuálisan is, tehát hogy elektromos gitárok szoktak lenni a logóban, és akkor ez olyan, mint hogyha beterelnénk a gitárosokat egy csatornába, és nem szeretnénk.
1: Világos.
3: Hogy amit az Oli mond, lehet, hogy az egy érdekes dolog, hogy csinálni egy külön versenyt, és az akusztikus gitár legyen a fókuszban.
2: Sok ötlet van, de hát nyilván idő is kell hozzá. Egyelőre most erre fókuszálunk, ami most van. Új gitáros 2026.
1: Tökéletes végszó volt. Én köszönöm az időtöket, hogy eljöttetek ide, és hát kitartást az idei versenyhez. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük a lehetőséget.
1: Az elmúlt 1 órában az új gitáros tehetségkutatóról beszélgettem Szarka Józseffel, a Hír Hungary Music Kft. Ügyvezető igazgatójával, aki a tehetségkutató alapítója, valamint Szabó Zoltánnal, az Ibanez márka képviselőjével. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben ezek után már is

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában az új gitáros tehetségkutatóról beszélgettem Szarka Józseffel, a Hír Hungary Music Kft. Ügyvezető igazgatójával, aki a tehetségkutató alapítója, valamint Szabó Zoltánnal, az Ibanez márka képviselőjével. A jövő héten ismét lesz majd Tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Élete Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
1: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kert világában, illetve a kert gondozás és kert művelés világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Szervusz, én is köszöntelek!
1: Na, kezdjük azzal, hogy kert. Még mielőtt arról beszélgetünk, hogy akkor mit terveztek és mit szerveztek a következő kertakadémiára, azért, hogyha a természetet vesszük, a kertet vesszük, ezek a bizonyos hőmérsékletek, amik az elmúlt időszakban voltak, ezek a 40 fok körüli hőmérsékletek nem biztos, hogy jót tesznek a kertben lévő növényzetnek.
2: Ez egyáltalán nem tesz jót, és egy kicsit előre is projektálja azt, hogy pont az ilyen rendezvényeknek van létjogosultsága, mert az elmúlt időszak, és itt most akár egy ilyen 40-50 évet is nézhetünk, arról szólt, hogy az ember a szemével vásárolt, hogy ami neki tetszik, az legyen jó a kertbe, és akkor az egy ilyen huszadrangú dolog volt, hogy valójában abba a kertbe az oda való-e. És nem is érdekelt senkit, az ökológia se nagyon, tisztelet a kivételnek, de talán most az elmúlt pár évnek ez a krízis időszaka az, ami megmutatta az emberek számára, hogyha nem foglalkozunk a környezetünkkel, és abban együtt a kertünkkel, akkor ez nem lesz egy működő rendszer, és igazából most ezt a paradigmaváltást éljük a kert kultúrában is.
1: Az, hogy paradigmaváltás, meg foglalkozni vele, mivel? Tehát, hogyha 40 fok körüli hőmérsékletek vannak, nem tudom, pár napon keresztül, akkor kiég minden, nincs az a növény, ami ott utána meg tud élni.
2: De képzeld el, hogy van. Ha jól van, elindítva... Pont igen, a katánkóró is ilyen, egyébként pont a vadvirágok ilyenek, tehát hogy ha elengedjük azokat, hogy most itt az elmúlt pár évben mindenki bugás hortenziát akart, mert bejött egy-két ilyen celebkertész témájába, hogy legyen mindenkinek tele hortenziával, és akkor mindenki hortenziát ültetett. És akkor most meg ilyenkor megmosolygom az interneten, amikor látom, hogy napernyővel védik, öntözgeti. Tehát hogyha megtaláljuk azokat a növényeket, már pedig meg lehet találni, ami szép, tehát a mi esztétikai érzésünknek is jót tesz, de valójában abba a kertbe, abba a talajba, abba a helyi mikroklímába való, akkor onnantól kezdve lehet ezt engedni, hogy egy kopár sivatag lesz a kert, ha nem öntözzük.
1: A paradigmaváltás szót használtad pár perccel ezelőtt, és most a hortenziát is ráadásul még behoztad. Később majd beszélünk egyéb növényekről, amelyek nem feltétlenül csak a szépségük, hanem az ízük miatt is megteremnek a kertben. Na, de hogy a paradigmaváltás az azt jelenti, hogy mindaz, ami a, nem tudom, 90-es években, és akkor csak 30 évet megyek vissza az időben, divat volt, vagy tudott évről évre virágozni, vagy megteremni a kiskertekben, akkor azt mindet felejtsünk el, mert ezt a mikroklimát, ami 30 év alatt kialakult, vagy átfordult ennyire, azok már soha többet nem fognak teremni?
2: Nem azt mondom, hogy nem fognak teremni, de igen, át kell értékelni. És ebben nekünk is egyébként hatalmas felelősségünk van, mert tervezőként is azt látom, hogy nyilván az iskola nagyon, nem akarom bántani a kertészeti egyetemet, tök jó volt, nagyon-nagyon nagy tudás, bázist adott nekünk, viszont azok a növény ismereti tudások, amikor azt mondták, hogy ez egy napfény szerető növény. Na most az a napfény szeretés, az már nem ez a napfény szeretés. Hát nyáron hányszor voltunk, hogy pucéron rohangáltunk a kertbe, és nem égtél le, nem? Most meg gyakorlatilag nem győzöl úgy beöltözni, hogy ne égjél szénné. Tehát már az a növényeknél is így van, hogy az a fajta UV-sugárzás, ami most van, és csak egy tényezőt nézünk, az teljesen más, mint akkor volt. Tehát át kell alakítani a növényekről alkotott képünket is ilyen értelembe, és ez nem egy lehetetlen dolog. Tehát ettől még lehet nekem hortenziám, ha a talaj megfelelő hozzá, és ha megteremtek neki egy olyan helyi mikroklímát a kerten belül, hogy az a növény jól érezze magát. Tehát nem lemondani kell, hanem átalakítani a szemléletet.
1: Azt említetted, hogy pár évtizeddel ezelőtt még milyen hiányos öltözékben rohangált az ember a kertben gyerekként. Igen, mert hogy nem égett le, és akkor most eszembe jutott egyébként, hogy ugye mondják, mindenhol is lehet hallani, meg olvasni, hogy kenjük magunkat, mert UV, A, B, C, akármilyen sugárzás. A növényeknek kellettől félniük, vagy ők azt megszűrik, tehát hogy nekik nincs ilyen, hogy akkor bármilyen károsodás éri őket ezekben az egyébként extrém hőmérsékletekben.
2: Képzeld el, nagyon érdekes dolgot vettem észre, megégett a napon a mogyoróbokrom önmagától.
1: De nem tudsz mit csinálni vele.
2: És nem tudok vele. Hát tudok, ha most biokészítményben például megjelentek olyan szilíciumtartalmú készítmények, amik be tudnak épülni a növényi szövetekbe, és egyfajta naptejként tudnak funkcionálni egyébként a növényi szövetbe. De hát nyilván nem az lenne a cél, hogy állandóan vegyünk valamit azért, hogy a növényeink jók legyenek. Tehát egy kicsit a paradigmaváltás itt is van, hogy eddig az volt a kertkultúrában, hogy vedd meg, és akkor ebbe a vegyszert, a tápanyagot, a műtrágyát, a mindent belesorolhatunk. Most meg inkább azt mondjuk, hogy olyan megoldásokat keresünk, hogy a növénynek is jó legyen, nekünk is jó legyen, pénztárca barát is legyen, egyfajta kerti, ökológiai fenntartható legyen a rendszer. De igen, a növények is most már meg tudnak égni.
1: De amit említettél, ezek a bizonyos szilíciumtartalmú vegyületek, vagy valami ilyesmit mondtál, ez ilyen kémiai behatást feltételez, tehát hogy akkor, hogyha valaki a biokertet favorizálta eddig, akkor neki is elő kell venni a permetezőt, mert máshogy nem tudod kijuttatni.
2: Igen, ezek biokészítmények egyébként, bármilyen meglepő, teljesen bioengedélyes készítmények, nem ilyen hasraütéses biók, de permetezővel kell bizony kijuttatni.
1: Még egy dolog, hogyha már arról beszélünk, hogy a növények is meg tudnak égni, számtalanszor halljuk az orvostól, amikor megérkezik a megfázás szezon, hogy immunrendszert meg kell erősíteni. Immunrendszere nem csak az embereknek van, a növényeknek is van immunrendszer.
2: Hát bizony, hogy van, és itt jön képbe az, amikor nem ismerjük a növénybiológiát, a talajunkat, a kertünknek a ökológiai szisztémáját, akkor nem tudjuk a növénynek az immunrendszerét sem felerősíteni. És ezért van az például, hogy itt a Kertakadémiánál is minden évben van minimum egy talajos előadás, mert ugye az egész kertnek a működő szép rendszere a talajnál kezdődik. És hogyha a talajt tudom táplálni, mert eddig ugye nem ez volt a szokás, hanem mindent feltárcsáztunk, fölástunk, kiástunk, gyommentesítettünk, le is fújtuk gyomírtóval, ez gyakorlatilag az egész talaj állapotot is teljesen elkezdte tönkretenni. De most visszaépítjük a talajt, ezáltal a növényeket is segítjük, és jobb lesz az immunrendszerük, és innentől kezdve a kérdés arra, hogy a növény immunrendszerét hogy lehet növelni, ez nem csak biokészítményekkel, hanem akár úgy, hogy a talajt rakjuk rendbe.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Egy szép pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a kertek világában, illetve a kertművelés és kertgondozás világában kalandozunk. Toppor Erika okleveles kertészmérnökkel még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Az imént növényvédelemről beszéltünk, ezekben a bizonyos, hát 40 fok körüli hőmérsékletekben hogyan lehet óvni a növényeket, megbeszéltünk arról, hogy a növényeknek is van immunrendszere. Folytassuk azzal, és akkor most egy másik topikot hozok be gyorsan. Nem sokára lesz Kertakadémia, erről is beszélünk majd. Na de hogy, ha már arról beszélünk, hogy kert, és hogy 2026, ugye ebben is, mint minden másban, étkezésben, divatban, stb. Vannak trendek. Most mi a trend egyébként, és mit jelent alapvetően az, hogy kert? A ház mögötti, nem tudom, 4x4-es kis zsebkendőnyi területet veszünk, vagy veszünk egy 3 hektáros területet. Mi az, hogy kert, és mi a divat?
3: A kert az bármikorra lehet. Például van egy ilyen trend, hogy mini kertek. Ugye, akinek ikerháza van, és tényleg ez a 3 méter x 3 méteres kert, az nagyjából egy virágágyás. Na most azt is lehet okosan csinálni, és azt is el lehet rontani műfűvel. Mert ez is sajnos még mindig a divatban benne van, hogy a fenntartható, mint szó, az egy ilyen marketing fogás lett most már, pedig valójában a fenntartható az egy nagyon fontos szavunk lenne a valóságban. Az nem a műfűről, nem a robotfűnyíróról, nem a vegyszerekről szól, meg a okos otthon, okos kertről, hanem az arról szól, hogy rendszert építünk, egy működő, önmagunk nélkül, wifi nélkül működő rendszert építünk, és ezt létre lehet hozni bizony ilyen picike kertbe is. Nem mondom, hogy könnyebb egyébként 3 hektáros kertet művelni. Tehát nekem több hektáros kertem van. Aki volt is már kertlátogatáson, az gyakorlatilag tudja is, hogy az mit jelent, amikor azt mondom, hogy arra van a kerítés vége, és akkor 200 métert kell gyalogolni, és akkor amikor legyalogolja és visszajön, az már ugye 400 méter, akkor mondja, hogy ő ezt így nem gondolta végig. Hát mondom, én tudom, de nem akartalak ebben megzavarni. Egy ekkora rendszert ugyanúgy nehéz létrehozni. A kicsit meg még nehezebb, de nekünk tervező mérnököknek pont ez a feladatunk egyébként, hogy ezt helyrehozzuk, és a fenntarthatóságot minden egyes lépésébe bele lehet építeni, mert ez sokkal több, ez egy életközösség gyakorlatilag.
2: Ezt a 200 métert említetted, hogy lesétálni, és hát ugye a divatról, hogyha beszélünk, én most csodálkoztam rá a minap, és nyilván aki kerttel foglalkozik, meg van, aki pontosan tudja, hogy nem tudom mióta működnek ezek, de hogyha valakinek kertes háza lesz, vagy kertje lesz, akkor pár évvel ezelőtt még az volt, hogy akkor kölcsön kérem a fűnyírót, és megyek, most megnéztem nagy szemekkel, hogy igazából csak kikerülni a kertbe, megveszi, és mondod a divatot, meg a wifit, ezt az izét, amit ki kell tenni a kertbe, és magától már a füvet is lenyírja. Tehát, hogy igazából nem is kell hozzányúlni a kerthez, hogyha az ember nem akar paradicsompalántákat nevelni, hanem a technológia az megold mindent.
3: Alapvetően igen, viszont azt érdemes tudni, hogy ha már itt robotfűnyírót említettél, hogy például a robotfűnyírő tönkreteszi a talaj életet. Ha tönkreteszi a talaj életet, visszacsatolnék az előző blokknak a beszélgetésére, akkor a növényeim jól fogják magukat ugye érezni.
2: Hát nem.
3: Mert ugye egy folyamatos cicergésben van, ahogy ott föl alá, tehát például a vakond ellen nagyon sokan javasolják a robotfűnyírót. De ha a vakond nem szeret ott lenni, a földigi liszta szeret, az összes többi talajlakó élő lény szeret, hát ugyanúgy nyilván nem szeret, és akkor elindul nem azonnal, hanem elindul később egy ugyanilyen körforgás, növényvédelmi probléma, tápanyag hiány, nem fejlődik, miért nem fejlődik, mert az alapot tettem tönkre.
2: És hogyha a divathoz visszatérünk, ugye az imént arról beszéltünk, hogy mi a divat kertnagyságban, vagy mi jelenti azt, hogy kert. Hogyha arról beszélünk, hogy mi az, ami a kertben van, akkor most 2026-ban mi a divat? Egy évvel ezelőtt ugye a magas ágyások jöttek be nagyon a divatban. Most növényeket, nem tudom, paprika, paradicsom, palántákat, vagy nem tudom, fákat teszünk ki a kertbe, vagy tesznek ki a kertbe. Most mi van divatban?
3: Most a fákat. Ha ebből a listából kell választani, most mindenképpen ez a fenntartható kert irányvonal egyébként. Hála az égnek a trend, ami egyfajta ilyen természetes kert összkép. Nagyon divatosak lettek a vadvirágok dísznövény alkalmazása, elképesztő felületeket lehet vele szépen borítani kert szinten is, és pont egy kicsit összefügg a fenntarthatósággal, mert hát nyilván az áróportot senki nem fogja locsolgatni az utcán, tehát egy vadvirágos, jól felépített kert az ugyanúgy szép és öntözésmentes tud lenni, és nem kell ezért magunkat úgymond megerőszakolni, hogy akkor az esztétikából visszaveszünk, mert elképesztő jó dolgokat lehet csinálni, de a fenntartható kert és a természetes klímaálló kert most az egy ilyen nagyon nagy divattrend lett.
2: Ha fa, akkor milyen fa? Örökzöld, nyírfa, nyárfa, vagy megyfa, mackfa.
3: Tervezőként azt látom, hogy volt egy 10 év nagyjából, amikor gyümölcsfát nem kért senki, mert szemetel, meg baj van vele. Mert ugye nagypapánál látták, hogy mindig ment a mindenféle vegyi anyaggal, tényleg már így, amit össze lehetett csencselni gazdaboltokból, és mindent vitt vegyi anyagok, tehát ilyen 14-20 napos várakozási időkről beszélünk, mint vegyi anyag, és nem akartak vele foglalkozni. Aztán jött egy időszak, amikor hirtelen mindenki gyorsan növő növényeket akart, na most az is azért csengett le, mert bejöttek ugye a viharos évek. Aha. És most inkább nőjön lassan, de legyen nagyon erős időszak van, ha fák esetéről beszélünk, viszont visszakúsztak a gyümölcsfák. Tehát egyre több olyan kertet tervezek, ahol azt mondták, hogy kötelező 3 fát betenni, mert ugye építési engedélyhez, vagy használatba vételi engedélyhez kell, de mehetnek gyümölcsfák végre.
2: És az a tisztában vannak egyébként, hogy ha egy facsemetét betesz valaki, akkor várni kell egy 3-4-5 évet, mire abból legalább egy barack vagy egy körtele?
3: Nem.
2: Nem mondod?
3: Nem, de én ebből ezt el szoktam mondani, mert ez azért is fontos, mert ha már például ideje korán rajta hagyják a termést, akkor nem tud a törzs megerősödni, nem tud maga a fa megerősödni, mert ugye az energiát a szaporodásba teszi bele, és tudjuk jól, hogy ahol a fókusz, ott az energia elve alapján, akkor a fa nem fog növekedni. Tehát az első pár évben például ilyen 4-5 évben simán le is szedetem a gyümölcsöket. Ennek nem annyira szokta körülni.
2: Pedig hát ezt így kell.
3: Hát ezt hivatalosan így kéne, igen.
2: Említetted, hogy sokan nem kértek gyümölcsfát, mert hogy emlékeztek még rá, hogy akkor a nagyszülőknél mi volt, stb. Akkor te is így nőttél föl, hogy láttad a nagyszülőknél, hogy akkor még ott mindenféle permetezés volt, meg te is szedted a lehullott gyümölcsöket?
3: Persze, mert a nagypapám az én egyébként sokan nem tudják, de én a nagypapám véget lettem egyébként kertészmérnök, ő asztalos volt, de ilyen kertőrült volt, és nekünk már a 16. kerületben a Sashalmon nőttem föl, ott a Havashalom utca tanácspark, akkor még tanácsparknak hívták, most már nem így hívják, részen, és szőlőskerte királynőjéből volt, mint olyan 6 sor a kertbe, gyümölcsfák tengere volt, tehát ott gyakorlatilag volt olyan, hogy 100-200 tő paradicsomunk volt, tehát a szezonban nekem már 4 évesen volt veteményes kertem, 3 darab mezei katánggal, amit az árokpartról loptam be, meg 2 darab paradicsommal, meg én szedhettem a sóskát, tehát én voltam a sóska felelős. Én ebben nőttem bele. De a nagypapám azt tényleg tolta neki ezerrel ezeket a vegyszereket, viszont én úgy gondolom, hogy egészségügyi oka is van, hogy én teljesen leálltam róla sok-sok évvel ezelőtt, tehát egy nagyjából 20 évvel ezelőtt leálltam, és az a mai napig is elvem, hogy én nem használok a kertbe vegyszereket, és nem használok műtrágyát, nem vagyok hajlandó egyszerűen.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kicsi szünetet tartunk. Aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnökül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer.
3: Köszöntelek én.
2: Beszéltünk gyümölcsfákról, beszéltünk paradicsom, paprika palántákról, stb. Kertdivatról. Egy dologra szeretnék még rákérdezni, a kertben található növények közül, nem tudom, hogy ezt valaki önszántából kérje, vagy rá kell beszélni, pöszméte bokrokat, vagy egres bokrokat. Szoktak kérni, hogy akkor de jó lenne, ha lenne a sarokban egy ilyen 5-6 darab.
3: Képzeld el, ez egy nagyon érdekes dolog, nem? És mindig azt mondják, hogy olyan rész is legyen, ami ehető, és amikor így bedobom, akkor így mondják, hogy de jó, hát az tényleg milyen régen volt már. És az az érdekes az egressel, hogy a ribizli, az például már ezt a klímát nem bírja. A málna nem bírja. És amikor mondom nekik, hogy tövis nélküli szeder, egres, akkor mindig jön egy ilyen megvilágosodás, és akkor döbbennek rá, hogy tele vagyunk elfelejtett zöldségekkel, meg gyümölcsökkel egyébként.
2: Egyébként te nem csak azzal foglalkozol, kis kitekintés, aztán majd megyünk a Kertakadémiára rá, aminek a következő alkalma augusztus 8-án lesz, szóval nem csak azzal foglalkozol, hogy kerteket építesz, meg a saját kertedben a kis növényeidet gondozod, meg mindenféle tanácsokat adsz, meg könyveket írsz, hanem hogy mindenféle termékek is készülnek a kezeid által, ha minden jól mű.
3: Alapvetően igen, tehát ugye nekünk van egy több hektáros gazdaságunk egyébként, egy ilyen családi gazdaság formájában, tehát mi árutermelésre is termesztünk, az egy teljesen más szemlélet az a helyzet, mert, és ezt veteményes tervezésnél is el szoktam mondani, hogy ott ipari fajtákkal dolgozunk, és az ipari fajtánál nem tudod, fizikailag nem tudod kikerülni a műtrágyát, nem tudod kikerülni a vegyszereket. Most nyilván lehet ezt is ésszel, ezt hívják ugye integrált növényvédelmi technológiáknak, be lehet vonzani a fóliaházaknál bionövényvédelmet, tehát ragadozó atkát például, de nem tudod 100%-ban kikerülni a vegyszer vagy a műtrágya használatot. Ez egy nagyon nagy problémája ennek a szegmensnek.
2: Hogyha már termékek, mik azok, amik egyébként, vagy amikre ti ráfeküdtetek?
3: Hát a férjem az a csili termesztésben van, ugye nagyon otthon, meg a fűszerpaprika termesztésben, de alapvetően, mivel szószok és kéztermék gyártás van, mi olyan alapanyagot termesztünk, ami ezekbe felhasználható, lecsó alapanyagok, zakuszkák. Úgyhogy van nekünk, tavaly volt rengeteg mézdínje például, mert ugye új alternatívákkal is kísérletezni kell, de most is van olyan ház, ahol uborka, meg cékla van párosítva például. Tehát, hogy elég vegyes szortimenttel kell dolgozni.
2: Az imént egy csomó mindent mondtam rólad, hogy mivel foglalkozol kertépítéssel, meg a saját növényekkel, meg mindenféle akadémiákat szervezel, meg mindenféle könyveket írsz. Emellé a jóga hogy fér be, Erika?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy életmód inkább, vagy ez egy ilyen gondolkodásmód, mert én magam gyógyítására kezdtem el még az egyetem végén jógaoktatónak tanulni. Aztán onnan tovább mentem meditációs és mentálhigiéniás trénerre, és azt látom, hogy terápiás szinten a kert és a jóga, vagy az a fajta életmód, ami ezt a csendet magával hozza, az szinte elválaszthatatlan. És nagyon régóta vágyom már egy olyan beszélgetésre egyébként, hogy így kikerüljön az emberek fejébe, hogy valójában mit tud például a kert, miért tud gyógyítani egy kert. És az nem csak azért, mert mezitláb sétálhatsz a fűbe, hát ha belelépsz egy méhecskébe, hanem annak egy teljesen más agyi folyamata van például a kertészkedésnek. Tehát olyan neuronhálózatok alakulnak ki az agyba. Vagy például ott van a gondoskodás a világról, a természetről, a növényedről, a kisállatodról, hogy ezzel például pszichoterápiákat is tartanak. Tehát erre voltak nagyon komoly, még az OPNI idejében olyan kutatások, hogy jobban gyógyultak a betegek, gyakorlatilag a mentálisan sérült betegek, hogyha kiengedték őket a természetbe. Tehát, hogy ez a jóga, meg maga a kert, az egy ilyen nálam legalábbis az egy ilyen teljesen egybevaló kapocs.
2: És arról nem is beszélve, hogyha valaki itt megtapasztalja azt, mert eddig nem tudom, az élet más területén máshogy gondolkodott, vagy máshogy viselkedett. Ha itt megtapasztalja azt, hogy milyen a gondoskodás, vagy milyen az odafigyelés, akkor egyébként azt át tudja ültetni, vagy lehet, hogy nem is kell átültetni, mert átragad az élet más területére.
3: Ez az egyik, a másik meg az, hogy megtanít egy úgynevezett, ezt a mentálhigiéniások tudják, vagy a meditációs oktatók tudják, van egy ilyen fogalom, hogy egyhegyű figyelem. Az egyhegyű figyelem az az, hogyha ide kiülnél mondjuk, nem tudom, a Jászai Mari térre, a lépcsőre, és úgy néznéd az embereket, ahogy sétálnak, hogy nem formálsz róla véleményt, hanem csak vagy. Egyfajta olyan létezés, amivel az elme nem csak pihenni tud, de például rengeteg megoldást vagy felismerést tud hozni. Mondok erre egy példát, ha az ember nem tudja az elméjét lecsendesíteni, és kimegy mondjuk egy ültetvényre, mert kihívják szaktanácsadóként, hogy az ültetvény beteg. Nem tudjuk, mi a baj vele. Oké. És kimész is azt egyfajta olyan szemlélődéssel töltött, hogy nem azonnal a szakkönyv, meg a okostelefon, meg minden, hogy mit mutat az applikáció, meg látok-e a növényen valamit, hanem az indul el, hogy kezdje beszélgetni. Mondjuk így, hogy mentálisan a növényekkel, akkor sokkal nagyobb felismeréseket lehet tenni, sokkal hamarabb lehet mondjuk megoldani egy növényvédelmi problémát, mert most ez így nagyon furán fog hangzani, de érzed a növényt.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kertépítő, szaktanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
0: Gyönyörű romlás, gyönyörű romlás, yeah. Van, aki a romok közt talál otthonra,

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnök és jóga oktató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntelek.
1: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Voltak benne, azt mondja, hogy ökológiai lábnyom csökkentés, meg volt fenntartható kert, meg mindenféle kémiai anyagoknak a kiuttatása, stb. Az imént említett topikok közül szinte mindegyik ott lesz majd a következő kertakadémián.
2: Igen, amúgy is a kertakadémiának az a logikája, hogy hát, hogyha valaki végignézi a műsort, akkor tele vagyunk ilyen doktorokkal. Tehát ez nagyon szépen hangzik, hogy mindenki szinte doktor, de őket én azért szeretem, mert tudományos alapokat nagyon-nagyon-nagyon mélyen tudnak, és nagy tisztelője is vagyok mindegyikőjüknek, viszont le tudják fordítani embernyelvre. És ez a legfontosabb a mai világban, hogy úgy közvetítsünk

0: tudást, hogy az egy valódi mély tudás, viszont értsék, és holisztikusan értsék, egybeértsék az emberek, és például lesz növényzene.
1: Erre külön rá akartam kérdezni. Láttam, végigbogaráztam, augusztus 8-án lesz egyébként, és lesz egy olyan program, hogy növényzene. Mi az, hogy növényzene, Erika?
0: Ha valaki bogarászott így már a YouTube-on, vagy bármilyen ilyen videó megosztón, akkor biztos találkozott már ilyenekkel, hogy ráraktak mindenféle ilyen érzékelőt egy növényre, és akkor az hangokat ad ki, ha megvágom, ha rákiabálok, ha stb. Ugye azt kell tudni, hogy a növényeknek a sejtek között ugye az áramlás, növényi nedvek áramlása ugye egy adott frekvencián történik, tehát ez hercekben mérhető számítástechnikai eszközökkel, vagy hát ilyen mérőműszerekkel. Na most, mivel ezek hercek, és a hang is herc, ez átfordítható hangá. És ebben az az izgalmas, hogy ennek van tudományos alapja, tehát a Mia előtt, Koritár Mia lesz ennek a szakértője, előtte nem véletlenül van Parádi Istvánnak az előadása a mikoriza gombákról, a talaj életről és a talajban lévő gomba-növény kapcsolatok és kommunikációkról, mert ők például ráadásul együtt is dolgoznak ebbe kutatóként. Tehát, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog. És az az érdekes ebbe, hogy nekem is van ilyen gépem, kicsit ilyen flúgos nőnek nézhetnek, ahogy én így ülök, és várom, hogy beszéljen hozzám egy moha. Elképesztő jó dolog, mert én például azt a részét kutatom, amikor növényvédelmi előrejelzésre lehet ezt használni. Minden növénynek megvan a saját dallamvilága. Most ezt ne úgy képzeld el, mint Mozartot, vagy Vivaldi 4 évszak tél, és akkor jön a hegedű szólam, ez egy teljesen más, majd itt adáson kívül megmutatom, ha érdekel. De van egy dallamív, van egy hangzásvilág, és ha például a növény elkezd száradni, akkor nem ad zenét. Magyarán mit tudsz belőle, nincsen netkeringés. És még lehet, hogy a tüneteket nem mutatja, de már a növény szárad. Ha például nagyon megtámadja a levéltető kolónia, akkor ugyanaz a növény más zenét fog adni. És hogyha ezeknek megvan a dallam mintázata, akkor alapvetően nem is kell, hogy feltétlenül lássál melyik valamit, már a növény már pontosan tudja, hogy ezt le kell reagálni, és meg lehet így oldani növényvédelmi problémát akár.
1: De érdekes ez. Na, augusztus 8-án tehát Kert Akadémia, ez egy előadás sorozat, beülnek a kedves érdeklődők és szakértőknek szól, vagy bárki mehet, vagy esetleg lehet kérdezni, és akkor ilyen, nem tudom, diskurzus alakul ki az előadókkal.
0: Ez hobbikertészeknek van kitalálva, és kiskertgazdaságoknak, méghozzá pont azzal a céllal, hogy elkezdjenek úgy kertészkedni, hogy értsék, hogy mit csinálnak. És az előadások szünete direkt úgy van mindig kialakítva, hogy van idő egyébként kérdezni az adott előadóktól. Ez azt szokta jelenteni, hogy Sipos gazda gyakorlatilag ilyen nőhegyekben így egy kupacban a terem csücskébe van betömörülve, és akkor már én így kopogok és csengetek, hogy fajtatnánk. Én ilyen kis szigorú tanítónéniként nyomom ott. De én is például előadok idén. Én meg csak azért adok elő, mert én azért nem szoktam, mert főszervezőként nekem van kis millió más dolgom aznap, viszont annyira sokan kérték az én területemről is, hogy legyen növénytársítás előadás, ez egy nagyon érdekes téma lesz, hogy kifejezetten a kezdőkertészeknek fog szólni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Erika, szóval augusztus 8-án Kert Akadémia következő alkalommal, viszont azt említetted, hogy neked millió egy dolgod van. Igen, ezen kívül is, mert hogyha minden jól megy, akkor már be is fejezted azt a bizonyos elég terjedelmes írományt, ami hamarosan napvilágot lát?
0: Össze fog megjelenni, ha minden jó, vagy talán a születésnapom környékén, tehát itt mondanám a hallgatóknak, hogy szeretem a tiramisút, szeptember 21. Nem, viccet félretéve nem akkor fog, hanem ilyen szeptember vége, október elején a Book kiadónak a gondozásába fog igen megjelenni egy olyan nagy könyvem, így a 40. Kertészeti szakkönyvem után egy nagy könyvként, ami egybefoglalja a fenntartható kertészkedésnek a apró csinyát-binyát, és az egész kertről úgy írok benne, hogy az elejétől a végéig érthető lesz, egy ilyen nagyon szép nagy szál lesz a komposztálástól, a víz megtartáson át, a gyepgazdálkodásig, nagyon sok témát ölel fel, és egy kicsit ez így megint az első blokk paradigmát váltunk.
1: Szóval augusztus 8-án tehát Kert Akadémia, jön nem sokára az új könyved, és akkor az utolsó kérdések egyike a végére. Kert Akadémia lesz még ebben az évben, vagy augusztus 8-a is kész?
0: Ez csak augusztus 8-a is kész, azért mert utána ráadásul az én kertem lesz látogatható, erre az egy napra szoktam minden évben megnyitni, illetve ez egy akkora nagy rendezvény, oké, hogy csak 250-en férnek be a terembe, de ez nagyon sok szervezést igényel, és nyilván a kertbarátkörök ezen kívül is kérnek előadásokat, de azok nem ilyen léptékűek, hogy egész nap tanulásról szól, mert itt egész nap tanulni fogunk.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy pár évtizeddel ezelőtt hogyan működtek a kertek, vagy gyerekként mit csináltunk ott, vagy említettél te is ilyeneket, meg hogy a nagypapák mit csináltak a kertben annak idején. És csináltak ilyet is a kertben, én emlékszem ilyenre. Néztem nagy szemekkel, hogy ezt hogy meg miért, meg mi történik majd utána egy-két év múlva azokkal a bizonyos gyümölcsfákkal. Mert az, hogy permetezni kell, vagy metszeni kell, vagy kellett, az egy dolog, de hogy beoltad egy gyümölcsfát. Ilyen létezik még manapság?
0: Még létezik, képzeld el, és én is szoktam egyébként ezzel játszani. A nagypapámnak is volt egy olyan almafája, hogy vagy 15 különböző alma volt ráoltva, és ugye az egész szezont így ki lehetett húzni, mert mindig másik ág rész volt termőben. Lehet egyébként, és lehet, meg érdemes is oltogatni, tehát ezt érdemes megtanulni, mert zsebimporttal így bármikor lehet szaporítóanyagot is gyűjteni. És nagyon jó fajtákat lehet egyébként akkor hazavinni belőle.
1: Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Én is köszönöm. Égtelen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Program

0: Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Induljon a hétfő hajnalunk itt a Petőfin, augusztus 24-e van. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Nem sokára hozom neked a Bohemian Betjárt, itt lesz Dett is. Most viszont a Stone Soberi a kezdés. Ez a Cheeky Oversized Dreams.
1: Itt egy újabb óra.